0: Elkezdődött pénteken az idén 20 éves budapesti Wagner napok programsorozata, amelynek keretében Fischer Ádám utoljára vezényli a Műparing ciklusát. A 2026-os év jelentőségét két jubileum is erősíti. 150 éve hangzott el először a teljes Ring tetralógia a beiruti ünnepi játékokon, míg a budapesti Wagner napok immár 20 éve van jelen a nemzetközi fesztivál életben, hangzott el az esemény megnyitóján pénteken a Műpában. A június 30-ig tartó programsorozat középpontjában Richard Wagner A Nibelung gyűrűje című műve áll. Májusban új taggal bővült a Fővárosi Állat és Növénykert Manol családja, jelentette be a Fővárosi Állat és Növénykert Facebookon. Mint írják, Lucy, a fiatal nőstény 2025. decemberében érkezett az állatkertbe, aminek nem titkolt célja volt, hogy 2022 után ismét Manol, más néven pallaszmacska vagy pusztai macska szülessen a budapesti állatkertben. A napokban lezajlott az első állatorvosi vizsgálat is, amely során megállapították, hogy az újszülött egy egészséges hím. A jószágnak egyelőre nincs neve, de az állatkert bejelentette, hogy hamarosan esedékes az elnevezése, ebben pedig a látogatók segítségét kérik. Hétfőn a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés fátyol, illetve gomoly felhő lesz az égen. Az ország legnagyobb részén száraz időben lesz részünk, számottevő csapadék nem várható. Helyenként megélénkülhet a szél, a legalacsonyabb hőmérséklet 11 és 18 fok között alakul, majd délutánra 26 és 32 fok közé melegszik a levegő.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Műsorismétlés következik.
2: És most indul a Slágerkult. A legnagyobb slágerek

0: Ez a Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazin műsorunkkal ma is inspiráló beszélgetéssel valódi értékkel érkeztünk. Budapest is a vétel között, mindig mondom, Pezsgő kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, üdvözlöm Önöket, Esmiller András vagyok, örülök, hogy itt vannak. Igen, ismét elhoztam a vétel között kulturális aktualitásait, és pontosan tudják, hogy olyan alkotókkal beszélgetek, olyan vendégekkel estéről estére, akik így vagy úgy de hatással vannak, vagy képesek hatással lenni a kulturális életünkre, és azt gondolom, hogy a Nemzetközi Protokoll Szakemberek Szervezetének elnöke, aki egyébként címzetes egyetemi docens is, hogy hatással tud lenni a kulturális életünkre, főleg azzal a területtel, amit képvisel, Hossuh Nikolettát. Köszöntöm nagy szeretettel, örülök neked. Jó rég találkoztunk.
2: Szeretettel üdvözlök. Jó itt nálam. Hát ennek,
1: akkor többször is várlak, szeretettes. Gyere gyakrabban. Szerintem ránk fér az a fajta tudás, ami a fejedben van, és amit egyébként átadsz évről évre, hónapról hónapra.
2: Igyekszem. Írásban is és szóban terjeszteni a protokoll igéjét.
1: Hogy szereted jobban? Hogy komfortosabb?
2: Az átadás, a tudás átadás, a szóban. Szóban és gyakorlatban. Nem feltétlenül egyetemi órák keretei között, az behatárolt, meghatározott tartalommal, de egyébként, amikor gyakorlati tudást tudunk átadni a leendő új generációknak, az mindig jó.
1: És nemesebb.
2: Igen. Most mondok egy példát, ugye pár hete zajlott itt Budapesten az ötödik világkonferenciája, hivatalos nevén a Fifth Annual World Protocol Matters Conference. És itt lehetőséget adtam 40 egyetemi hallgatónak, hogy vegyenek részt nem csak hallgatóságként ezen a rendezvényen, hanem úgynevezett liaison officerként, összekötő tisztként kísérjék, fogadják és legyenek azokkal a delegációkkal, akik a meghívásomra érkeztek a világ minden tájáról, hiszen első alkalommal járt a Budapesten, Magyarországon, soha nem jártak sokan még Európában sem, és arra kértem őket, hogyha van rá lehetőségük ebben a májusi időszakban, ami egyébként is vizsgákkal és beadandókkal teli,
1: akkor egy macerás időszak.
2: Igen, nagyon, és képzeljék el, hogy 40 nagyon kedves, kiváló nyelveket beszélő fiatal meg tudta ezt oldani, és kimentek a reptérre, fogadták a kijelölt delegációkat, elkísérték őket a szállásukra, megmutatták a konferencia helyszínét, és tulajdonképpen a teljes budapesti itt tartózkodásuk alatt a vezetőjük volt, kvázi az idegen vezetőjük. Úgyhogy én így szeretem, ha van rá lehetőség átadni a tudást, hogy jöjjenek és tapasztalják meg a saját bőrükön keresztül. Tehát tehát lehet könyveket olvasni, én is írtam hatot, teljesen más egyébként. Köszönöm szépen, más a gyakorlat és más az élet egyébként, mint amit leírunk sok esetben, és ezt nem lehet tanítani, ez ott kell lenni, látni kell, beszélni kell ezekkel az emberekkel, ismerkedni kell, beszélni kell angolul, spanyolul, franciául, oroszul, és minden olyan nyelven, amelyeket ezek a hallgatók szépen beszéltek, és én szerintem az oktatásnak itt van leginkább az átütő ereje, amelyet jó lenne egyébként a hazai közép- és felsőoktatásban is egyre inkább elterjeszteni, hogy gyakorlatokon keresztül, hogy igenis menjenek, beszéljenek, csinálják.
1: Változik a protokoll?
2: Az alapvetések nem változnak, az udvariasság és a tisztelet szabályi nem változnak, a diplomáciai keretek nem változnak, a jogi szabályzók még nem változnak. Ugye bennünket is köt a 61-es, 63-as bécsi szerződés a diplomáciai és konzuli egyezményekről. Ugyanakkor a gyakorlat, a mai világ felgyorsult ritmusa alapján azt lehet látni, hogy rövidülnek mondjuk a látogatások, akár államfői, akár kormányfői szinten, nem biztos, hogy 3-4-5 napra itt tud, vagy ott tud lenni a fogadó országban, nem biztos, hogy hozza a kísérőjét, nem biztos, hogy van fél egy év az előkészítésre, hanem jön egy meghívás, jó, egy hónap múlva, két hónap múlva érkezik az adott entitás, a protokoll alany, rövidülnek az előkészítésre lehetőséget adó időszakok, és minden változásra fel kell készülni. Ami korábban a mobiltelefonok és az internet világa nélkül egy kinyomtatott forgatókönyvből dolgoztunk, addig ma már ugye nem nyomtatunk semmi, telefonba dolgozunk, ott van nálunk, és az utolsó pillanatban bármi és minden is megváltozhat ettől. Szép tulajdonképpen ez a világ, de ezt azt tudja igazán, aki ezt csinálja. Akár a vállalati közegben, akár az állami diplomáciai, vagy éppen a katonai, vagy a sport
1: de
2: világában.
1: Itt is az nyer, aki tud a változással együtt haladni.
2: Csak is. Tehát én azt mondom, hogy ugye ez a tudás, ez az, amit ugye folyamatosan pallírozni kell. Ez nincs olyan, hogy egyszer megtanultam, és akkor mindent is tudok. Folyamatosan napra késznek kell lenni, fel kell készülni az adott országból, az adott kultúrából, az adott szeméből. Tehát én is, ahogy legutóbb 23-ban, amikor itt voltam, beszélgettünk, épp az atlétikai világbajnokság sikeréről tudtam számot adni, és valóban az is egy komoly kihívás volt, sok országgal, sok külföldi rangos személlyel és vendéggel. Most jön a világkupa pár héten belül júniusban, úgyhogy az is egy izgalmas feladat lesz.
1: De neked van olyan időszakod, ami egyébként úgy csendesebb?
2: Minimálisan, mondjuk vizsgai időszakok, amikor az egyetemben nincs oktatás, de akkor is bejöhet egy állami, vagy egy kormányzati, vagy éppen egy vállalati rendezvény, úgyhogy én folyamatosan minden, én a szférák között mozgok.
1: Van kedvenc is a szférák között?
2: Sportvilága talán az, ami a legközelebb a szívemhez áll, és ami miatt akár hajnalban is fölkelek, majd napokat nem alszom, tehát ami úgy igazán tud egy picikét úgy motiválni és bezsegtetni. De én nagyon szeretem a diplomáciai delegációkat, a kormányzati rendezvényeket, otthonosan mozgok egyébként minden szférában, a vállalati rendezvényeket, tárgyalásokat, alapkőletétel, intézmények avatása, tehát ezek is izgalmas feladatok, és jó érzés azt látni, amikor minden a helyén van, és tulajdonképpen a puzzle, amit szépen rakosgattunk elemről elemre, az a végén egy gyönyörű szép képpé összeáll.
1: Hát a megjelenéseid nagy része, vagy az események, a munkáid, nevezhetjük, hogy nagy része az a fővárosban zajlik?
2: Igen, Magyarországon zajlik, de mindig nemzetközi közegben.
1: Tehát
2: tehát én csak és kizárólag magyar kontextusban, nemzeti közegben nem dolgozom most már lassan 20-30 éve, de igen, tehát a Magyarországra érkező delegációk, a Magyarországon, Budapesten megvalósított nagyszabású események, vagy éppen csak magas szintű látogatások. Ennek nem kell több tízezres tömegű rendezvénynek lennie, ahhoz, hogy ez jelentős legyen, és ahhoz, hogy oda kelljen figyelni a részletekre. Illetőleg feladatom az is, amikor kiutazik az általam segített vezető, legyen az egy bankvezető, legyen az egy szállodaigazgató, egy cégvezetője, és találkozik külföldön egy államfővel, egy kormányfővel, vagy egy másik cégnek a vezetőivel, akkor ezek a tárgyalások, vagy éppen bemutatkozó látogatások zökkenőmentesen zajlódjanak, és ő is a legfelkészültebb tudjon lenni, és mindenre is tudjon majd reagálni, amikor ő odaér.
1: Mennyire látható a ti jelenlétetek, munkátok? A munka az látszik, ugye? Azt mondjuk,
2: amikor el van végezve, akkor nem látszik, ugye, mert akkor azt veszük észre, hogy minden olyan szépen.
1: Természetes.
2: Igen, és ezt veszük alapnak, hogy minden a leírtaknak és a programnak megfelelően zajlik.
1: De nem lenne alap?
2: Lenne alap, de mivel ugye emberekkel dolgozunk, és emberi tényezőket mindig számításba kell venni, és mindig jöhetnek utolsó pillanatos kérések, olyan megkeresések, amelyekre nem biztos, hogy fel tud az ember készülni. Én mondok egy nagyon egyszerű példát, adott vezető, név és időpont nélkül, érkezett egy X sporteseményre. VIP lounge, szépen lefoglalva, tudom, hogy mikor fogok oda érkezni vele, telefonálok a munkatársaknak, hogy a delegációval körülbelül fél óra érkezett, legyen minden rendben, nem tudom, étel-ital felszolgáló már rendelkezésre álljon, és jelzi nekem a kocsiban az adott vezető, hogy ő nem tudom, valamelyik másik sportcsatornán éppen zajlik ilyen és ilyen mérkőzés, akkor ő ott bent, a kivetítőjén, ott a nagy letfalon, ezt szeretné nézni, és nem az adott budapesti sporteseményt, amire érkezett. És mert hogy neki az a szíve csüske, és most zajlik valamilyen fontos dönt, amit ő most ebben a pillanatban látni akar. És nem egyszerű egy ilyen kérésnek eleget tenni, amikor tudja az ember, hogy a kivetítők össze vannak kötve, az, hogy mi látható egy VIP területen, azt egy nemzetközi szervezet felső vezetése, marketing, média és kommunikációs vezetése majd meghatározza előre, és elkészítik ezeket a videókat, vagy éppen élő közvetítés, és bejátszani esetleg előfizetés nélkül egy olyan csatornát, ahol, ami csak ott abban a teremben lesz látható, és van rá az egészre egy 15-20 percünk, egy nagy sportesemény kellős közepén, az kihívást
1: ezt
2: tud jelenteni.
1: Nem gondolná, hogy...
2: Igen, hogy egy ilyen kérdés, hogy miért nem azt nézi, igen, amire érkezik. Okay. Tehát vannak ilyenek. Vagy az utolsó pillanatban megérkezik, nem tudom, egy kiállítást megnézni, és ott a bejáratban úgy dönt, hogy ő inkább visszamegy a szállodába, mert elfáradt, és akkor menjünk. És
1: ilyen is van.
2: Hát mi, hogy ne lenne? Minden van.
1: Legyen is. Mert ez azt látom, hogy csillog a szemed, úgy beszélsz az imádott hivatásodról, de ahogy rakom össze most a mozaikokat, az is megfogalmazódott bennem, hogy meddig terjed a ti felelősségetek? Egy ilyen szituban.
2: mindent megteszünk. Ezért nagyon jó kérdés. Nagyon jó kérdés. Ez a szituáció is adja. Én azt gondolom, hogy az én személyes felelősségem és az első számú prioritásom az az, hogy én azt akarom látni minden esetben, hogy az az ember, akinek én dolgozom, bárki is legyen az, aki az én segítségemet kéri, maximálisan komfortosan, mindenre felkészülten legyen ott a szerepben. Ha neki ki kell menni a konferencián, a színpadra és előadni egy beszédet, akkor azt tudja jól megtenni, ha alá kell írni egy együttműködést a nagy plénum előtt, akkor azt tudja megtenni, hogyha kell a tárgyaló asztalhoz nekem felkészítenem, és ennek a tárgyalásnak sikeresnek kell lennie, akkor az a felelősségem. Tehát, hogy tulajdonképpen én minden emberi és szakmai szempontot és tényezőt figyelembe veszek, amikor megpróbálok az ő fejével gondolkodni, és megnézni, hogy az ő érdeke és az ő célja micsoda. Nekem ennek kell alárendelnem tulajdonképpen a protokoll eszköztárát, és segítenem abban, hogy ő csillogjon és ragyogjon, és komfortosan, magabiztosan mozogjon, és az a szerep, vagy az a cél, vagy az az érdek halmaz, amivel a fejében megérkezett, vagy ami éppen ott van a papíron, azt ő maximálisan végig tudja vinni. És én azt gondolom, hogy ebben a protokoll egy igazi, jó, használható stratégiai fegyver tud lenni. Nagyon jól és könnyen lehet egy partnert, és számunkra teljesen idegen partnert is meggyőzni arról, hogy mi hitelesek vagyunk, velünk érdemes lesz üzletet kötni, vagy éppen együttműködni, akár országok szintjén, hogyha most nagykövetekről felkészülő nagykövetekről beszélünk, akiknek egy országot kell eladni az adott fogadó országban, és azokat a bilaterális kétoldalú kapcsolatokat építeni, és azt mondani, hogy igen, ha én megbízhatóan és hitelesen képviselem az országot, akkor lehet, hogy az, amit mondok, és amit még hozok magammal, a Balaton, a Hungarikum, Budapest városa, a turisztikai kulturális értékek és minden, érdemes lesz meglátogatni, érdemes lesz több különböző szintű kapcsolatokat kiépíteni, és abban a protokoll, ami tiszteleten alapul, odafigyelésen, empátián és interkultúrális különbségek most és figyelembe vételén, azok számítanak, mert hogy a protokoll is people's business, még mindig ezt mondom, ugyanúgy egy diplomácia, ez sosem lesz AI, ez sosem lesz technika által generált történet, vagy nem fogja a mesterséges intelligencia szerintem soha pótolni a protokollosokat, mert hogy pont az az emberi tényező az, amit nekünk mögé kell látnunk, és ahhoz, hogy ezt
1: amit meg az nem tud hozzátenni.
2: Igen, igen, igen.
1: És ez így is maradt szerintem.
2: Nagyon remélem.
1: No, ahogy hallgatlak, és azért is jó, hogy jöttél, mert kinyitsz egy ajtót, ahová nem láttunk be, hiszen mi nem mozgunk a hallgatókkal ezen a területen. Meddig a felelősséget oké, átbeszéltük, de például meddig kell ilyenkor együtt lenni az adott főhőssel?
2: A főhőssel, amíg a program, tehát hogyha Budapestre érkezik külföldről, akkor addig tulajdonképpen, amíg Magyarország létét el nem hagyja és elutazik. Addig a mi felelősségünk. Tehát mondok egy nagyon egyszerű példát, hogyha a készíti rendőrség kedves munkatársaival érkezünk érte a repülőtérre, és ugyanúgy kísérjük őt ki a gépéhez, és elbúcsúztatjuk hivatalosan, maga a konvoj, a motorkét az addig nem hagyja el a Lisztrenet repülőteret, amíg ugye Budapest légterét el nem hagyja, mert ha bármi történik a repülőgépével, és esetleg vissza kell fordulni, akkor nekünk ott kell lenni, hogy rendelkezésre álljunk és segítsünk. Tehát tulajdonképpen, hogyha nagyon-nagyon objektíve akarom nézni, akkor addig, amíg Magyarország légterében és Magyarország közegében van, addig a mi felelősségünk minden ide érkező vendég. Mm. És akármilyen rangban...
1: Szitőbben vagytok ilyenkor?
2: Protokollos protokollfőnök egy van. Jó esetben van egy csapat, a nagyobb szervezeti egységeknél, minisztériumokban, cégeknél
1: tehát
2: azért
1: ez,
2: van.
1: Ez megbízás.
2: Igen. Én általában egyszemélyes hadseregként működöm, és ez a do it all, mindent is képes vagyok megcsinálni. Én nyugodtan kiküldöm a meghívó leveleket, én elmegyek a hercegér, én nagyon szívesen lebonyítok egy eredményhíret, és ugyanazon rendezvényen belül nyilván be kell oldani, hogy mindenhol is ott tudjak lenni, és legyek rálátással minden területre. Jó az, hogyha jönnek nekem segíteni például egyetemi hallgatók önkéntes pozícióban, akik például ilyen VIP területeken hadrafoghatók és tanulhatók, és ha bármi van, akkor én egy mobiltelefon hívásnyira vagyok mindig.
1: Tehát a lényeg, hogy látj, itt tényleg a frontvonalban vannak.
2: Igen. Én azt gondolom, hogy így lehet leginkább tanítani a gyakorlatban.
1: Jó, abszolút jogos. Jó, megint csak lefordítva a hallgatók, vagy inkább a hallgatókat képviselve úgy mondom, azért ezt tisztázzuk már, hogy a te hivatásod az nem azt jelenti, hogy itt gárdadámkodni kell a vendég mellett. Tehát, hogy itt szórakoztatni kell őt addig, amíg itt van.
2: Nem, Nem, de ott kell lenni, és minden információt tudnunk kell. Tehát megkérdezi, hogy nem tudom, hol tudok a kedves párjának, nem tudom, vásárolni ezt, azt, a szuvenírt, vagy hol tudok, nem tudom, beszerezni ilyen-olyan magyar értéket, és ilyen kérdések vannak, és ilyen...
1: De hogy mit tudom én, nincs kedvenig lefeküdni, és el akar menni vacsorázni valahova, vagy szórakozni.
2: Volt olyan, hogy meghívtak egy pohár italra, egy kocintásra köszönetképpen a stábnak, hogy jól érezte magát, és hogy valamit ő is viszont visszaadjon abból a vendégszeretetből és gondoskodásból. Ilyen van egyébként, tehát hogy én azt szeretem, hogy akkor van vége tulajdonképpen a programnak, amikor fölment a szállodai szobájába, ha mondjuk itt alszik, és több napot van Magyarországon, vagy Budapesten, akkor ott van, és onnantól kezdve, ha védett a személy, akkor úgyis a készítrendőrség munkatársai fogják vigyázni az ő álmát és az ő biztonságát, akkor én azt mondom, hogy nyugodtan hazamehetek. De mondjuk egy nagyobb rendezvénynél sok esetben a protokollos, így én is, beköltözünk abban a szállodába, ahol egyébként az 50-100 fős VIP vendégkör van, és itt vannak egy hétig, miért, hogy bármikor én is, ha éjfélkor, hajnali kettőkor hívna a recepció vagy a frontdesk, hogy nem tudom, kérés van, Niki, gyere le, akkor lemegyek, tehát hogy ilyen formán maga a felelősség és a hatáskör is 0-24-es egy rendezvényen, vagy egy delegációs programon. Tehát ilyenkor tényleg folyamatosan ugrásra készen kell lennünk.
1: Jó, ez ezzel jár.
2: Igen, de ezt imádjuk.
1: A hivatással jár.
2: Igen,
1: okay.
2: Igen.
0: Ez a Slágerkult.

0: Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez továbbra is a slágerkult, amit hallgatnak, örülök, hogy itt vannak velünk, annak meg még inkább örülök, hogy dr. Rosó Nikoletta meglátogatott ismét itt a stúdióban, örülök neked, a bizalmadat is köszönöm, ő egyébként nagyon komoly feladatot és tisztséget tölt be, mert a Nemzetközi Protokoll Szakemberek Szervezetének elnöke, egyébként címzetes egyetemi docens, író, kötetes, ugye, szerző, jól mondom?
2: Hat kötet, igen.
1: Jól emlékeztem rá. Lesz hetedik is?
2: Van, már megvan. Hát csak várjuk, már készen is ez a doktori disszertációmnak az olvasói változat, egy picit fogyasztható, nem annyira száraz, nem annyira statisztikai jellegű. Ez már készen van, sőt, ilyesmilyen számot is már megigényeltem rá, sportprotokoll címmel fog futni, amint a tördelés és a nyomdai munkák elkészülnek, de én már megírtam a...
1: Na, örülök neki, és várjuk is. Amint megvan, gyere vissza, és beszélgetünk arról is. Viszont az, ahogy most tényleg hallgatlak, én azt a hívó szavakból azt érzem, hogy ez azért nem csak egy bizonyos körnek, ez mindenkire ráférne.
2: Ez így van.
1: A protokoll
2: ez
1: ismeret.
2: Készítettünk egy felmérést erről.
1: Gesztusokkal, meg így, mindenfajta... Emberi tulajdonságokkal.
2: Emberi társasági viselkedés része a protokollnak, közel sem tudunk egyenlőséggel letenni, és nem is szabad, de ez az, amit már ugye a családban is, és már azt gondolom, hogy a legalsóbb szintű oktatási intézményekben, nevelő intézményekben már érdemes elkezdeni oktatni, ahogy más országokban is ez teljesen természetes és elterjedt, hogy része egyébként a kurikulumnak, része akár a nemzeti tanternek. Jó, hogyha akár magyarországi osztályfőnök jóra keretében becsempészük azt, hogy hogyan lehet szépen egymással diákok kommunikálni, vagy egy oktatóval.
1: Becsempészik?
2: Van, ahol igen. Tehát van erre példa. Azért tudom, mert van arra eset, hogy, vagy van arra példa, hogy elhívnak osztályfőnök jóra terhére tulajdonképpen, hogy meséljek arról, hogy kisdiákok hogyan tudnak majd érvényesülni, amikor akár a középiskolát, akár az általános iskolát elhagyják, és bekerülnek a felnőtt világba, és felnőttek közé. Itt azért lehetne az oktatást kiterjeszteni, azt gondolom, a maga pedagógusi karra és körre, hogy maga példamutatás meg legyen, mert sok esetben nem látható, vagy nem látom, és akkor ilyenkor nehéz azt mondani a diáknak, hogy az így kell felöltözni, így kell kommunikálni, hanem ezt a példát látja, hallja feltétlenül, illetőleg a szülők körében is. Sok esetben azt hallom, ugye a szülők egy szülő értekezleten nem biztos, hogy olyan minőségben kommunikálnak az osztályfőnökkel, a pedagógusokkal, ami példaértékű és tiszteleten alapuló lenne. Úgyhogy...
1: Akikhez eljut, nyitottak, mit tapasztalsz?
2: Természetesen, tehát én mindig hívásra megyek. Én mondtam, hogy nagyon
1: hát
2: szívesen segít.
1: Hát attól még lehet nyitott az, aki meghív, de a többiek meg ott ülnek, mármint a diákok. Nekik az végig kell hallani.
2: Így, igen, de mondjuk egy tréning alkalmával. Tehát, hogy azt mondja, igen. Tehát amikor a felnőtt világban vagyunk, és ilyen megbízásaim vannak, akkor természetesen ők érzik és értik ennek a lényegét, és ennek a befektetését. Mert tulajdonképpen az emberi tiszteletbe és a kulturális viselkedésbe való befektetés az csak kifizetődő tud lenni. Annak nincs semmi, mint egy gyógyszernek mellékhatása, negatív mellékhatása, annak csak a pozitívumait tudjuk értékelni. A diákok pedig, amikor érkezik egy külső, az mindig érdekes, mert erre szokták mondani az oktatók, hogy aki kívülről jött, az hát, ha jobban odafigyelnek, jobban elhiszik neki, mint annak a pedagógusnak, aki napinap ott van velük, és én ugyanúgy a általános iskolai diákokkal is úgy magázódó viszonyban beszélek, és elmondom nekik, hogy hölgyek, urak, ez azért fontos, mert és hogyha én felnőttként kezelem őket már ebben a korban, és természetesen így is kell szerintem, akkor ők is felnőnek, és annyira szépen látható ez az első percekben, hogy figyelnek, mobiltelefonokat már nem nyomogatják, már nem beszélgetnek az hátsó pacsolóban, a cool kids at the back, hogy mondja az angol, hogy ott beszélgetnek, és rombolják talán az összhangot, nem, mindenki figyel, és ért és érzi, hogyha az ő nyelvüket én tudom és értem. És ilyen formán tudom őket úgy megszólítani, bármilyen generáció is legyen, akkor mindenkinek meg lehet mutatni, hogy az ő szintjén, az ő közegében, vagy mikro- vagy makroközegében ez miért lehet izgalmas és fontos, és miért válhat ez hasznára. Lehet, hogy nem ebben a pillanatban, majd egy szóbeli vizsgánál, vagy egy felvételinél, vagy egy állásinterjúnál. Amikor majd ténylegesen ott van, hogy választani kell, hogy erre az egyetemre szeretnék jelentkezni, ezt a munkát szeretném megpályázni, és de jó lenne, ha felvennének. És amikor ez így tudatosul bennük, és nem azt mondom, hogy a döbbenet, de hogy tényleg látni az arcokon, hogy értik, és úgy kezd leülepedni az az információ, és át tudják élni ezt az egészet, amit én mondok, akkor én azt gondolom, hogy ennek van értelme. De ahhoz meg tudni kell, tehát ahhoz, hogy erről beszéljünk, ahhoz művelni kell ezt a szakmát.
1: Jogos, meg olyan evidensnek tűnik, amit mondasz, olyan magától értetődőnek nekünk most itt, ahogy beszélgetünk.
2: Nagyon sok szervezés van abban a magától értetődésben.
1: Oké, azzal tisztában vagyok. Meg nézzék el nekünk a hallgatók, hogy tegeződünk, egy kereskedelmi rádióban ülünk este, úgyhogy itt már talán belefér a lazább, meg ezer éve ismerjük ezer egymást. Úgyhogy ezt csak, hogy értsék a hallgatók, hogy itt miért nem tartjuk be ezt a nagy magázódást. Egyébként ez
2: nálam ez alap. Mindenkivel, igen. Főleg,
1: mikor
2: hogyha
1: fordulhat át?
2: Amikor én felajánlom, de nem, munka szempontjából...
1: De mikor jön az a lélektani pont?
2: Hát attól a megbízástól függ, tehát hogy mennyi ideig dolgozok valakivel együtt. Hogyha a sportvilágában működök, és ez egy sportesemény, akkor ott automatikusan mindenki mindenkivel tegeződik. Uh-huh. Ott ebből nem csinál senki lelkiismereti kérdést, hogy nem tudom, valamelyik sportági szakszövetségnek az elnöke, vagy éppen volt köztársasági elnök, ott a tegeződés is lehet szépen udvarias formában megejteni, és ott ez teljesen természetes, hogy aki ebbe belecsöppen, bármilyen sportágat művel, űz, hivatásosan vagy már nem, akkor ezek a tagok ebben a közönségben egymással tegeződnek. Ha egy munkaadónál, hogyha én belépnék mondjuk egy céghez, vállalatozó kormányzati szervezés, azt mondom, hogy munkavállalóként fogok én tevékenykedni ebben a szerepben, és ott az a mondás, és az a közmegegyezés, hogy mindenki tegeződik egymással, nyilván esetleg a felső vezetés leszámítva, akkor ott természetesen automatizálódik ez a történet. Hogyha én oktatok, előadást tartok, tréninget, és külsősként megyek, akkor nekem a magázódás az, ami teljesen alap, és amellyel én operálok tulajdonképpen 20 éve. Tehát nekem nehéz rávenni magamat egyébként egy tréning során, hogy akkor tegeződjünk, mert annyira az összes fordulat és minden nyelvi eszköz az automatikusan a magázódásban. Angolban is természetesen ugyanígy, amikor egy titulust, egy rangot szólítok meg, hogy nem tudom, ő fensége, magyarul ez nem hangzik olyan jól, de his serene highness, or your highness, or your royal highness, amikor hercegeket fogad az ember, vagy esetleg minisztereket, vagy államfőket, your excellency, your majesty, ha a királyi méltóságról van szó, az olyan szépen megmutatkozik az angol nyelven ez a fajta tiszteletadás.
1: No, hát dobálod a labdákat, nekem meg ugye az a feladatom, hogy ezeket lecsapjam. Igen, egy icipicit még visszautalva, hogy nagy meló van abban, hogy ez természetes legyen. Ahogy az előbb mondtam, hogy a tiszteletet megadjuk egymásnak, meg egyébként kedvesek vagyunk a másikkal. Valahogy a világban nem ezt látom.
2: Sajnos.
1: Jártamban keltemben. Te is ezt tapasztalod?
2: Igen, de én próbálom ezt változtatni a saját környezetemben belül, a saját közösségeimben belül, akár hazai, akár nemzetközi közösségről is légyen szó. Én azt gondolom, hogy mindig a változás azok legyünk mi, mutassuk meg, hogy ezt hogy kell, legyünk példák, és innentől kezdve, hogyha mi visszük azt a fáklyát, akkor fognak bennünket követni jó vezetőként, akár egy civil szervezetben, hogyha ez az MPRS, akár ez a 5 éves konferenciasorozat, amely 2 hete volt, ahol azért 49 ország képviselője ide érkezett Budapestre a meghívásomra. Az NGM Dürer épület együttesében egy nagyon szép, egykori felszentelt kápolnát kell elképzelni, amelyet egy modern konferenciateremmé varázsolták, de a mennyezet, a boltozat és a nagyon szép spirituális emlékek azért az megmaradtak.
1: Ez a Városliget?
2: Igen. Hajtósi Dürer soromban ez a gyönyörű szép épület. És mivel ugye egy pápai áldást jelentettem be ott először, amelyet én kértem a Szent Atyától április 29-én a Vatikánban egy nyilvános audiencia keretében, ahhoz kellett egy olyan termet találni, hogy konferencia, de meglegyen az a spiritualitás, az az eszmeiség, amelyet ezt tud esetleg hordozni. És én tényleg igyekszem mindent is megmozgatni, minden követ megmozgatni annak érdekében, hogy ez a szakma nemzetközileg is elismert legyen, az ENSZ által elismert legyen, és hát ez volt ennek a konferenciának is a célja. És ahogy ott annak idején mondtam is a nyitó beszédemben, hogy a moved heaven and earth, tehát mindent is megmozgattam, és már spirituális segítséget is kértem, támogatást annak érdekében. Ennél többet kevesen tesznek szerintem a protokoll szakma érdekében nemzetközi szinten, mint amit megpróbáltam én a saját lehetőségeimhez mértem, és én kifejezetten büszke vagyok arra, hogy szinte minden kontinensről érkeztek a meghívásomra olyan előadók, akik a saját költségen utaztak ide Budapestre. Sem a szállásban, sem az utazásban nem tudtunk non-profit szervezetként támogatást nyújtani, de ide érkeztek azért, hogy 15-20 percig ők legyenek, a középpontban, ott vagyok. Igen, igen, és én megadjam nekik azt a ragyogási lehetőséget, amit szerintem meg kell adni. Tehát nekem az a feladatom, szerintem, hogy láthatóságot és hangot adjak azoknak, akik tényleg a háttérben dolgoznak nemzetközi szinten, és az onnan kezdődik, hogy egy ilyen személyes részvételű konferenciát megszervezünk, amelyre egyébként a Budapest Akkreditált Diplomáciai Testületek nagyköveti rangban nagyon sokan elfáradtak, így lett végül is ez a 49 ország, Schmidt-Mann elnök úr megnyitotta, és én azt gondolom, hogy egy nagyon izgalmas multi kulturális eseményt, és szakmailag egy nagyon erőmutató és eredményhozó konferenciát tudtunk előre megvalósítani Budapesten, amelyet a világon még senki nem csinál. Tehát nem csak Európában nincs, de ismereteink szerint a világon senki ilyen.
1: Majd most fogják le.

0: amely kellett ahhoz, hogy mi is Budapest hírnevét öregbítsük. 30-40 ország képviselője számára, akik a protokoll szakmát és a diplomáciát képviselik, és akik tényleg életükben először jártak most itt Budapesten. Úgyhogy én idegenvezetőként működtem, tehát én vittem tálatvezetésre, busszal együtt mentünk, mutattunk mindent. Ez egyik szakmám a sok közül. Egy pici pezsgős kocintás az épületben, bemutattuk, hogy hol leszünk, és másnap minden is volt, tehát hogy nagyon szépen kell. Akkreditációs kártya, kitűző, színpad, fotós, videós, tehát ahogy egy nemzetközi konferenciának lennie kell, és erre volt nagyjából egy másfél-két hónapom, hogy ezt összerakjam. Úgy, mint programot, és minden mást, ami azt gondolom, hogy ahhoz kell, hogy ez egy elismert konferencia legyen, és akik ide jöttek, úgy érezzék, hogy nem kidobott idő és pénz volt, hogy ide utaztak, akár Argentinából, Miamiból, nem tudom, Koszovóból, mindenhonnan.
1: Ehhez a hivatáshoz nagyon kell szeretni az embereket? Hát hiszen emberekkel foglalkozom.
0: Szeretni is kell, érteni, tisztelni.
1: És nem unod őket. Ennyi év után sem.
0: Nem, mert engem kíváncsivá tesz, hogy ő honnan jött, és mit képvisel, és ő neki mi a fontos, neki mi az érték, neki mi erre a kulturális vagy nyelvi reáliája, amit erre a nem tudom, az ételre, italra és bármire mond. Ő miben hisz? Hisz-e bármiben? Hány istenben hisz, hogyha több istenben hisz? Neki mi a nemzeti viselete? Ő hogyan éli a mindennapjait? Ő hogyan nőtt és szocializálódott abban az országban? És akkor ugye jönnek a többi kérdések, és hogy ott egyébként milyen a jogi, politikai és állami berendezkedés, ami egyébként meghatározza a protokoll, de mindig az embert kell a középpontba helyezni, és itt érzek hiátust egyébként a protokoll oktatásban is, hogy elfelejtkezünk az emberről. Hát ember nélkül nincs protokoll, de diplomácia sem. Tehát ha a nagykövet nem olyan, akivel nem lehet egy társasági eseményen megjelenni, kulturáltan beszélgetni, kapcsolatokat építeni, akkor nem lesz sikeres. A két ország kapcsolat az onnantól kezdve meg van pecsételődve, és ugyanígy a felső vezetők is, akik reprezentálnak egy szervezetet, egy céget, egy vállalatot, egy bankot, teljesen mindegy, mindig az embernél kezdődik, mert hogy nem intézményekkel kommunikálok, hanem emberekkel.
1: De miután
0: és
1: emberek...
0: Empátia, bocsánat, ezt akartam én mondani, hogy tudjak az ő fejével gondolkodni. Tehát én, hogyha ide érkezik valaki, akkor én úgy tudom az ő látogatását maximálisan előkészíteni, nem csak azzal, hogy 4-5-6 lépéssel előre vagyok már a fejemben, és itt vagyunk, de én már 2 órával a későbbi programot szervezem, és már hívom, és küldöm az SMS-eket, hanem, hogy megnézni, hogy honnan jött, mit képvisel, hogyan kommunikál, tehát nyilvános forrásokból tájékozódom. Social media, médiaforrások, megnyilatkozások, és milyen értékeket gondol ő fontosnak, és akkor az ő nyelvén tudok megszólalni. Tehát nagyon könnyen tudok bárkire és mindenkire is ráhangolódni, mert én megcsinálom azt a házi feladatot, hogy én felkészülök. Világos. Az emberbe és a delegációba. Ezt sokan elfelejtik, hogy...
1: Még a szakmában is?
0: Van ilyen. Hát itt is, itt, ahogy hát vannak nem feltétlenül jó tetőfedők, most bocsánat a tetőfedő szakmától, ugyanígy lehetnek olyan protokoll területen működők, entitások, akik nem feltétlenül érzik ezt fontosnak, és azt gondolják, hogy ez a szabály, ezt írtuk le, ez lesz, és így kell csinálni, aztán mindenki alkalmazkodjon.
1: Oké, de miután emberekkel dolgozol, és ezek azért az emberi gyengeségek is benne vannak, vagy a jellemzők, vagy a személyiség.
0: Meg a személyes kérések, preferenciák.
1: Na, de ha olyannal találkozol, ami nem passzol, vagy akivel nem értesz egyet, akkor hogy viseled?
0: Nincs ilyen.
1: Tehát én nagyon megértő tudsz lenni?
0: Végtelenség. Igen, mert ez egy szolgálat. Tehát ha most nagyon-nagyon le akarom redukálni ezt az egészet, ez egy szolgálat. Az én dolgom az, hogy őt segítsem, támogassam maximálisan mindenben is, amíg a jogi keretek természetesen, meg a törvényességi keretek megengedik. Hiszen lehetnek olyan kérések, felkérések tangóra, amelyek nem férnek bele természetesen, de van, aki azt gondolja, hogy esetleg ez is a csomag része volt, vagy a protokoll szolgáltatás része volt. Hogyne? Hát az ember emberből van, akár úrról, akár hölgyről legyen szó is, meg gyarló is, meg minden, de alapvetően nekem az a dolgom, hogy bármilyen nem tudom, unortodoxnak tűnik az a kérés, vagy kérdés, maximálisan megpróbáljam segíteni és a megoldást megtalálni. Ugye a protokollban nincs nem, meg nem tudom, meg nem lehet. Tehát ezeket a szavakat nem. Okay. Igen, tehát nincsen. Mindig megoldom mindent is, de szoktuk ezt mondani. És hogyha éppen azt a konkrét kérdést nem, már legalább 3-4 alternatíva van a fejemben, amit fel tudok ajánlani, hogy ezeket a szemöldököket kisimítsam. Hogy úgy érezze az az adott személy, akivel én beszélgetek, hogy ő elégedetten tud távozni, az ő kérdését megválaszolták, az ő problémája

0: megoldották, és egy win-win szituáció alakuljon ki. Tehát ez soha nem lesz domináns, meg ilyen forma alárendelt is, tehát partnerek vagyunk egymással, de az én dolgom az, hogy őt emeljem.
1: Meg van a mondás, hogy jó társaságban repül az idő. Képzeld el, hogy már a végén vagyunk.
0: Nem hiszem el.
1: Esküszöm. Egyetlen egy kérdés a végére. Ami talán az előző itt létedkor is volt, hogy akkor jön a herceg?
0: Jön a herceg. 23-on is jött, most is jön a herceg. A Budapesten az Európai Olimpiai Bizottságok elnökei fognak egy csúcstalálkozót itt tartani június elején, illetőleg az általam már említett Ötusa világkupa kapcsán. Ez egy nemzetközi rendezvény zajlik itt a Bokcsarnokban.
1: De ilyenkor megismer benneteket?
0: Igen, háromszor járt eddig az országban, mind a háromszor én fogadtam, kísértem, szerveztem, tehát nekem már
1: tehát
0: teljesen...
1: akkor meg is már.
0: Igen, mi már ilyen ölelkezős üdvözési formában vagyunk, és nekem közvetlen kapcsolatom van a monakói palotával, ahol aminek köszönhetően ugye tudom szervezni az ő programját, mikor érkezik, hol fog megszállni, milyen kérései vannak, mit szeretne, tehát én már mindent tudok, hivatalos csatornákon még zajlanak az egyeztetések, de én kéne szak a reptéren is várni fogom.
1: Szkalmas világ ez.
0: Igen.
1: Megírtad
0: igen.
1: Már ennek a kulisszatitkait?
0: Nem, majd megvárom, hogy még ülepedjen egy picikét, de meg hát ugye ez egy bizalmi állás, hát nehéz erről úgy beszélni, hogy mindenfajta nevet és időpontot és helyszínt kiiktatva, mert az meg ugye elveszíti a relevanciáját, hogyha ezeket kivesszük, úgyhogy mi nem beszélünk, tehát mi olyan vagyunk, mint egy kút, bedobjuk az információt, és az ott marad.
1: Diszkréció a fő.
0: Igen. Másképp nem lehet, és az ember szerintem nem tud szférákon át mozogni, mint ahogy én teszem, hogy ennek is, és függetlenül mindenfajta politikai és egyéb érdekektől, tehát mi tényleg a szakmát végezzük, és aki hozzánk fordul, vagy hozzám fordul, nekem teljesen mindegy, hogy ő most idős, fiatal, úr, hölgy, milyen oldalon áll, mit képvisel, nekem az a fontos, hogy az ő szerepét, és az ő intézményét, és az ő rangját, titulusát tudjam messze menőkig hivatalosan segíteni.
1: Most van az a lélektani pont, hogy mondd el az elérhetőségeidet, ahol téged megtalálnak.
0: Az interneten, ha beírjuk a nevemet, akkor minden online és telefonos elérhetőségem nyilvános, tehát akár ez a Nemzetközi Protokoll Szakember Szervezete weboldal az nprs.hu, akár a céges oldal europrotokoll.hu és ott a kapcsolatmenüpontban. Én egy nyitott megvan könyv vagyok, minden. Most már 10 éve ott van minden.
1: Dr. Hosszú Nikolettát kell keresni, ez a lényeg.
0: Igen, szeretettel.
1: Örültem neked.
0: Én is
1: sok
0: nagyon.
1: Sok csillogó szempárt.
0: Nagyon szépen köszönöm.
1: A hivatásodban akkor a tiéd is csillogni fog, nagy baj nem lesz.
0: Köszönöm szépen a meghívást.
1: Örülök, hogy itt voltál, és bízom benne a hallgatóknak üzenve, hogy azt a sok-sok, hogyha tudtak már, pedig miért ne tudnának a sorok között nem csak olvasni, hallgatni, és akkor elvisznek sok mindent, amit Nikolettától most hallottak. Ha meg nem, akkor majd hallgassák vissza a beszélgetést a podcastok között. És Nikolettától most elköszönök. Önöktől még nem folytatódnak a legnagyobb slágerek változatosan, de egy elbúcsúzás elég még fogunk találkozni.
2: Ez a Slágerkult.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Hussó Nikolettának nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjobbával. Maradjanak velünk a hírek után is, hiszen újra forognak a legnagyobb slágerek változatosan. Engem Esmiller Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Szimpátia tüntetést tartottak Budapesten a lemondásra felszólított közjogi méltóságok mellett. Június 20-án indul a nyári főszezoni balatoni vasúti menetrend. Bombát találtak tegnap Veszprémnél. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. Szimpátia tüntetést tartottak vasárnap Budapesten a lemondásra felszólított közjogi méltóságok és állami intézményvezetők mellett. A Sándor Palota előtti demonstráción a felszólalók a jogállamiság, valamint a fékek és ellensúlyok rendszerének megőrzése mellett érveltek. Renge Zsolt, a Fidesz budapesti alelnöke azt mondta, nem szabad politikai nyomás alá helyezni a demokratikus felhatalmazással rendelkező intézményvezetőket. A rendezvényen több felszólaló is bírálta a kormányfő azon törekvését, hogy lemondásra szólított fel egyes közjogi tisztségviselőket. A szónokok szerint tiszteletben kell tartani az alkotmányos intézményeket és a mandátumok törvényben meghatározott időtartamát. A demonstráció résztvevői a köztársasági elnök és más állami vezetők melletti kiállásukat fejezték ki. Június 20-án indul a nyári főszezoni balatoni vasúti menetrend, jelentette be a MÁV csoport vezérigazgatója a Facebook oldalára feltöltött videóban. Hegyi Zsolt elmondta, évről évre 3 millió utazást tesznek vonattal a Balatonra, amire a MÁV csoport idén is kiemelten készül. Hangsúlyozta, az elmúlt hónapokban sokat dolgoztak azon, hogy csökkentsék a lassú jelek számát, javítsák a pályák állapotát, és odafigyelnek arra is, hogy a járművek klimatizáltsága is megfelelően működjön. A vezérigazgató ismertette, a Balatonra közlekedő Flirt és Kiss motorvonatok Budapest és Székesfehérvár között ki tudják használni az óránkénti 160 km-es pályasebességet. Megkezdődött a beiratkozás a katonai és rendészeti pályára irányító egyhetes militári táborba, amelyet június 21-től rendeznek Mogyoródon. A 10 és 18 év közötti jelentkezők a nyári szünetben egy hetet tölthetnek el katonai körülmények között egy erdőszélén kialakított táborban. Korai ébresztő és rendszeres testmozgás mellett napközben elméleti foglalkozások keretében ismerkedhetnek meg a honvédelmi és rendészeti tematikájú programokkal. Minden héten van kutyás és kommandós bemutató is. A mogyoródi militári tábort 21 éve szervezik meg. A június 21-én induló egyhetes turnusokba a tábor honlapján keresztül lehet jelentkezni. Bombát találtak tegnap Veszprémnél. A II. Világháborús szovjet bomba Gyulafirátóton a felső újsoron került elő csatornázás közben. A katonai tűzszerészek vasárnap a helyszínen kiszerelték és megsemmisítették a gyújtószerkezetet, a bombát pedig a Magyar Honvédség központi gyűjtőhelyére szállították. A rendőrség a tűzszerész művelet idejére mintegy 200 méter sugarú körben lezárta a területet. A korlátozás 34 házat és 74 lakót érintett. Kezdetét vette az idén 20 éves budapesti Wagner napok a MÜPA-ban. A jubileumi év különlegessége, hogy 150 éve mutatták be először teljes egészében a Nibelung gyűrűje című művet Bayreuth-ban. A fesztivált idén is a Parsifal nyitotta meg, amelyet Fischer Ádám vezényel. A karmester egyben búcsúzik is a ringciklustól, a stafétát pedig Rajna Martin veszi át társművészeti vezetőként. A június 30-áig tartó programsorozatban opera előadások, dalestek és filmvetítések is helyet kapnak. Ma napos idő várható, általában kevés fátyol és gomoly felhővel, de néhol zápor, esetleg zivatar sem kizárt. A hőmérséklet csúcsértéke 27 és 31 fok között alakul. Kedden hideg front érkezik, napközben még meleg lesz és a nap is kisüt, később erős szél és zivatarok érkeznek. A front mögött visszaesik a hőmérséklet, csütörtökön napközben már csak 22-25 fok várható.
1: És most... Indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek vált.

0: Programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, hallottak már arról, hogy az orvos felírja a terápiás céllal azt, hogy menjenek kiállításokat nézni, akármilyen múzeumba, akármilyen kiállítás. De ha egy gyógyító kiállításról van szó, ami kifejezetten ebből a célból jött létre, az még inkább különleges. A Hagyományok Házában egészen ez év november 29-ig látható egy fantasztikus kiállítás, Tulipán és Zsája, kertek, korok, népművészet címmel, és hát van egy alcíme is ennek a kiállításnak, hogy Gyógyító Múzeum és Gyógyító Kiállítás. Virág a kertben, virág a hímzésen, virág az emlékezetben. A magyar népművészet minden szirmában ott rejlik a természet és a kultúrák találkozása. Képzeljük el, hogy félrevonulunk a természet egy nyugodt szegletébe, egy kertbe, ahol már nem a társadalom zaja diktálja a gondolatainkat. Ebben a békés, figyelmes csendben a test megnyugszik, a lélek kisimul. Ahogy elmerülünk ebben a jelenlétben, az idő fogalma lassan értelmét veszti. Ekkor nem csak szemléljük a természetet, hanem a részévé válunk. Ez a természetes, a modern ember számára ritka, mégis mélyen ismerős állapot, a teljes belefeledkezés, a flow. Volt egy nagyon-nagyon híres francia, svájci filozófus, aki azt mondta, vissza a természethez. Jelszava a felvilágosodás kritikájaként született meg, aki úgy vélte, hogy a civilizáció fejlődése eltávolította az embert eredeti természetes állapotától, amelyben még erkölcsösebb, szabadabb és hát boldogabb is volt. Szerint a természet nem csak menedék, hanem az ember erkölcsi megtisztulásának forrása is. Viszonya a növényekhez, természethez mélyen romantikus, sok művében megjelenik a növénygyűjtés szeretete, például amikor botanikai sétákat tesz, és ezek során harmóniát, nyugalmat talál. Számára a természethez való visszatérés egyfajta lelki és erkölcsi újjászületést jelentett. Hát, ajánlom szívből mindenkinek, kedves hallgatóink, Hagyományok Háza, Kallós Zoltán kiállítótér, november 29-ig bármikor megnézhetik. Szívből ajánljuk.
0: Programajánlót hallottak.
2: Ez szólt, amikor apának nem indult az autója. A két kazettással ezt másoltuk egymásnak. És az első MP3 letöltéseim. I said, are you gonna be my girl?
0: A 80-as, 90-es és már a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Megszakítás nélkül. Sláger FM. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
3: Nem lesznek illegális migránsok Magyarországon a Tisza kormány alatt. Földrengés sorozat volt Görögországban. Budapesten is lesz Suli a strandon program. Jó reggelt kívánok, Szendő Fiori vagyok. A Tisza párt kormánya alatt nem lesznek illegális migránsok Magyarországon, és aki mást állít, az hazudik és becsapja a saját szavazóit is, közölte Magyar Péter miniszterelnök vasárnap a Facebook oldalán. A kormányfő arra reagált, hogy a Fidesz vasárnap és szombaton is felszólította a miniszterelnököt és a kormányt, jelentse be, hogy Magyarország nem hajtja végre a pénteken életbe lépő Európai Uniós Migrációs Paktumot. Vasárnap több földrengés rázta meg Görögországban Évia szigetének északi részét. A legerősebb rengés elérte az 5,2-es magnitúdót. A földmozgásokat nem csak a szigeten, hanem Közép-Görögországban és Athénban is lehetett érezni. A helyi hatóságok közlése szerint a földrengések kisebb földcsuszamlásokat is okoztak. A sziget egyes falvaiban lakóházak is megrongálódtak. A károsodott épületeket kiürítették, személyi sérülésről nem érkezett jelentés. Illegális cigarettában utazó bűnbandára csapott le a NAV június 1-én. Összesen 9 Pest vármegyei helyszínen, főként bérelt raktárakban, illetve kamionparkolóban veszteglő teherautóknál 100 bűnügyi szakember és járőrök részvételével, valamint a Merkur speciális bevetési egység bevonásával zajlottak az intézkedések. A pénzügyi nyomozók 1 millió doboz cigarettát és 2,5 tonna finomra vágott fogyasztási dohányt foglaltak le, valamint 100 raklapra halmozott, több millió doboz cigaretta előállításához elegendő fürdszűrő rúd és cigarettapapír is előkerült. 3 férfit hallgattak ki és tartóztattak le az ügyben. Vasárnap délután egy lerobbant Intercity blokkolta a fővárosból délnyugatra kivezető vasútvonalat. Járműhiba miatt a Budapest-Kelenföld és Tétényliget között csak az egyik vágányon közlekedhettek a vonatok, ezért a székesfehérvári vonal járatainak többsége terelve Ért felső felé közlekedett. A Mávinform késő délután közölte, hogy elvontatták a meghibásodott Balaton IC-t. A menetrend szerinti közlekedés fokozatosan az esti órákra állt helyre. Idén is lesz Suli a parton program. A Magyar Fürdőszövetség által indított akció június 8-a és 19-e között élményszerű tanulással, játékos programokkal várja az iskolás korosztályt. Ebben az évben Budapesten 5 fürdő és strand csatlakozott a Suli a strandon programhoz, mondta a Sláger FM-nek Borosné Szűcs Ildikó, a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei ZRT vezérigazgatója.
4: Ez egy olyan akció, amiben az a cél, hogy a diákoknak szórakoztató, de mégis valamilyen oktató jellegű tanítási napot biztosítsunk valamely strand vagy fürdő területén. Ugye így, hogy közeledik a vakáció, ez azt gondolom egy jó lehetőség pedagógusoknak és diákoknak is, hogy egy picit más környezetben, más módon, de mégis az oktatást tudják használni. Ebben az évben már 31 fürdőnk csatlakozott a Fürdőszövetség keretében ehhez a programhoz. Egyébként Budapesten 5 olyan helyünk van, ahol ezt a programot lebonyolítjuk június 8-a és 19-e között. Ez a Csillaghegyi, a Palatinus, a Paskál, a Pesterzsébet és a Római strandunk, ahol 50%-os kedvezményt biztosítunk a diák belépő árából.
3: A Suli a strandon programról a budapestgyógyfürdői.hu oldalon olvashatnak. Napos, felhős, meleg időben lesz ma részünk. A szél mérséklődik, de egy-egy futózápor előfordulhat. Délután 30 fok fölé melegszik a levegő. Kedden hideg front érkezik, eleinte még kisüt a nap, aztán záporok, zivatarok jönnek, és erős szél is várható. Eleinte 30 fok lesz, szerdán viszont már 26 fok valószínű. Utána mérsékelten meleg, néha záporos időre van kilátás.
2: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változó.

Sláger FM. Lotfi Begi, Kolányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyár.

Mit se változtál, behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsökből csinálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres zsebbel.

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, most kapaszkodjanak, 2027. február 28-áig látható az a kiállítás a Magyar Zeneházában, ott a Városliget szívében, amely Freddie Mercury életét mutatja be, a legendás budapesti koncert 40. évfordulójának emlékére. Mert hogy Freddie Mercury és a Queen 1986-os budapesti koncertjének 40. évfordulójára emlékezik a Magyar Zeneháza, és a világhírű rockstar emlékét ápoló World of Freddie új, közös saját tervezésű időszaki kiállítása. Az ikonikus zenekar a Vasfüggöny mögött elsők között adott nagyszabású stadionkoncertet Magyarországon. A zenekar ebben a felállásban utolsó turnéja során egyedül hazánkba látogatott el Kelet-Európában. A Népstadionban tartott fellépés a szabadság élményét és az akkori rendszer korlátjain való áttörést szimbolizálta egy egész generáció és a régió számára. A koncert végén, amikor Freddie váratlanul elénekelte a Tavaszi szél vizet áraszt című magyar népdalt, szinte megrepettek a rendszer által húzott falak a két világ között. Sok más világhírű Queen-dal mellett a Bohem Rhapsody, a We Are The Champions, a We Will Rock You, vagy a Radio Gaga, vagy az I Want To Break Free, mind olyan slágerek, amelyeket a mai napig sok millióan hallgatnak hazánkban és szerte a világban. A Queen generációkat egyesít zenéjével, mindegy, hogy YouTube-ot, Spotify-t vagy rádiót hallgatunk, esetleg tévénézünk, mindenhol találkozhatunk a legnagyobb slágereikkel. Nos, azt még nem mondtam, hogy Freddie 80. születésnapját is 2026-ban ünnepeljük. Több száz eredeti tárgy, fellépőruhák, bútorok, kéziratok mellett Freddie munkatársainak és barátainak személyes története és visszaemlékezései idézik fel a világsztár kevésbé ismert emberi oldalát. 9 tematikus térben látható a kiállítás a Magyar Zeneházában. Igen, ott a Városliget szívében mindenkinek szívből ajánljuk.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Szimpátia tüntetést tartottak Budapesten a lemondásra felszólított közjogi méltóságok mellett. Június 20-án indul a nyári főszezoni balatoni vasúti menetrend. Bombát találtak tegnap Veszprémnél. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. Szimpátia tüntetést tartottak vasárnap Budapesten a lemondásra felszólított közjogi méltóságok és állami intézményvezetők mellett. A Sándor Palota előtti demonstráción a felszólalók a jogállamiság, valamint a fékek és ellensúlyok rendszerének megőrzése mellett érveltek. Renge Zsolt, a Fidesz budapesti alelnöke azt mondta, nem szabad politikai nyomás alá helyezni a demokratikus felhatalmazással rendelkező intézményvezetőket. A rendezvényen több felszólaló is bírálta a kormányfő azon törekvését, hogy lemondásra szólított fel egyes közjogi tisztségviselőket. A szónokok szerint tiszteletben kell tartani az alkotmányos intézményeket és a mandátumok törvényben meghatározott időtartamát. A demonstráció résztvevői a köztársasági elnök és más állami vezetők melletti kiállásukat fejezték ki. Június 20-án indul a nyári főszezoni balatoni vasúti menetrend, jelentette be a MÁV csoport vezérigazgatója a Facebook oldalára feltöltött videóban. Hegyi Zsolt elmondta, évről évre 3 millió utazást tesznek vonattal a Balatonra, amire a MÁV csoport idén is kiemelten készül. Hangsúlyozta, az elmúlt hónapokban sokat dolgoztak azon, hogy csökkentsék a lassú jelek számát, javítsák a pályák állapotát, és odafigyelnek arra is, hogy a járművek klimatizáltsága is megfelelően működjön. A vezérigazgató ismertette, a Balatonra közlekedő Flirt és Kiss motorvonatok Budapest és Székesfehérvár között ki tudják használni az óránkénti 160 km-es pályasebességet. Megkezdődött a beiratkozás a katonai és rendészeti pályára irányító egyhetes militári táborba, amelyet június 21-től rendeznek Mogyoródon. A 10 és 18 év közötti jelentkezők a nyári szünetben egy hetet tölthetnek el katonai körülmények között egy erdőszélén kialakított táborban. Korai ébresztő és rendszeres testmozgás mellett napközben elméleti foglalkozások keretében ismerkedhetnek meg a honvédelmi és rendészeti tematikájú programokkal. Minden héten van kutyás és kommandós bemutató is. A Mogyoródi Military Tábort 21 éve szervezik meg. A június 21-én induló egyhetes turnusokba a tábor honlapján keresztül lehet jelentkezni. Bombát találtak tegnap Veszprémnél. A II. Világháborús szovjet bomba Gyulafirátóton a felső új soron került elő csatornázás közben. A katonai tűzszerészek vasárnap a helyszínen kiszerelték és megsemmisítették a gyújtószerkezetet, a bombát pedig a Magyar Honvédség központi gyűjtőhelyére szállították. A rendőrség a tűzszerészt művelet idejére mintegy 200 méter sugarú körben lezárta a területet. A korlátozás...
0: És most! Indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan. 103.1 Sláger FM Veszprém. Sláger FM.
2: Című művet Bajrájtban. A fesztivált idén is a Parsifal nyitotta meg, amelyet Fischer Ádám vezényel. A karmester egyben búcsúzik is a ringciklustól, a stafétát pedig Rajna Martin veszi át társművészeti vezetőként. A június 30-áig tartó programsorozatban opera előadások, dalestek és filmvetítések is helyet kapnak. Ma napos idő várható, általában kevés fátyol és gomoly felhővel, de néhol zápor, esetleg zivatar sem kizárt. A hőmérséklet csúcsértéke 27 és 31 fok között alakul. Kedden hideg front érkezik, napközben még meleg lesz és a nap is kisüt, később erős szél és zivatarok érkeznek. A

A legnagyobb slágerek között a legújabbak is. Ez a Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Szimpátia tüntetést tartottak Budapesten a lemondásra felszólított közjogi méltóságok mellett. Június 20-án indul a nyári főszezoni balatoni vasúti menetrend. Bombát találtak tegnap Veszprémnél. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. Szimpátia tüntetést tartottak vasárnap Budapesten a lemondásra felszólított közjogi méltóságok és állami intézményvezetők mellett. A Sándor Palota előtti demonstráción a felszólalók a jogállamiság, valamint a fékek és ellensúlyok rendszerének megőrzése mellett érveltek. Renge Zsolt, a Fidesz budapesti alelnöke azt mondta, nem szabad politikai nyomás alá helyezni a demokratikus felhatalmazással rendelkező intézményvezetőket. A rendezvényen több felszólaló is bírálta a kormányfő azon törekvését, hogy lemondásra szólított fel egyes közjogi tisztségviselőket. A szónokok szerint tiszteletben kell tartani az alkotmányos intézményeket és a mandátumok törvényben meghatározott időtartamát. A demonstráció résztvevői a köztársasági elnök és más állami vezetők melletti kiállásukat fejezték ki. Június 20-án indul a nyári főszezoni balatoni vasúti menetrend, jelentette be a MÁV csoport vezérigazgatója a Facebook oldalára feltöltött videóban. Hegyi Zsolt elmondta, évről évre 3 millió utazást tesznek vonattal a Balatonra, amire a MÁV csoport idén is kiemelten készül. Hangsúlyozta, az elmúlt hónapokban sokat dolgoztak azon, hogy csökkentsék a lassú jelek számát, javítsák a pályák állapotát, és odafigyelnek arra is, hogy a járművek klimatizáltsága is megfelelően működjön. A vezérigazgató ismertette, a Balatonra közlekedő Flirt és Kiss motorvonatok Budapest és Székesfehérvár között ki tudják használni az óránkénti 160 km-es pályasebesség. Megkezdődött a beiratkozás a katonai és rendészeti pályára irányító egyhetes militári táborba, amelyet június 21-től rendeznek Mogyoródon. A 10 és 18 év közötti jelentkezők a nyári szünetben egy hetet tölthetnek el katonai körülmények között egy erdőszélén kialakított táborban. Korai ébresztő és rendszeres testmozgás mellett napközben elméleti foglalkozások keretében ismerkedhetnek meg a honvédelmi és rendészeti tematikájú programokkal. Minden héten van kutyás és kommandós bemutató is. A mogyoródi militári tábort 21 éve szervezik meg. A június 21-én induló egyhetes turnusokba a tábor honlapján keresztül lehet jelentkezni. Bombát találtak tegnap Veszprémnél. A II. Világháborús szovjet bomba Gyulafirátóton a felső új soron került elő csatornázás közben. A katonai tűzszerészek vasárnap a helyszínen kiszerelték és megsemmisítették a gyújtószerkezetet, a bombát pedig a Magyar Honvédség központi gyűjtőhelyére szállították. A rendőrség a tűzszerész művelet idejére mintegy 200 méter sugarú körben lezárta a területet. A korlátozás 34 házat és 74 lakót érintett. Kezdetét vette az idén 20 éves budapesti Wagner napok a MÜPA-ban. A jubileumi év különlegessége, hogy 150 éve mutatták be először teljes egészében a Nibelung gyűrűje című művet Bayreuth-ban. A fesztivált idén is a Parsifal nyitotta meg, amelyet Fischer Ádám vezényel. A karmester egyben búcsúzik is a ringciklustól, a stafétát pedig Rajna Martin veszi át társművészeti vezetőként. A június 30-áig tartó programsorozatban opera előadások, dalestek és filmvetítések is helyet kapnak. Ma napos idő várható, általában kevés fátyol és gomoly felhővel, de néhol zápor, esetleg zivatar sem kizárt. A hőmérséklet csúcsértéke 27 és 31 fok között alakul. Kedden hideg front érkezik, napközben még meleg lesz és a nap is kisüt, később erős szél és zivatarok érkeznek. A front mögött visszaesik a hőmérséklet, csütörtökön napközben már csak 22-25 fok várható.
2: Köszi szépen, Bori, jó reggelt, nézzük a közlekedési információkat. A 10-es számú főúton Neszmély térségében baleset történt, a 69-es kilométernél így zárva félútpálya. Az M1-es autópályán a főváros felé megnyitották a 17-es kilométernél található Biatorbágyi csomópont felhajtó ágát. Az 52-es főúton az M5-ös autópálya csomópontjához kapcsolódó hídépítést kezdtek, így az 5-ös kilométernél a Kecskemét centrum és a Dunaföldvár felé vezető kanyarodó sávokat zárva tartják. Budapesten az első kerületben a Mikó utcát egyirányúsították a Pauler utcától a Krisztina körútig, mert javítják a gázvezetéket. A második kerületben a Retek utcát zárták le a mai napra a Margit körút és a Fény utca között építkezés miatt. A 9. kerületben a Pékerdő utcát tartják zárva mától a Vágóhíd utca közelében távhővezeték építés miatt, és folytatják az átépítést a Fehér úton. Az Éles sarok felé a Gyakorló utca után mától a középső sávot tartják zárva. Ha bármilyen más további közlekedési infójuk van, jöhet a 0630 30 30 95 8-ra. Köszönöm!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul a Sláger reggel.
2: Kellemes hétvégéjük volt, reméljük. Ha igen, akkor mi készen állunk a kezdésre, és hogy a hétköznapok is kellemesen teljenek. Üdvözli Önöket, Pordán Petra!
3: És Somogyi Zoltán, jó reggelt!
2: 6 óra múlt, 6 perccel kezdünk Avicii-vel. Hey brother, jó reggelt!

0: Ez a Sláger reggel.
1: Jó reggelt kívánunk! Ismételten, meg majd még egy párszor a nap folyamán. 4:45 lesz, már 3 perc múlva. Tüneményes hétvégéd volt?
2: Csodálatosan szép, na. Igen. Igen, fantasztikus volt. Soha nem jártam még Monoron a borfesztiválon.
1: Ilyenkor ott is van most szoktam. Már?
2: Képzeld el, elég régóta. A barátaim vecsésiek, és ők nagyon szeretik, és többször javasolták már, és akkor úgy döntöttünk, hogy idén megnézzük, úgyhogy a Tomi miután a lakásunkban megint ténkedett. Mondtam neki, hogy na, kell neki is egy kis kikapcsolódás, úgyhogy elmentünk, és nagyon jól éreztük magunkat. Gyönyörű pincék vannak, finom borok, hiper-szuper kedvesek az emberek, rengeteg Sláger FM hallgató van, tehát csak kapkodtam a fejem, tök cukik voltak, jöttek oda, hogy na hát, itt már a Monori Borfesten ilyen hírességek is vannak, mondom, nem, nem vagyok, híresség rádiós vagyok, de hogy tök cukik voltak, tehát hogy hallgatnak minket, kedvesek voltak, úgyhogy jól éreztem
1: most magam. Most, hogy mondod, én pénteken találkoztam nagyon kedves hallgatóinkkal, egy céges rendezvény volt, a 35. fennállásának 35. évfordulóját ünnepelt egy villamossági nagyker. Én évek óta járok hozzá, van egy ilyen egyszerre családi és szakmai nap, egész napos, ez múlt pénteken volt, és ott is, hát nem tudom hány ezren voltak, és nagyon sokan jöttek oda fotózkodni, és olyan fura volt, mert azt értem, hogy a karamell lépett föl, hogy karamellhez utána mentek autogramot kérni, és fotózkodni, de hogy tudod, jöttek, hogy jaj, közös fotót, és mindig hallgatnak,
2: cuki,
1: és ott a vacsora sátorban a csévingek mellett fotózkodni.
2: Hát
1: mindig tudod próbálni, hogy jó, de keressük már valami rendes háttel. Mindegy, és ott ideállnak, odaállnak, stb. Volt, aki mondta, hogy tavaly is csináltuk, idén is csináljuk.
2: Tök cuki.
1: És olyan kellemes. A hétvégén meg figyelj, tök hétköznapi dolgokat csináltam. Én is, tehát, hogy végre például megint bementem az erdőbe biciklizni a Bükkben, és annyira jó volt, és képzeld el, hogy olyan fura egyébként, az egyik szemem sír, a másik nevet, mert hogy az volt a tegnapi tapasztalásom, ez a Bükkben a Hor völgye, ami ott már a Nemzeti Parkot szeli keresztül, mondjuk Lilafüred felé, tehát hogy így Mezőkövesdről Lilafüred irányában, és hogy alig, hogy bementem, ott kívül van egy látogatóközpont, ahol csillió ember ebédelt, van kerékpárkölcsönző, sétálgattak, napernyő, amit akarsz, koktél, stb. És alig, hogy eltávolodtam innen 10 méternyire, a völgy tök üres volt, de hogy vasárnap délután, mint 2 órakor, hogy senki nem volt, amikor bejebb mentem néhány kilométer, ott 2-3 ember sétálgatott. De hogy mondom, az a fura, hogy én azt hittem, olyan jó volt, mert ugye kint 28-29 fok volt, bent az erdőben nagyon kellemes 20-21 fok. Tehát, hogy tényleg érződik, hogy miért fontosak a fák. Ezen nagyon sokat elmélkedtem tegnap, és hogy olyan fura volt látni, hogy ennyire kevesen mennek már be, mert ugye oda nem lehet bemenni autóval, kivarakva, behajtani tilos, meg nemzeti park, meg stb. És hogy közben meg örültem, mert így viszont csönd volt. És
2: igen.
1: Bementem, figyelj, egy ilyen tizen, nem tudom hány kilométernyit az erdőbe, és ott leszálltam a biciklőre, és toltam, de nem azért, valaki ott jött, gyorsan visszaültem rá, mondom, olyan ciki, hogy nem bírja az öreg ember. Tehát nem ezért, hanem, hogy jól esett sétálni egyet, és közben nyilván magam mellett megtoltam a bringet, és olyan jó volt, hogy kicsit szó szerint kiszellőztetni a fejem, igen, meg a tüdőm, annyi mindennek gondolkodtam, és annyira sikerült lecsendesedni, hogy még most is beleborzongok, milyen jó volt. Ajánlom jó szívvel, tessék elmenni, nem autóval kirándulni az erdőben, hanem letenni bármit, és csak sétálni, nagyokat szívni a levegőből.
2: Mi rengeteget kirándulunk, úgyhogy értem, hogy miről beszélsz.
1: Ugye alátámasztott, hogy az ilyenkor felfrissíti, felüdíti az embert.
2: Gábor azt írja, sziasztok, jó reggelt Petra és Zoli, a hétvégén vidáman telt voltam, szombaton a Rozália borpikniken, tegnap pedig a barátaimmal Veresegyházon, aztán Györgyi óvónéni, tudd, akinél voltunk karácsonyfa küldetésen, azt írja, jó reggelt, sziasztok, ma van a szülinapom és munkában menet, természetesen már benneteket hallgatlak, így minden egyben van egy újabb jó nap indulásához. Isten éltessen Györgyi óvónéni téged is, és minden mai szülinapost.
1: Közben írja a Zsolt, hogy Arnold Schwarzenegger is bringázott, csak ő meg Budapesten. Ja, hát pont elkerültük egymást.
2: Igen. Folyamatosan hát erről most... cikkeznek. Hát itt bringázgat nálunk a Márvány utcában.
1: Itt van, igen, ő is. Egyébként kíváncsiak vagyunk, hogy ki mennyire otthonülős, vagy mennyire elmászkálós típus. Most akár csak az utóbbi hétvégét végig gondoljuk, vagy ha visszagondolunk rá.
2: Szerintem ezt külön lehet választani, hogy nyáron meg télen. Tehát vannak, akik nyáron azonnal útnak indulnak, és ha jó idő van, akkor szeretnek menni, viszont télen inkább begubóznak.
1: Igen.
2: Én télen is menős vagyok, úgyhogy nekem mindegy, én abszolút menős párti vagyok.
1: Hát vagy külön választjuk, hogy hétvégén vagy hétköznap. Hétköznap van, aki hazamegy, mert most szeret otthon ülni, és hétvégén meg mindig kimozdul. De azért összességében mégiscsak le lehet szűrni azt, hogy valaki jellemzően otthonülős típus, vagy inkább az amikor lehet, felkerekedik. Az amikor lehet, mert jó idő van, mert hétvége van, stb. De ha olyankor kimozdul valaki, akkor az már kimozdulósnak minősül. Szerintem. Meglátjuk.
2: Aztán arra is kíváncsiak vagyunk, hogy kivel osztanák meg a lottó nyereményüket, hogyha megnyernék teoretikusan. Persze lottó nyertesek is bejelentkezhetnek, akik már megosztották valakivel, szívesen fogadjuk, mert azért az sem mindegy, hogy kinek adunk, szívesen belőle, kinek nem.
1: És jelentkezzenek a hablat játékba is. Cilla dudolászik, 0630 30 30 95 8, és nem lennék meglepve, ha most, hogy ez ugye a koncertélmények nyara lesz itt a Sláger FM-en, hiszen valamennyi jelentős világsztár budapesti koncertjére folyamatosan lehet jegyeket nyerni itt a Sláger FM-en. Nincs még egy ilyen rádió, csak mondom. Szóval nem lennék meglepve, hogyha ez Szilát is meg is lette volna, de ennél többet nem segítünk ennyit előjáróban.
2: Ez nagyon nagy segítség.
1: Szerintem már így is. Szép napot, kellemes hétkezdést a Sláger FM-mel.
0: A legnagyobb slágerek között a legújabb

0: Sláger reggel.
1: Jó reggelt, fél hét lesz 7 perc múlva.
2: Jó reggelt!
1: Jó reggelt kívánunk!
2: Ha már említetted, hogy Arnold Schwarzenegger ugye itt tekert, figyelj, én azon röhögök egyébként, hogy már mint itt nálunk a Márvány utcában, mert ugye ide jár edzeni, és most már elég sokan levadázták, hogy ami kikerült róla a biringás fotó, nem tudom, láttad-e, én ilyenkor mindig olyan színfelengető érzéssel tölt el, hogy látom, hogy a mi kis munkahelyünkön emberek megjelennek, és őt fotózták. Tehát láttad azokat a felvételeket, hogy Arni elindult, tekert ilyen kis elektromos bringával, majd körülötte, mint a paparazzók, mindenkik megjelentek, és ott fotózták őt. Hát egyébként az utcán ezt, videózták.
1: Ennek nehéz elejét venni. Az edzőteremben azért múltkor már mondták, hogy ott már volt egy fickó, aki arra figyelt, hogy ne háborgassák
2: már. Persze,
1: most ezzel szemben mondjuk, ugye ezt már 2 hete, vagy 3 hete mondtam, amikor a Liam Hemsworth-szel edzettünk. Ami nap megint egyébként, de hogy most konkrétan másfél órán keresztül, hogy vele viszont nem volt ilyen samesz. Tehát, hogy ő tényleg tök hétköznapi emberként.
2: Mert ő nem a Terminátor. You
1: igen,
2: know.
1: Tehát, hogy azért... Jó, de mit tett? Jó, hát Schwarz, értem.
2: Schwarz, azért sokaknak, Schwarz, tudod, olyan 80-as, 90-es aha. években lett ikon. Azért a Hemsworth fiút most sokan ismerik, de így, ha az utcán szembe jön, nem ismerik úgy fel, mint a
1: pont
2: az
1: azt
2: Arnit.
1: Néztem, igen. Hogy szerintem nem ismernék igen. fel. Tehát, hogy főleg még fölcsöv egy baseball sapkát, de egyébként meg teljesen normális, mert még képzeld, hogy neki még a füle sincs bedugva, tehát nem hallgat közben zenét, tehát, hogy, de hogy a kutya nem foglalkozik vele, és ezt csak azért mondom, ezt nem bántólag mondom, hanem hogy pont ezért érzik jól magukat uh-huh. általában a világsztárok itt Budapesten, itt nálunk, mert itt nincs az őrület, ami mondjuk Amerikában, hogy ott tényleg, tehát nem tud elmenni a sarokig anélkül, hogy 28-an lenne fotóznák, oda ne lépnének, stb. Itt meg szerintem a Liam Hemsworth pláne elmetne akárhol, persze. elmetne holnap strandolni a palatin, össze, a kutyát nem érdekelni, föl se ismernék, egy,
2: igen.
1: valószínűleg, akkor szakállam. 2, hogy így szerintem nem, tehát hogy persze az Arnold ő azért ott egy olyan nagyon, tehát van talán az a néhány nagyon igen. ikonikus ember, ezért nem értjük mi sem, amikor fotóznak minket, mert Magyarországon is van talán egy vagy két olyan televíziós arc, akire azt mondod, hogy hát igen, őt azért, de hogy én számtalanszor jártam már úgy az elmúlt évtizedekben, hogy nagyon-nagyon ismert tévés, leültünk valahol egyet kávézni, mert mondjuk jobban vagyunk, és senkit nem érdekel.
2: Persze.
1: Tehát, hogy ez nincs, itt nem divat nincs. Nálunk, hogy ez az odalépünk, meg adja autogramot. Más egy rendezvényen persze, ott az egy kiemelt fókuszpont, de hogy egyébként így a hétköznapokban békén hagynak bárkit.
2: Egyébként nem. Az influencereket, akiket most nagyon sokan követnek, figyelj, ott őrület van. Tehát, hogy én néha nagyon meglepődöm azon, hogy a fiatalok főleg mennek oda fotózkodni azokhoz, akik tényleg influencerek. Tehát, amikor voltam rendezvényen, és én nem ismertem a kis hölgyet, de a TikTokon van 325 ezer követője, megrohamozták. Tehát, mint az őrület olyan volt, mint hogyha egy hollywoodi sztár jött volna. Mint hogyha mondjuk én Angelina Jolie-val találkozhatnék, akkor sem mennék így rohannék, mint egy őrült, de hát azért csak oda mennék, hogy egy képet vele. Vele csinálnék egy képet.
1: Szerintem
2: ez meglepett.
1: Aha, ez nekem vagy nekünk szerintem egy tök jó visszaigazolás, vagy önigazolás, mert azt látom, hogy minél normálisabb dolgot csinál és képvisel valaki, tehát mondjuk valódi tartalmat gyárt, mindegy, hogy a tévében, vagy a rádióban, vagy az internetre, vagy a közösségi média felületre, de minél normálisabb a stílusa, az egész kisugárzás, annál kevésbé foglalkoznak vele. És minél kevésbé a tényleges tartalomra, meg a minőségre helyezi a hangsúlyt, hanem inkább a ripacskodásra. Igen, ezt mert minél ripacsabb valaki a közösségi médiában, annál inkább vonzza azt, hogy akkor hozzá oda kell menni, és őt ünnepelni kell, és ugye tudjuk, hogy van is olyan, aki lelki beteg, ha őt nem ismerik föl, ha nem igen. rohanják le, ha nem igen. akkor már kész, kikészül, hogy mi az, hogy őt már észre se veszik. Mert hogy ez neki ez az önigazolás, hogy a visszaigazolás, hogy semmit nem csinál, de azt nagyon hangosan, és akkor vágyik az ilyen típusú elismerésre.
2: De amúgy, ha visszatérünk az igazi sztárokhoz, mondjuk igen. Arnihoz és Liamhez, Liam ugye most már nem tudom, nagyon régóta nincs együtt Miley Cyrus-szal, tehát őket elváltak, de hogy most neki nincs új csaja, ugye? Tehát nem jöttek a kis, nem láttad azt, hogy a kis aranyásó lányok, mint annak idején, amikor ugye itt volt a Jude Law és az Imány Linda hirtelen olyan kapcsolatba keveredett vele, hogy le is fotózták, ahogy csókolóztak, és abból utána ugye óriás balhé volt a brit sajtóban is, tehát oda bekerült a Linda. Tehát, hogy itt nem láttál ilyen kis hölgyeket, akik mennének és próbálnának vele ismerkedni, csókolózni, bármit.
1: Pedig ebben az edzőteremben járnak ilyen kis luxus pillangók, és még nem láttam egyiket sem rárögteni. Most az jutott eszembe, amikor tavaly a John Cena volt itt, akkor vele például a barátnője itt volt, és bár nem egymás mellett, fejfej mellett edzettek, volt, hogy külön szinten, tehát egyik az első, mert másik. De hogy összetalálkoztak, puszítottak egymást, stb. Nem. Hát csak mondom, Liam egyedül.
2: Ó!
1: De majd megkérdezem tőle, hogy most van valaki, vagy nincs.
2: Akkor kedves kis hölgyek, akik nagyon szeretnének ismerkedni vele.
1: Ne szúrjunk ki vele.
2: De hogy is vicceltem, Jézusom, nem én. Ezt soha nem értettem, én azt a felvételt sem értettem, az annyira kellemetlen volt, szóval biztos, hogy nem szeretnék a brit bulvárba bekerülni, hogy a Gosdú udvarba csókolózzam Jude Law-val, akinek egyébként felesége van. Szóval, hogy azért az ciki lenne, látod, én úgy érzem.
1: Vannak olyan lányok Magyarországon, akik kifejezetten vágynak rá, hogy bekerüljenek a bármely bulvár magazinnak, akár a címlapjára, nem is a belsejébe, hogy ők, hát bizony kukorékoltak a valakivel. Igen. Hát nem vagyunk egyformák, ugye?

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Műsorajánló. Idén nyáron Budapest megtelik zenével. Jason Derulo, Metallica, Sting, Scorpions, One Republic, Duran Duran, Ricky Martin, Pitbull, Seal, Lenny Kravitz, a nyár legnagyobb koncertjei. Egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap a Sláger FM-et, mert bármikor öné lehet a következő koncertélmény. Sláger FM. Minden, amit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Bevezető árakkal vár a Metrodombít lakópark a 13. kerületi Marina sétánynál. Fixált 10% kezdőbefizetéssel otthonod vételárát a mostani árszinten. Költöz vagy fektess be egy díjnyertes lakóparkba, ahol prémium szolgáltatások és wellness komplexum biztosítja a feltöltődésedet. Metrodombít. További információ metrodom.hu.
3: Fedezd fel a Demjéni Cascade Hotelt, a természet és a luxus találkozását. Pihenj, töltődj, élvezd a barlangfürdő és a gyógyfürdő varázsát. Részletek és foglalás demjénkaszkát.hu.
4: Új Omoda 7 SHS. Különleges megjelenés, prémium minőség, intelligens szuperhibrid technológia. 8 év általános garancia, a motorra 1 millió kilométer. Omoda 7. Egy lépéssel a versenytársak előtt. Keresse márka kereskedéseinkben. omodahungary.hu.
5: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keres minket a pilkington.hu-n vagy a 0680-200-200-on.
6: Autóüveg Pilkington.
7: Passzív jövedelemre vágysz? Chocolate Brown Solarium Franchise. Ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás. A hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
8: Kerítés, festés, megint. Inkább hagyd! A Kéribádok gondozásmentes méretre gyártott kerítései UV-állóak, modernek, jól néznek ki, és úgy is maradnak, akár évtizedekig. Erre mi garanciát vállalunk, mert hosszú távra tervezünk. Nincs csiszolás, nincs festés, nincs macera, csak egy minőségi, időtálló és stílusos kerítés. Kéribádok.hu.
9: Kövesse a törvényalkotást egyszerűen, közvetlenül a nappaliából. Keresse a Parlament TV-t kábelszolgáltatója kínálatában.
10: Ha önnek felesleges fémhulladéka van, hozza hozzánk. Igényes környezet, magas piaci árak, korrekt kiszolgálás. Ferrobreaker Kft. Ért, Tolmács utca 6. Ferrobreaker.hu.
11: A nyári forgatag kellős közepén egy valódi balatoni zöld oázis várja Balatonfüreden. Közvetlen vízpart, panorámás szobák, kültéri medencék, wellness és hamisítatlan nyári hangulat. Hotel Golden Lake Resort, ahol a balatoni nyár igazán életre kell. www.goldenlake.hu.
12: Nyár, Dunapart és a 90-es évek legjobb emlékei. Június 11-én az Unisex élőzenekaros koncerttel érkezik az A38 hajó tetőteraszára. Az Unisex jó barátja Petró szerint, aki a funkit szereti, rossz ember nem lehet. Az Unisex ismert slágerei, nosztalgikus hangulat és igazi nyári koncertélmény vár. Énekeld újra a kedvenceket a Dunaparton. Jegyek A38.hu. Találkozzunk a fedélzeten.
13: A reklám után.
14: Gyönyörű napos nyári időre készüljenek, 20 fokos már most a reggelünk, délutára pedig 29 fokot ígérhetek. Ma van Medárd napja, ami úgy tűnik, hogy nem hoz esőt, tehát az azt jelenti, hogy 40 napig nem fog esni, hát szerintem ennek sokan nem örülnek, mert kéne egy kis csapadék, nem csak a tavainkba, hanem kb. Mindenhova, úgyhogy azért reméljük, ez a 40 nap ez nem tart ki.
15: Akkor beszéltek meg Borival, mert elvileg ilyen zivatar az előfordulat.
14: Itt
15: még
14: a fővárosban és a környékén biztos, hogy nem.
15: Szertágazó.
14: Ma nem.
15: Ja, hát ma nem. Ma nem. Meglátjuk. Jó, köszi!
16: A közlekedési hírek támogatója az
6: Autóüveg Pilkington.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Folytatódik

0: A Sláger reggel.
1: 3:47 lesz már, 2 perc múlva. Jó reggelt kívánunk. Képzeljék csak, Angliában, pontosabban Nagy-Britanniában egy 19 éves srác közel 1,5 milliárd forintnak megfelelő fontot nyert a lottón. És akkor gondolnánk, hogy wow, de szerencsés, minden rendben, stb. Ám de a szülei közölték, hogy lesz szíves a felét azt odaadni nekik. A srác meg értetlenül áll, hogy bár bocs, de miért? És ebből hihetetlen családi perpatvar kerekedett. A srác egyébként elmondta, hogy természetesen szeretett volna adni a szüleinek is egy nagyobb, komolyabb összeget, durván 340 millió forintot.
2: Az elég sok pénz. Igen.
1: Hát kevesebb, mint a 1,5 milliárdnak a fele, hát de egy tetemes összeg. A szülei ezen megsértődtek, kikészültek, hogy gondolja, hogy csak ennyit akar nekik adni, márpedig nekik a nyeremény fele jár.
2: De miért is?
1: Hát nem tudom, ezt segíts megérteni. Miért jár a fele a nyeremény? Tehát, hogy...
2: Én nem értem a szülőket. Most így próbálom magamban lejátszani azt a szituációt, hogyha mondjuk nyernénk a lotton, akkor édesanyám nem hogy odaállna, hogy akkor gyerekek, én kérem szépen a felét, mert hogy én vagyok az anyátok, vagy nem tudom, hanem azt mondaná, hogy maradjon nektek csak, és tudjatok vele azt csinálni, ami nektek fontos, mert hát az a lényeg. Tehát egy szülő szerintem azt nézi, hogy a gyerekének mi a jó. Mi meg gyerekként az evidencia, hogy adnánk. Te is adnál, persze, én is adnék. Sőt, megkérdezem, hogy miben segíthetek. Meg hát velem nagyon jól járnának, mert a családomon, a barátaimon kívül még jó sok más ember kapna, de ez, hogy elvárás, hogy a fiúcska adna nekik 300-valahány milliót, és nekik az nem elég, hát menjenek már a... Na. Hát ez nagyon-nagyon csúnya dolog. Szegény srác.
1: Azt mondják az orvosok, a hozzáértők, hogy a heves stressz, amit mondjuk egy ilyen nyeremény, egy váratlan fordulat ugye az életedben kivált, az egyszer lekapcsolja az agynak a józan gondolkodásért felelős részét, és ugye a szülők most éppen ebben az állapotban vannak. Tehát, hogy extázisba kerültek, szóval valójában nem a gyermekükről szól ez az egész, meg nem a pénzről, hanem ez egy ilyen teljesen magától értetődő pszichés jelenség, hogy megrészegítette őket, ami.
2: De a gyereknek ez hogy esik, nem?
1: Hát
2: úgy. Hogy a szülei, tehát hogy szegény fiú gondolt valamit eddig a szüleiről, 19 évig nevelgették, majd most rá kell jönni, hogy a szülei azok igazából más sem akarnak tőle, csak a pénzét.
1: Hát most óhatatlanul eszembe jut Britney Spears, Macaulay McCalkin, igen, Michael Jackson, és lehetne sorolni azokat a hírességeket, és nem azért, mert ők híre, hanem mert róluk tudunk pont azért, mert ugye híressé váltak, de hány meg hány ilyen van nyilván a civil szférában is, akikről nem tudunk, ahol mondjuk valaki sikeressé válik, és a szülő megcsapolja a gyereket, mondván, hogy ez jár neki, pedig hát nem tudom, szerintem én abban hiszek, hogy alapvetően lefelé, tehát hogy te is majd a gyermekedet támogasd, és hogy tehát, hogy minden generációnak az utána következő. Nyilván persze segíteni kell a szüleinket, meg nyilván az ember hálás, hogy felnevelték, stb. De hogy gondoskodni már inkább lefelé kell, és hogy az a normális családmodell, ahol azt mondod, hogy az utána következő generációt karolod fel, és vezeted, hogy merre menjen. Nem megfeledkezve a felmenőkről. A srác egyébként most a Redditen, tehát az interneten kér segítséget, megszavaztatja a...
2: de kíváncsi leszek, hogy mit
1: fog internet népét, hogy hát, hogy most akkor... Tehát ez is egyébként mennyire szimpatikus, hogy ő most lelkismeret furdalása van, és gondolkodó esett, hogy most tényleg egy önző rohadék vagyok, vagy kéne adnom, vagy nem?
2: Szegény
1: vagy,
2: hogy fiú, remélem megírják neki sokan, hogy nem az. Tehát aki 750 000 fontot, vagyis ahogy mondtad, 340 millió forintot akar adni a szüleinek, az nem egy rohadék. Hát, az egy jó fej srác.
1: Ugye? Tehát nem azt mondta, hogy na, itt van 5-5 millió, aztán legyetek boldogok.
2: Igen. Hát most... Mert még ki tudja, hogy hány embernek szeretne adni. Tehát, hogy a szülő

0: és terelgetni, és így tovább. Szóval, de nem a tulajdonod.
1: No, ha nyernének a lottón, vagy esetleg van már lottónyertesünk, akkor kinek adott belőle, vagy kinek adnának szívesen? Játszanak el a gondolattal, hogy mondjuk mintam csak szülőknek, a legközelebbi családtagoknak, vagy esetleg kiszélesítenék, vagy alapítványnak, tehát kinek adnának szívesen egy nagyobb lottónyereményből?
2: Nem mondanám meg senkinek, és most senkinek.
0: nem viccelek.
3: This ain't no disco. Ain't no country club either.

0: Ez a Sláger reggel.
1: Jó reggelt kívánunk! 7 óra lesz 8 perc múlva. Egy anyuka írja nekünk SMS-ben, én lebeszéltem a fiamat, hogy nekem adja a pénzét, amikor eladta a tőlünk ajándékba kapott autót. Mondta,

0: neki, nem kölcsön adtuk neki, hanem azt megkapta, azt tesz vele, amit akar, tehát ha eladja, a pénz az övé. Más kérdés, hogyha én éppen bajban lennék, akkor biztos, ha jól esne a támogatása, de ő rendezgesse csak szépen a saját életét. Első a gyermeke, második a felesége, én csak harmadik vagyok a sorban, szoktam
1: jaj,
0: mondogatni neki.
1: Oh.
0: Hát, egy, igen.
1: De édes, igen. Roni itt van velünk Izraelből, jó reggel.
0: Hello, Roni!
2: Jó reggelt, vagy valami olyasmit.
1: Ja. Vagy valami olyasmit. Na, te mit csinálnál, hogyha nyernél a lotton?
2: Hát mindenekelőtt vennék egy repülőjegyet.
1: Igen.
2: Aztán felhívnálok titeket, hogy mit kértek, kávét vagy ebédet.
1: Jaj, de nem drága, vagy végre találkoznánk. Igen, jönnél Pest, az tök jó lenne. És utána?
2: Utána valamit kapna a család, az biztos.
1: Aha.
2: Attól függ, hogy kinek mire, hogy mennyire van szüksége. Uh-huh. Tehát nem egyenlően. Vennék egy lakást itt Izraelben, vennék egy lakást Magyarországon, hogy ugye mégiscsak olcsóbb, mint szállodákba utazni a saját országomba.
1: Tök jó.
2: Hogyha a saját lakásomba megyek. Azon kívül hajléktalanoknak és intézet is gyerekeknek segítenék, és valamennyit félretennék, hogy legyen a gyerekemnek, amikor felnőtt lesz.
1: Nagyon szépen
0: nekem
1: elosztottad.
0: Nekem ez tetszik,
1: igen.
0: Amiket mondasz.
1: Ez jó, ez jó.
0: Ez jó. Egyébként azon gondolkodtatok-e már tényleg, hogyha nyernétek, hogy mi a nagyobb segítség, hogyha valakinek pénzt adtok, és költse, amire akarja, vagy hogyha vesztek neki valamit, amire tudjátok, hogy szüksége van. Legyen az autó, akármi. Tehát melyik a jobb megoldás? Nem biztos, hogy van jobb.
2: Szerintem az embertől függő.
1: Aha. Igen, hogy kinek mi az, ami kellene, vagy mi az, ami segítség lenne. Én is ezt gondolnám végig egyébként, mert mindenki, akinek szeretnék adni, nagyjából tudom, hogy mi az, ami neki segítene, és akkor vagy meglepném egy kecóval, vagy egy vállalkozással, mert tudom, olyan, hogy van olyan barátom, aki szeretne beindítani egy vállalkozást, és akkor abban segítenék, vagy pénzt adnék.
0: Hát meg van, aki nem állja a pénzt, tudod? Tehát, hogy tudod róla, hogyha odaadnád, akkor el is fogyott. Igen. Persze mondhatjuk erre, hogy hát az ő dolga, ez ugyanaz, mint amiről a karácsonyi ajándékok kapcsán is beszélgettünk,
1: igen,
0: hogy
1: igen,
0: akkor
1: igen.
0: Most praktikus ajándékot veszel, ami tudod, hogy jól jönne, vagy rábízod, hogy
1: majd dönts el.
0: Hát mindegy, jó, ezen is gondolkodtunk
1: kicsit. Köszi, Roni, puszilunk, szia!
2: Sziasztok!
0: Várjuk a további meglátásokat, hozzászólásokat. 0-30-30-30-95-8. Kinek adnának a lottó gyereme?

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1 Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: CT, MR, röntgen, modern technológia, tapasztalt szakemberek. Gyors, pontos diagnózis Veszprémben. Kistó27.hu. Képet adunk a gyógyuláshoz.
2: Vajon ki az a hős, aki ember feletti erővel rendelkezik? Legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg. Teljesíteni a küldetést.
3: Runner futár, az én hősöm.
2: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
4: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
5: Ordugulás, nátha, Lulimarin HA, xilometazolin tartalmú orspré, hialuronsavval és tengervízzel. Felnőtteknek és gyermekeknek is. Lulimarin HA, ne szokjon hozzá az orduguláshoz. Vény nélkül kapható gyógyszer. Forgalmazza a Goodwill Pharma. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
6: Próbálja ki a Sláger FM prémiumot, és élvezze zavartalanul a Sláger FM reklámmentes csatornáját. Visszahallgatás funkcióval. Most egy hónapig ingyen.
7: Igen, az autóban is a Sláger FM-et hallgatom.
8: A Sláger FM-et hallgatja?
9: Ha megkeresik telefonon vagy online,
8: kérjük, mondja el.
9: Sláger FM. Sláger FM.
8: Köszönjük!
9: A Sláger reggelben minden hétköznap reggel friss és hasznos információk, a legnagyobb slágerek és fantasztikus, fantasztikus hangulat. Ráadásul pénteken mindez fokozva.
10: Hát itt vagyok én, most még tudok itt vakerálni.
9: Minden pénteken a Sláger reggelben Pordán Petrához és Somogyi Zoltánhoz csatlakozik az ember, akihez hasonlóan senki sem tudja azt mondani. Kajdi Csaba, azaz Szila. Sláger reggel minden hétköznap reggel 6-tól a Sláger FM-en. Péntekenként Szilával. Erre nem lehet felkészülni. A reklám után.

0: Szigorítja a vendégmunkások magyarországi munkavállalási lehetőségeit a kormány. Megnyílt Veszprémben az MTA Mozgásban a Tudomány című interaktív tárlata. Később lesz az idei Raiffeisen kék szalag nagydíj. Üdvözlöm Önöket, Szendő Fibori vagyok. Szigorítja a vendégmunkások magyarországi munkavállalási lehetőségeit a kormány. A munkaerőkölcsönző cégek egyes országokból nem tudnak gyorsított eljárásban munkavállalókat behozni. A kormány szóvivői tájékoztatón elhangzott, a Fülöp-szigetekről, Grúziából és Örményországból nem lehet új munkavállalókat alkalmazni. Akik jelenleg itt tartózkodnak, azok kérhetik a munkavállalói jogosultság meghosszabbítását. Megnyílt Veszprém belvárosában a Magyar Tudományos Akadémia Mozgásban a Tudomány című interaktív vándorkiállítása. A posta előtti téren felállított tárlat az akadémia fennállásának 200. évfordulója alkalmából indult országjáró körút része. A látogatók virtuális sétán ismerhetik meg az MTA budapesti székházát, interaktív felületeken böngészhetik a magyar tudomány eredményeit, és kutatókkal készült videókat is megtekinthetnek. A megnyitón elhangzott, a kiállítás célja, hogy a tudomány közelebb kerüljön a mindennapokhoz, és azokkal is találkozzon, akik nem kifejezetten tudományos programot keresnek. A tárlat Veszprém után Balatonfüredre utazik tovább. Az ingyenesen látogatható kiállítás a következő hetekben várja az érdeklődőket a Kossuth utcában. Június 12-én Veszprém is csatlakozik a Mozgás Éjszakája országos programsorozathoz, amelynek keretében egyestére sportpályává alakul a város. Az Erzsébet-ligetben és több más helyszínen éjfélig várják a mozogni vágyókat. A szervezők szerint minden korosztály számára kínálnak programokat, így családok, baráti társaságok és rendszeresen sportolók egyaránt bekapcsolódhatnak. A résztvevők három különböző futótáv közül választhatnak, de esti kerékpártúra, nordic walking és vezetett séta is szerepel a kínálatban. Az esemény célja, hogy minél többen megtapasztalják a közös mozgás örömét. A programok ingyenesen látogathatók, és a sport mellett közösségi élményt is kínálnak az érdeklődőknek. Június 14-én rendezik meg a Veszprémi Tekergő elnevezésű közösségi kerékpáros programot, amelynek célja nem a versenyzés, hanem a mozgás és a kerékpározás népszerűsítése. A résztvevők négy különböző útvonal közül választhatnak, és saját tempójukban teljesíthetik a távokat. A rajt és a rendezvényközpont az Acticity-ben kap helyet, a részvétel pedig ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. A teljesítők bronz, ezüst vagy arany minősítő oklevelet kapnak. A Nemesvámosi Iskoláért Alapítvány, Nemesvámos Község Önkormányzata és a Haribo Hungária Kft. Összefogásából készült el az új Kressz Park Nemesvámoson. Az új park helyi családok, gyerekek és egész közösségek számára nyújt hasznos és élményszerű kikapcsolódási lehetőséget. A kezdeményezést a település vezetése is nagyra értékeli. Sövényházi Balázs Nemesvámos polgármestere kiemelte, a településen működő Haribo elköteleződésének köszönhetően egy ilyen komplex, a biztonságos közlekedésre nevelés támogató pályát adhatnak át. A megszokottnál későbbi időpontban, július 30-án rajtol idén az 58. Raiffeisen kék szalag nagydíj Balatonkerülő vitorlásverseny, amelyre idén is több mint 500 hajót és 2600 versenyzőt várnak a szervezők. Az aszályos téli időjárás következtében jelenleg csak 83 cm a Balaton átlagos vízállása. Emiatt elképzelhető, hogy a keszthelyi bóját át kell helyezniük Balatongyörök térségébe, vagy a szigligeti öbölbe a mélyjárású hajók miatt. Így a verseny távja az átlagos 155 kilométerről lecsökkenhet 140 kilométerre, ebben az esetben pedig hivatalos rekorddöntésre nem kerülhet sor. A szintidő most is 48 óra lesz.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Klivet Klíma. Értéket teremt az otthonában. www.klivet.hu.
2: A 8-as számú főúton Jánosháza után néhány kilométerrel súlyos baleset történt. Két személyautó frontálisan ütközött, megállították a forgalmat, mindkét irányban jelentős a torlódás. Káld felé lehet kikerülni ezt a helyszínt. A 10-es számú főúton Neszmély térségben szintén baleset történt, a 69-es kilométernél a helyreállítási munkák végéig csak a félútpályát lehet használni. Az M3-as autópálya Budapest felé vezető oldalán Gödöllő térségében egy műszakhibás jármű akadt el, így a 32-es kilométernél fokozott figyelmet kérnénk. Az M1-esen pedig már Herceghalomtól csak araszol a kamion sor a külső sávban, illetve az M3-as bevezető szakaszán is lelassult a haladás. Telítettek már a sávok a Rákóczi úton, befelé a Barostértől, a Károly körúton az Asztória irányában, valamint az Andrássy úton, befelé az Erzsébet tér előtt, de lassan járható az M1-es, M7-es közös bevezető szakasza is az Egér úttól, és tovább a Budaörsi út, illetve a 10-es számú főút befelé az Ürömi úti körforgalom előtt, valamint a Szél-Kálmán tér környéke.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most folytatódik a Sláger reggel.
2: Jó reggelt kívánunk, 7 óra múlt 6 perccel itt Bordán Petra.
4: És Somogyi Zoltán.
2: Továbbra is arra lennék kíváncsiak, hogy kivel osztanák meg jó szívvel és ösztönösen a lottó nyereményüket.
4: Lehet nekünk írni SMS-ben 0-30-30-30-95-8.
2: Ugyan itt már a hablatja is jelentkezhetnek.
5: Ez a... Hey guys, it's Taylor.
3: A legnagyobb slágerek változatosan

0: Sláger reggel.
1: 4-8 előtt, 1 perccel, jó reggelt kívánunk. Hát az ilyennek combos hozzászólások annak kapcsán, hogy egy 19 éves beach srác nyert a lotton, ugye milliárdos összeget, és hát eleve akart adni a szüleinek, de csak egy részét, csak egy töredékét a nyereménynek, nagyjából ilyen 340 millió forintnak megfelelő összeget, a szülők megközölték, hogy nem, nekik a fele jár az összegnek. A srác pedig a Redditen kérdezett rá az internetezők véleményére, hogy most akkor ő tényleg önző, hogy nem akarja odaadni. Várja, hol van? 19 évig etették, ruházták, nevelték. Oh. Csak éppen nem befektetési céllal, hanem mert szülők. Üdv, János.
2: Há,
1: igen, tehát hogy nem. Aztán a szülőknek nem a pénz fele jár, hanem a gyerek köszönete, a kettő nem ugyanaz. Aztán Zsófi írja, ha a szülők vették a szelvényt, az akkor más a helyzet. Ha a fiú, akkor szerintem ugyanannyi joguk van hozzá, mint nekem. Igen, ez már egy nagyon végletes. Ja, a szülő nem részvényes gyermek életében, nem jár automatikusan osztalék.
2: Ez így van.
1: Péter a könyvelő.
2: Milyen igaza van Péternek? Kriszti azt írja, sziasztok, mi anyuval felesben lottózunk, így a pénzt is feleznék. Biztos, hogy ő is, én is adnánk a családnak, és még állatmenhelyeket, kórházakat is segítenék konkrét dolgokkal, amire éppen szükségük van, azt venném meg.
1: Katka pedig azt írja, szerintem a szülőknek nem a pénz fele jár, hanem annak a tudata, hogy a gyermeküknek most már könnyebb lesz az élete.
2: Hát nem.
1: Legfeljebb segítsenek neki, hogy ne.
2: És nem arról van szó, hogy nem akar pénzt adni.
1: Igen.
2: Hanem, hogy szerintük kevesebbet, mint amire ők számítottak.
1: Írjunk már a Redditen.
2: Igen, szegény fiú, ne érezze már rosszul magát.
1: A magyar hallgatók azt üzenik, hogy...
2: Igen, hogy?
1: Mert hogy gyakorlatilag, amit most így a beérkezett üzenetekből ki tudunk olvasni, senki nincs, aki azt mondaná, hogy persze, jogos és jár a pénznek a fele, vagy akár egy nagyobb összeg.
2: No, mit szólsz hozzá, hogyha tovább nyargalunk hablatyunkra?
1: Jó.
2: Jó. Van a 4-es Street koncertjére, Budapest Parkba páros belépünk, aztán figyelj, az Edda művekre is lehet menni, a szimfonikusra, méghozzá a Margit-szigeti színház jóvoltából. Tavaly ugye hatalmas nagy siker volt ez a szimfonikus version.
1: Hogy van az őrült szimfonikusba? Próbálom elképzelni ezt a gyere őrültet.
2: Milyen szépen hangozta.
1: Nem,
2: azért szimfonikusra is tudsz veretni. Hát tudod, te is voltál már olyan szimfonikus koncerten. Azért ott az jó lehet. Illetve egy éves Sláger FM prémium előfizetés zavartal a rádióhallgatás és visszahallgatás funkcióval. Ezekért játszunk, úgyhogy tessék jelentkezni most!

0: a Sláger reggel.
1: 7:08, és akkor még néhány utolsó gondolat itt a lottó nyeremények kapcsán.
2: Azt írja nekünk Forrest Gumpunk, sziasztok, nálunk nagy a család, testvérek, gyermekek, unokák. Talán nekünk is jutna sok-sok smiley-val, írja. Jó, mondjuk igen, hogyha van mondjuk 8 vagy 10 unoka, akkor nyilván őket tartott szem előtt, hogy nekik azért minél több jusson.
1: Lea pedig azt írja, szerintem egy gyerek nem tartozik a szüleinek azért, mert felnevelték. Nem kért, ez a szülők döntése volt. Minden ember jó esetben tudja, hogy mire vállalkozik, amikor új életet hoznak a világra. Ez az ő döntésük, ne várjanak cserébe semmit. Viszont érdemeljék ki. A gyermek tanításába, segítésébe fektetett energiák úgyis visszatáplálódnak, ha annak így kell lennie. De gyakorló anyaként mondom, a legjobb ilyen energia látni, hogy cseperedik, hogy fejlődik és boldogul, és amikor ő is családot alapít, ugyanilyen szeretettel és odafigyeléssel válik szülővé.
2: Idevágó, amit tegnap tettem ki a Sláger FM Facebook oldalára, a szülő ameddig tud segít, amikor már nem tud, akkor derül ki, hogy milyen embert faragott a gyerekéből. És ez tényleg így van.
1: Ez a Sláger reggel, 7:08 lesz, 6 perc múlva.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Június 12-én újra mozgás éjszakája. Az ország egyik legnagyobb és legbulisabb ingyenes sportfesztiválja vár Budapesten és közel 90 településen. Falmászás, zumba, spinning, futás, túrázás és még sok más sport egész éjjel. A részvétel ingyenes. Részletek mozgásészakája.hu.
2: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n vagy a 0680 200 200-on.
3: Autóüveg Pilkington.
4: Új Omoda 7 SHS. Különleges megjelenés, prémium minőség, intelligens szuperhibrid technológia. 8 év általános garancia, a motorra 1 millió kilométer. Omoda 7. Egy lépéssel a versenytársak előtt. Keresse márka kereskedéseinkben. omodahungary.hu.
5: Júniusban Tihany lilába borul. Levendula illat, saját strand, wellness és nyári élmények várnak a Klub Tihany Resortban. Napközben programok az egész családnak, este zenés balatoni hangulat, rossz idő esetén is garantált kikapcsolódással. Foglalj szállodai szobát vagy válasz apartmanházaink közül. Klub Tihany. Foglalás klubtihany.hu.
6: Kerítés, festés, megint. Inkább hagyd! A Kéribádók gondozásmentes, méretre gyártott kerítései UV-állóak, modernek, jól néz ki, és úgy is maradnak, akár évtizedekig. Erre mi garanciát vállalunk, mert hosszú távra tervezünk. Nincs csiszolás, nincs festés, nincs macera, csak egy minőségi, időtálló és stílusos kerítés. Kiribádok.hu.
7: Válts prémium elektromos közlekedésre! Az új Jadel modellek megérkeztek Magyarországra. Elektromos robogók már 240 ezer forinttól. Keresd a Jadel Magyarország üzleteiben és hivatalos partnereinknél.
8: Nyári akciók a Magyar Tüzétnél. Építőanyag széles választéka, ingyenes kiszállítással, kedvező árakkal. Bővebb információért keresse munkatársainkat. Lehűtjük az árakat. magyartüzép.hu.
9: A nyári forgatag kellős közepén egy valódi balatoni zöld oázis várja Balatonfüreden. Közvetlen vízpart, panorámás szobák, kültéri medencék, wellness és hamisítatlan nyári hangulat. Hotel Golden Lake Resort, ahol a balatoni nyár igazán életre kell. www.goldenlake.hu.
10: Ha önnek felesleges fémhulladéka van, hozza hozzánk. Igényes környezet, magas piaci árak, korrekt kiszolgálás. Ferrobreaker Kft. Ért, Tolmács utca 6, ferrobreaker.hu.
11: A Toyota bemutatja, egy év, 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket, opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon, június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
12: A reklám után
13: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
14: A kormány visszaállítja az elektronikus építéshatósági rendszer nyilvános elérhetőségét. Két hét alatt több mint 800 gyorshajtót mértek be a rendőrök Csepelen. Pénteken rendezik a mozgás éjszakáját Budapesten. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. A kormány visszaállítja az elektronikus építéshatósági rendszer nyilvános elérhetőségét. Az ETDR és a kiadott építési engedélyekhez tartozó tervek ismét néhány kattintással elérhetők lesznek, közölte a kormány a Facebook oldalán. Azt írták, Lázár János korábbi miniszter még 2024. augusztusában szüntette meg az ETDR nyilvános felületét. Az egykori miniszter döntésének célja az volt, hogy elzárja ezeket az információkat a nyilvánosság elől, különösen a kastélytulajdonosok érdekében. Ólomszennyezést tártak fel a budapesti Corvinuson. Az egyetem fővámtéri főépületében 16 ponton végeztek vízminőség ellenőrzést, melynek során 7 helyen határérték feletti ólomszennyezést mutattak ki. Az egyetem tájékoztatása szerint a főépület vízvezeték hálózata részben korszerűsítésen esett át az elmúlt években, de több szakasz maradt korszerűtlen, és valószínűsíthetően ezek a problémás szakaszok okozzák a szennyezést. A vezetőség már pénteken lezárásokat tervezett az érintett területen, és elindította a hálózat teljes műszaki felülvizsgálatát a hibás szakaszok beazonosítására és megoldására. A Corvinus arról adott tájékoztatást, hogy a probléma megoldása érdekében további szűrőberendezésekkel elládott vízgépek beszerzésén dolgoznak, amelyek a fémszennyeződések kiszűrésére is alkalmasak lesznek. Két hét alatt 805 gyorshajtót mértek be a rendőrök Csepelen, adta hírül a BRFK. A rekorder egy Opel volt, amelyet 129 km/órás tempóval, tehát az autópályán megengedett legnagyobb sebességgel mértek be a Weiss-Manfréd úton. Ezen a fővárosi főútvonalon eredetileg csak 50 km/órás sebességgel lehet közlekedni. A felelőtlen autósról fényes nappal készült Trafipax fotó, amelynek köszönhetően mintegy 468 ezer forintos közigazgatási bírságot kapott. A BRFK felhívta a figyelmet arra, hogy lakott területen bármikor felbukkanhat egy gyalogos, kerékpáros vagy a forgalomba kikanyarodó jármű. Ilyen sebességnél a sofőrnek lényegesen kevesebb ideje marad a veszélyhelyzetek felismerésére és kezelésére. Június 12-én pénteken rendezik meg a mozgás éjszakáját a Hősök terén és a Városligetben, ahol ismét belekóstolhatunk számos mozgásformába, a zumbától a jogáig, a spinningtől a harcművészetekig. A rendezvényen a száp, a kajakkenu és a sárkányhajó is kipróbálható lesz, még a bátrabbak az óriás mászófalat is meghódíthatják. A program része az éjszakai futás, görkorcsolyázás, valamint kerékpár és gyalogtúra. Ezek mellett floorball, korfball, street hockey és tollas is várja a sportolni vágyókat.
15: Bori, köszönjük szépen, ma igazán kellemes nyári időre számíthatunk, már most 22 fokot mérünk, délutára pedig 29 fokot ígérhetek, és bár medár napja van, ma csapadék úgy tűnik nem várható.
16: Az M3-as autópálya Budapest felé vezető oldalán Gödöllő térségében elakadt egy műszaki hibás jármű. A 32-es kilométernél ezért lassult le a haladás, legyenek nagyon óvatosak. A 10-es számú főúton Neszmély térségében baleset történt, a 69-es kilométernél egyelőre félpályás zárás van. Az M1-esen pedig Herceghalomtól a külső sávban már csak araszolnak a kamionok, így lassul az előrejutás, hasonlóképp az M3-as bevezető szakaszán is. Mire számítsunk, ha inkább vonatra szállnánk? A vonalban Jancsó Bence, a MÁV Informtól. Szia!
17: Szia Zoli, köszöntöm a hallgatókat! Országszerte zavartalan a vonatközlekedés, nincsenek forgalmi fennakadások. Pályakarbantartás miatt több helyen is tervezett változásokra kell számítani a vasúti közlekedésben. A fővárosban a déli körvasút fejlesztése miatt a Dunántúlra tartó vonatok többsége a keleti pályaudvar helyett csak Budapest kelenföldi közlekedik, valamint onnan is indul. A G43-as vonatokat a változás nem érinti, azok továbbra is óránként közlekednek a Kelenföld-Kőbánya-Kispest szakaszon. Holnaptól péntekig éjszakai karbantartást végeznek Rákos rendezőállomáson. Az esztergomi, a Szobi és a Veresegyházi vonalon több éjszakai és korahajnali vonat helyett pótlóbuszra kell átszállni. A napközbeni járatokat a változás nem érinti. Jó utazást kívánok!
18: A közlekedési hírek támogatója az
3: Autóüveg Pilkington.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik a

0: főszerepben, a főszereplő, Géza Hofi!
1: A Sláger reggelben 7:40-kor.
2: Emlékeznek vissza, mondta egyik riporterünk a egyik körkapcsoláson, Zalaegerszeg MTK találkozón, azt mondja, kedves hallgatóink, a két MTK játékos egymás zavarta a kapu elrugásában. Még szép, mi? Nem zavarja, már nincsen kapu. Hát én... Jaj. Na meg aztán még mondott valamit a csatár. Azt mondja, és az is volt a baj, hogy a lövésem az az egy. Számoltam. Az az egy, azt mondja, ha egy alasszal lejjebb megy, akkor nem fölfele pattan, hanem lefele, és akkor győzünk. Hát kérem, erről az alaszról jut eszembe. Én nagyapámtól tudom, hogy ha a Szabó a gomblukat egy alasszal hosszabbra vágja, az már zseb. Úgyhogy ez van.

Sláger. Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

0: Cila énekel valamit valahogy. Most a Sláger reggelben.
1: Azt mondod, tök véletlenül egy nagyon jó pofa jelentkezésbe futottál bele?
2: Igen, Norbi azt írta, sziasztok! Norbi vagyok, pszichiátrián dolgozó ápoló. A hablaty nálunk szakmai ártalom. Reggel 6-kor kezdek, ahogy ti is, csak nálunk a műsor vendégei nem tudnak reklámszünetre menni. Gondoltam, benevezek, hát, ha most én beszélhetem ki magam. Norbikám, komolyan, neked zseni a humorod.
1: Szevasz,
3: szia! Szia. Jó reggel, sziasztok!
1: Jó
2: mondjuk
1: reggel.
2: Kell a humor, az biztos.
3: Muszáj, mert főleg egy ilyen szakmában, de hát egy reggeli műsorban is, aminek csak ugyanúgy megvan.
2: Köszi.
1: A humorod, meg így a hangod alapján már is mindenféle kétségem eloszlott, mert rögtön az jut eszembe, tudom, amikor meghamasztott, hogy pszichiátria, hogy még sokakban van egyfajta ilyen előítélet,
2: igen,
1: hogy fú, ott az a lekötözik, meg bedrogozzák a betegeket, azt annyi, de nyugtass meg, hogy azért ennél komolyabb szakmai munka zajlik.
3: Ezt, igazából a filmekben szokott ez jobban érvényesülni, amit te mondtál.
2: Gondoltam.
1: Pont múltkor belefutottam, adta a tévé az Ébredések című filmet.
2: De jó az a film.
1: Istenem.
2: Én is. Ugyanakkor néztem, szerintem egy ilyen egy hete volt kb. Vagy két hete.
1: Nem, már egy hónapja. Tehát, hát gondolom, megint rotálják,
2: ja,
1: ugye a Robin Williams-szel is. Robert De Niroval, és egyszerűen zseniális, és ugye megtörtént eseményeken alapul ráadásul. Na, de koncentráljunk most a teendődre, meg kéne fejteni ugye a Cila feladványát. Figyelj!
2: Hát ez most nagyon könnyű így hétfő reggelre. Mázlid van, Norbikám.
3: Szerintem megvan.
2: No.
3: Ha minden igaz, Ricky Martin.
2: Igen.
3: És a Living La Vida Loca.
2: Igen!
1: Ja.
2: Milyen érdekes, hogy Living La Vida Locát kapsz, nem? Tehát azért ez nagyon kemény.
1: Várjál, Loka az őrültet,
2: az
1: vagy hülyét jelent,
2: őrült.
1: Vagy erre is arra is használják azért.
2: Igen, de azt tudom, hogy őrült. Hát őrült életet élni. Na, vagy éld őrülten az életet, erről énekel Ricky Martin. Páros belépő a tiéd a június 25-i 4th Street koncertre a Budapest Parkba. Két fő részére szóló belépő június 20-ára az Edda Művek Szimfonik koncertjére a Margit Szigeti Színház jóvoltából, és egy egyéves Sláger FM Premium előfizetés zavartalan rádióhallgatással és visszahallgatás funkcióval. És ugye, ahogy Zoli említette, azért Csabit megihletik azok az előadók, akiknek egyébként a koncertjeire lehet nyerni a Sláger koncert kapcsán.
1: Igen, mert hogy ez a koncert élmények nyara lesz.
2: Bizonyám.
1: Itt Budapesten, unblock, de hogy a Sláger FM-et gyakorlatilag minden külföldi sztár fellépő koncertjére lehet jegyeket nyerni, így majd Ricky Martinéra is, úgyhogy tessék figyelni folyamatosan a Sláger FM-et.
2: Neked és gratulálunk!
1: Köszönjük a megfejtést!
3: Nagyon szépen köszönöm!
1: Szevasz!
2: Szia, vigyázz magadra! Hello!
0: Hablagy. Minden hétköznap reggel 7:50-kor a Sláger reggelben. A legnagyobb slágerek között a legújabbak is. Ez a Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1 Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: One Republic. A From Europe with Love turnéval június 25-én a Budapest Arénában. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
2: Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
3: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminess. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
4: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
5: Afrika szépsége, Európa kényelme Eger mellett a Bambara Hotelben. Egzotikus, fűszeres, nyugat-afrikai életérzés várja, különleges környezetben családjával vagy párjával. Várja a Bambara Hotel és az elveszett majomváros, a Bükki Rejtélypark tematikus világa, ahol a stílus, Afrika és a családbarát luxus találkozik. www.bambarahotel.hu.
0: Töltse le a Sláger FM alkalmazást és csatlakozzon a rádiózás új dimenziójához.
6: Itthon? Persze, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
7: A Sláger FM-et hallgatja.
8: Ha megkeresik telefonon vagy online,
0: kérjük, mondja el! Sláger FM. Sláger FM.
8: Köszönjük!
9: Mindennek oka van ezen a világon. Minden mélypontnak, minden fájdalmas tanulságnak, de minden találkozásnak, örömnek vagy boldog percnek is. Ismert vendégeimmel és szakértőkkel az élet és a sors mélyebb összefüggéseit keressük egy-egy lélekmelegítő beszélgetés során. Ha csak egyetlen hallgató másként kezdi szemlélni az életét, miután velünk tartott, már elértük, hogy jobb hely legyen ez a világ.
0: Lélekközösség Peller Mariannal minden hónap utolsó csütörtök estéjén 20 órától itt a Sláger FM-en. A reklám után

0: Mérgezéssel kerültek kórházba veszprémi gyerekek. Bombát találtak tegnap Veszprémben. Marc Márquez nyerte a gyorsasági motoros világbajnokság magyar nagydíját Balatonfőkajáron. Üdvözlöm Önöket, Szendő Fibori vagyok. Négy gyereket kellett kórházba szállítani Veszprém megyében, miután a gyanú szerint az aranyeső nevű dísznövény terméséből ettek. A beszámolók szerint a borsóra emlékeztető hüvelyek elfogyasztása után a gyerekeknél erős hasi panaszok jelentkeztek, ezért a veszprémi kórházban gyomormosásra és megfigyelésre volt szükség. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy az aranyeső minden része mérgező, különösen a magjai veszélyesek. A növény gyakran megtalálható kertekben, parkokban és játszóterek közelében is. A szülőket arra kérik, hívják fel a gyerekeik figyelmét arra, hogy ismeretlen növényeket, bogyókat vagy terméseket soha ne fogyasszanak el. Bombát találtak tegnap Veszprémnél. A II. Világháborús szovjet bomba Gyulafirátóton a felső új soron került elő csatornázás közben. A katonai tűzszerészek vasárnap a helyszínen kiszerelték és megsemmisítették a gyújtószerkezetet, a bombát pedig a Magyar Honvédség központi gyűjtőhelyére szállították. A rendőrség a tűzszerész művelet idejére mintegy 200 méter sugarú körben lezárta a területet. A korlátozás 34 házat és 74 lakót érintett. Június 20-án indul a nyári főszezoni balatoni vasúti menetrend, jelentette be a MÁV csoport vezérigazgatója a Facebook oldalára feltöltött videóban. Hegyi Zsolt elmondta, évről évre 3 millió utazást tesznek vonattal a Balatonra, amire a MÁV csoport idén is kiemelten készül. Hangsúlyozta, az elmúlt hónapokban sokat dolgoztak azon, hogy csökkentsék a lassú jelek számát, javítsák a pályák állapotát, és odafigyelnek arra is, hogy a járművek klimatizáltsága is megfelelően működjön. A vezérigazgató ismertette, a Balatonra közlekedő Flirt és Kiszt motorvonatok Budapest és Székesfehérvár között ki tudják használni az óránkénti 160 km-es pályasebességet. Szabadnapos orvosok mentették meg egy férfi életét Somogyvár megyében. A 60 év körüli férfi egy cukrászda előtt esett össze, majd leállt a légzése. A közelben tartózkodó orvosházaspár azonnal megkezdte az újraélesztést, és defibrillátort is használtak. A helyszínre mentő és mentőhelikopter is érkezett. A szakembereknek sikerült visszaállítaniuk a beteg keringését. A férfit stabil állapotban légiúton szállították kórházba. Az országos mentőszolgálat szerint a gyors segítségnyújtás kulcs szerepet játszott az életmentésben. Június 11-én megnyitja kapuit a Nyárkert Veszprémben a Színházkertben. A két éve indult rendezvényhelyszín gyorsan a város egyik kedvelt találkozó helyévé vált, ahol koncertek utáni bulik és baráti összejövetelek is helyet kapnak. A nyitó hétvégén DJ-szettek, esti partik és közös mesnézések várják a látogatókat. Csütörtökön, pénteken és szombaton is 17 órától nyit a kert, az esti programokat pedig különböző fellépők színesítik. Marc Márquez nyerte a gyorsasági motoros világbajnokság magyar nagydíját a Balatonfőkajári Balatonpark versenypályán. A Ducati spanyol versenyzője a szombati sprint futam után a vasárnapi főversenyen is győzött. Ezzel pályafutása 100. nagydíj sikerét aratta. A 2. helyen Pedro Acosta végzett, még a dobogó 3. fokára Francesco Bagnaia állhatott fel. A futam már az első kanyarban látványos tömegbukással kezdődött, amelyben több élversenyző, köztük a világbajnoki pontversenyt vezető Marco Bezzecchi is kiesett. Márquez és Acosta a verseny közepén nagy csatát vívott az első helyért, végül a címvédő bizonyult gyorsabbnak. A spanyol motoros a futam után úgy fogalmazott, még nem teljesen épül fel sérüléséből, de rendkívül boldog, hogy újra győzni tudott. Ható.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Klivet Klíma. Értéket teremt az otthonában. www.klivet.hu.
2: Az M3-as autópálya főváros felé vezető oldalán Gödöllőnél elakadt egy műszaki hibás jármű, a 32-es kilométernél legyenek tehát óvatosak. Egyébként az M3-as bevezető szakaszán a 13-as és 10-es kilométerek között, tehát nagyjából az M0-ástól szokás szerint erős már a forgalom, illetve kisebb torlódás is kialakult. A 10-es számú főúton Neszmély térségében baleset történt, a 69-es kilométernél továbbra is csak fél pályán lehet autózni. Az M2-esen Fóttól, az M1-esen pedig Herceghalom és Biatorbágy között lassult le a haladás, de az M6-oson is nagy a zsúfoltság Érd és az M0-ás között, az ott képített terelésnél, az M7-es autópályán pedig Érd Parkváros térségében a 18-as és 16-os kilométerek között lassult le picit a haladás. Zsúfolt a 10-es és 11-es főút is, Budapesten pedig pedig a Robert Károly körúton baleset nehezíti a közlekedést az Árpád híd felé a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró alatt. Számítsanak torlódásra. Én pedig számítok önökre, ha van még közlekedési infójuk, jöhet 0630 30 30 95 8. Köszi!
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most folytatódik a Sláger reggel.
2: 8 óra 6 perc, köszönti önöket Pordán Petra.
4: És Somogyi Zoltán.
2: Túl a hétvégén, itt a hétköznap elején. A kérdésünk, hogy mennyire otthonülős vagy csatangolós típusnak gondolják saját magukat.
4: Lehet írni a Sláger FM Facebook oldalán, illetve SMS-ben is. Köszönjük!
5: My name is Benson Brown.

0: Jó reggelt, itt a Sláger reggel, 4:09 előtt 3 perccel. Sokan tévesen ítélik meg az otthonülős embereket, mert hogy azt gondolják, hogy olyan unalmasak, maguknak valók, hogy nem tudnak kapcsolódni a többi emberhez. Sokszor ugye sajnálni is szokás azokat, akik jaj, mindig otthon vannak. Persze van, aki mondjuk valóban félelemből, vagy akár lustaságból nem mozdul ki, de azért sok jót is jelenthet, ha valaki inkább az otthonmaradós típus. Például azt mondják a pszichológusok, hogy magas érzelmi intelligenciával rendelkeznek, hiszen gyakran azért maradnak otthon, mert tudják, hogy mire van szükségük ahhoz, hogy jól érezzék magukat, és ezt megteremtik maguknak egy filmmel, egy könyvvel, kertészkedéssel, bármivel. Egyúttal ez ugye azt is jelenti, hogy kreatívak az otthonmaradók, plusz magabiztosak, hiszen nem vágynak folyamatos visszacsatolásra a környezettől. Mondjuk ezzel lehet vitázni, mert nagyon sokszor, aki otthon van, az meg ugye folyamatosan posztolgat, így tehát várja a visszajelzést. Igen. Az Instagram meg a Facebook posztok alá. Ugyanakkor tudatosan vigyáz a belső békéjére, és különösen empatikus is lehet, aki otthon marad, mert hogy azt mondják, azért nem egy társaságban, mert ott nagyon hamar átvenni azt a nyüzsgést, rezgést, vagy másnak a szomorúságát, és ettől kíméli meg magát azzal, hogy nem feltétlenül mozdul ki. Na, hát mit gondolnak erről kedves vendégeink, akik telefonon csatlakoznak hozzánk? Hát itt van először is, aki gyakran mozdul ki.
1: Dobai Ati, aki volt már itt velünk, hétfői műsorvezető társunk. Szia, Ati!
0: Jó reggelt!
2: Jó reggelt!
1: Tehát akkor te elmenős típus vagy.
2: Igen, egyébként az esetek nagy többségében abszolút az vagyok. Nyilván helyzet, vagy inkább szituációtól, meg korszaktól, ezt a szót keresem itt reggel, korszaktól függő, hogy mennyire vagyok egyébként elmenős, vagy otthonmaradós, de nagyon ritkán vannak olyan napjaim, amikor azt mondom, vagy nem időszakok, amikor azt mondom, hogy jó, szükségem van egy napra, vagy 3 napra otthon, és akkor ez azt szokott lenni, hogy így nagyjából dél körül ülök a kanapén, és így nagyon jó, mit kezdjek
1: hova
2: most magammal
1: itthon?
2: Igen, hova kéne kimozdulni, mert hogy így köszönöm, elég volt annyi itthon.
1: És itt van velünk a másik kis vendégünk, aki szintén volt hétfői műsorvezető társunk, Kovácsovics Fruzsi, aki szeret otthon lenni. Jó
3: szia.
1: Reggelt!
3: Jó reggelt!
0: Ugye otthon vagy most is?
1: Fruzsika, mit csinálsz te otthon, ha otthon vagy akkor? Adjunk Atinak is tippeket, hogy néha mondjuk jobban el tudja foglalni magát.
3: Eleve Atinak a videóit, amikor így látom, szia Ati, neked is, hello, jó reggelt!
2: Ja, jó reggelt!
3: Akkor ő eleve egy ilyen iszonyatosan pörgős csávónak tűnik, de igen. Nagyon. Szóval én már szerintem ezt a korszakomat így leraktam, mert voltam nagyon ilyen, voltam nagyon-nagyon nyüskő, és beléptem abba a korba, amikor elér az vagy, annyit vagyok emberek között, de annyit vagyok emberek között, ugye a koncertek, a forgatások, a mindenféle, az ovi, a stb. Hogy amikor otthon vagyok, akkor is olvasok, és Netflixezek, és nem tudom, főzök magamnak, és kutyázok, és semmi nem történik, és senki nem beszél. Hú, én ezt nagyon tudom
1: értékelni. És jól esik. Hogyha egy számot kellene mondanotok, mert ugye a Sláger FM Facebook oldalára is ezt tettük, és rengetegen írnak, hogy otthonülősek, vagy csatangolósok vagytok, akkor a 0 és a 10 közé hová tennétek magatokat? A 0 az otthonülős, a 10 a csatangolós.
0: Ati?
2: Jó, hát figyelj, én biztos, hogy ilyen erős 8-9-esre lőném be magam.
0: Azt mondod, hogy 10 plusz.
1: Ne, a 8-9, én is nagyjából oda tenném magam. Igen, igen. Fruzsi?
3: Hát szerintem én valahol a középre, mert ugye ezt nem lehet mondani, amik 5-ös.
1: Aha, igen.
3: Ez nem lehet mondani amúgy, hogy én csak otthon szeretek lenni egyáltalán, mivel azért jövök, megyek tényleg sokat, de én nagyon szeretek otthon is lenni, úgy tényleg így magamba, úgyhogy szerintem valahol 5-ös környékére.
1: Én reggel pont azt mondtam az Zolinak, hogy nekem ez azért évszakfüggő is, bár én télen is szeretek elmászkálni, de nyáron valahol sokkal inkább. Tehát, hogyha le kéne bontanom évszakra, akkor biztos vagyok abban, hogy a nyár az 10 plusz, a tél az meg egy ilyen 5-ös, 6-os között van nagyjából nálam is. Ti mit gondoltok erről?
3: Hát figyelj, nekem télen konkrétan fizikai fájdalom elindult.
1: Szóval, Ati?
3: Amikor 4-kor sötét van, figyelj, akkor hogy veszed rá magad?
1: Ebben igazad van. Ati?
2: Jó, ezzel az évszakkal ezzel én is így vagyok, hogy a tél az nekem is olyan, hogy ha már sötétedik, akkor konkrétan nincs kedvem kimozdulni. De én meg pont, bocsánat, egy fél mondat beszemetett Fruzsinak, amit a koncertet említette, a koncerteket, hogy én meg azért szeretek kimozdulni, mert nekem szükségem van az emberekre, hogy annyira társasági lény vagyok, hogyha például elmegyek egy koncertre, nem valami fenti kis teraszra, vagy VIP-be fogok jegyet kérni, vagy jegyet venni, hanem hogy én be akarok menni a tömegbe, én töltődni akarok, én az energiájukat le akarom szívni, hogy töltsenek fel, hogy nekem muszáj a közösségbe mennem, hogy töltődjek általuk.
0: Én nagyjából a Fruzsival vagyok egy platformon, és én is nagyjából öthöz tenném magam, azzal a kitétellel, hogy amikor otthon ülök, akkor nagyon, tehát hogy én szeretek így lecsendesedni, akár idehaza Pesten, akár a hétvégén, amikor megyek, akkor meg nagyon megyek, tehát akkor az aktív pihenés pártján állok, tehát hogy én tényleg Rómában is reggeltől estig 20-30 kilométert sétálok, viszont amit Ati mond, arra kíváncsi lennék, Fruzsi, a te olvasatodban, hogy te is azért egy színpadi ember vagy, hogy én is észrevettem magamon, hogy viszont emberek közé kell menni, hogy inspirációt nyerjek, hogy töltődjek. Tehát, hogy a csend az kevésbé inspirál bármire. Ott olyankor inkább barkácsolok, meg úgy kreatívkodom, de nem ad ötletet mondjuk a rádióhoz, ahhoz ki kell mozdulni. Te hogy vagy ezzel?
3: Ebben van igazság, abszolút, de mondjuk én nagyon sokszor csinálok olyat, mint például tegnap is, hogy mondjuk itt van ilyen kerti parti, és akkor egy csomó barátom átjön, és itt nyüzsgünk, tehát ahhoz nem kell feltétlenül kimozdulni, de mondjuk be a koncertekre imádok járni, de egyszerűen imádok járni, és ezzel egyetértek, vagy ebben egyetértek Atival, hogy én is inkább a közepén szeretek lenni így a tömegnek, vagy szóval, hogy úgy látni az embereket, igen, érezni az energiájukat, szerintem ez abszolút így van nálam is.
1: Igen, szerintem azt megállapíthatjuk, hogy egyikünk sem ez a vippes típus, tehát, hogy tényleg én is most, ha belegondolok abba, hogy most Budapest Park koncerten voltam legutóbb, és imádtam lemenni. Tök jó arra a VIP karszalag, hogy elmész normálisan a mosdóba, de utána ott jó lenni, ahol mindenki van, és
0: persze.
1: Pont.
0: Ne, viszont szeretek láthatatlan lenni, tehát amikor tömegben meg, akkor olyan jó érzés így beleolvadni.
1: Igen,
0: és csak így menni.
3: Ilyen barókát, meg
0: nem, és ugyanez a városban, tehát egyszerűen csak sétálgatni, bármerre.
1: Igen, igen, igen.
3: Igen. Na jó. Ezt abszolút értem.
0: Fiatalok,
1: nagyon
0: köszönjük szépen.
1: Puszilunk titeket.
3: Sziasztok.
0: Kovács vagy Fruzsinának és Dobai Attinak köszönjük szépen. Önökre is számítunk most, és kíváncsiak lennék a véleményükre. A Sláger FM Facebook oldalán valóban egy ilyen kis csúszka van ott, vagy hát egy 0-tól 10-ig terjedő skála, ahol a 0 jelenti az otthonülőset, a 10 a csatangolósat. Egyszerűen már egy számmal is becsatlakozhatnak a szavazásba, de persze, hogyha részletesebben megírják, hogy miért egyik vagy másik, azt köszönettel vesszük. SMS és telefonszámunk pedig 0630 30 30 95 8.

0: Ez a Sláger reggel, 8:30 előtt 7 perccel. Jó reggelt kívánunk! Ha a nulla az otthonülős, a tízes pedig a csatangolós, akkor kértük, írják meg egy számmal, hogy nagyjából hova tartoznak. Azt nézem most a Sláger FM Facebook oldalán, hogy nagyjából, most így hirtelen rengeteg üzenet jött, tehát nem tudok azonnal átlagot vonni, de így első ránézésre az 5-ös, 6-os, meg a 7-es, 8-as vezet. Ezt nagyon sokan írják. Érdekes, hogy 5-től lefelé kevesen vannak, de azok általában nullát írnak. Tehát vagy nagyon nulla, vagy valaki nagyon otthonülős, vagy ott középen van, és mondjuk inkább a csatangolós felé húz. De olyan nincs, aki részben otthonülős lenne.
1: Géza azt írja nekünk, sziasztok, 7-es, van, hogy otthon, van, hogy bolyongó típus vagyok, ez épp az aktuális helyzettől függ. Aztán Lajos üzenete, sziasztok, hétköznap 10-es, hétvégén 0, szóval az átlagom az 5.
0: Aha. Csilla üzenete, az én szociális készségem erősen konvergál a nullához, nem mozdulok ki, csak ha nagyon muszáj. Hát azt nem tudom, hogyha valaki így ennyire nulla, akkor hogy neki szüksége volna-e arra, hogy valaki a kezét nyújtsa, akár barátként, akár szakemberként.
1: Ez egy jó kérdés. Vagy lehet, hogy ugyanúgy van, mint Fruzsi, hogy olyan a munkája hétköznap, hogy rengeteg ember között van, és hétvégén örül annak, hogyha kicsit így nyugiban lehet. Ezt is meg tudom érteni.
0: Igen. Na, írjanak még, illetve szavazzanak a Facebookon, vagy 0630 30 30 95 8. Itt a Sláger reggel.
2: A legnagyobb magyar sláger.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Idén nyáron Budapest megtelik zenével. Jason Derulo, Metallica, Sting, Scorpions, War Republic, Duran Duran, Ricky Martin, Pitbull, Seal, Lenny Kravitz, a nyár legnagyobb koncertjei. Egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap a Sláger FM-et, mert bármikor öné lehet a következő koncertélmény. Sláger FM. Minden, amit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Aldi Fresh Stylers. Hétfőtől szerdáig 450 g fürtös koktélparadicsom 38% kedvezménnyel 444 forint. Aldi. Frissesség minden nap.
2: Új Omoda 7 SHS. Különleges megjelenés, prémium minőség, intelligens szuperhibrid technológia. 8 év általános garancia, a motorra 1 millió kilométer. Omoda 7. Egy lépéssel a versenytársak előtt. Keresse márka kereskedéseinkben. omodahungary.hu.
3: Biobubi. Környezetbarát tisztítószerek hulladékmentesen. Keresd őket a Rossmannban, vagy rendeld meg a biobubi.hu weboldalon. Biobubi.hu.
4: Bevezető árakkal vár a Metrodombit lakópark a 13. kerületi Marina sétánynál. Fixált 10% kezdőbefizetéssel otthonod vételárát a mostani árszinten. Költöz vagy fektess be egy díjnyertes lakóparkba, ahol prémium szolgáltatások és wellness komplexum biztosítja a feltöltődésedet. Metrodombit. További információ metrodom.hu.
3: Válts prémium elektromos közlekedésre! Az új Jadal modellek megérkeztek Magyarországra. Elektromos robogók már 240 ezer forinttól. Keresd a Jadal Magyarország üzleteiben és hivatalos partnereinknél.
5: Fantasztikus újranyitási akció a JUSZK-nél Veresegyházon. A JUSZK újra megnyitotta kapuit Veresegyházon. A JUSZK-nél elkezdődött a nyári vásár. Nagyszerű ajánlatokkal, akár 70% kedvezménnyel. Cím a régi, Veresegyház, Mester utca 16. JUSZK. Scandinavian Sleepin' and Livin'.
6: Kerítés, festés, megint. Inkább hagyd! A Kéribádók gondozásmentes, méretre gyártott kerítései UV-állóak, modernek, jól néznek ki, és úgy is maradnak, akár évtizedekig. Erre mi garanciát vállalunk, mert hosszú távra tervezünk. Nincs csiszolás, nincs festés, nincs macera, csak egy minőségi, időtálló és stílusos kerítés. Kéribádók.hu.
7: Kövesse a törvényalkotást egyszerűen, közvetlenül a nappaliából. Keresse a Parlament TV-t kábelszolgáltatója kínálatában.
8: Nyári akciók a Magyar Tüzétnél. Építőanyagok széles választéka, ingyenes kiszállítással, kedvező árakkal. Bővebb információért keresse munkatársainkat. Lehűtjük az árakat. magyartüzét.hu.
9: A Toyota bemutatja. Egy év, 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket, opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon, június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
0: A reklám után legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
10: Több parlamenti vizsgálóbizottságot hoz ma létre az országgyűlés. Módosul a Budapest-Esztergom vasútvonal menetrendje ma este. Ingyenes napokat tartanak a Lupatónál. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. Kétnapos üléssel folytatja munkáját az országgyűlés. A képviselők ma 4 parlamenti vizsgálóbizottság tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról döntenek. Napirendre kerül a képviselők fizetésének csökkentéséről szóló javaslat is, amely az alapbérek mellett több juttatást is mérsékelne. Interpellációk során szó lesz egyebek mellett a gyermekvédelemről, a vendégmunkások helyzetéről, az egészségügyről és a családtámogatásokról. A parlament emellett lezárhatja a tisztességtelen fogyasztói szerződések felülvizsgálatáról szóló törvény vitáját, és szavazhat is a javaslatról. A héten várható a kormány nagy korrupció ellenes törvénycsomagjának benyújtása is. Karbantartási munkák miatt június 8-áról 9-ére, illetve 11-éről 12-ére virradó éjszakák között módosul a Budapest-Esztergom-vasút útvonal menetrendje. Az S70-es, S71-es és S72-es éjszakai járatok egy része Budapest nyugati pályaudvar és Angyalföld, illetve Rákospalota-Újpest között pótlóbuszokkal közlekedik. Az S72-es vonalaknál több éjszakai járatot Angyalföld és a nyugati között szintén busszal pótolnak, melyek a nyugatinál a Váci út és a Podmanicki utca térségében, Angyalföldön pedig a Kámfor utcánál állnak meg. A vasúti jegyek érvényesek a buszokon, de kerékpárszállításra nincs lehetőség. Illegális cigarettában utazó bűnbandára csapott le a NAV június 1-én. Összesen 9 Pest vármegyei helyszínen, főként bérelt raktárakban, illetve kamionparkolóban veszteglő teherautóknál 100 bűnügyi szakember és járőrök részvételével, valamint a Merkur speciális bevetési egységbevonásával zajlottak az intézkedések. A pénzügyi nyomozók 1 millió doboz cigarettát és 2,5 tonna finomra vágott fogyasztási dohányt foglaltak le, valamint 100 raklapra halmozott, több millió doboz cigaretta előállításához elegendő füstszűrő rúd és cigarettapapír is előkerült. 3 férfit hallgattak ki és tartóztattak le az ügyben. A tavalyi után idén júniusban ismét 2 napos ingyenes strandolási lehetőséget biztosít a 3. kerületiek számára a Budakalászi Lopató, közölte az önkormányzat. A rendezvény célja, hogy a nyári szezon kezdetén közvetlen kikapcsolódási lehetőséget nyújtson a helybélieknek. A programot június 21-én és 22-én, vasárnap és hétfőn rendezik meg a Budakalászi komplexumban. A belépés kizárólag érvényes 3. kerületi lakcímkártya felmutatásával ingyenes. Kedvezőtlen időjárás esetére a szervezők esőnapot is kijelöltek. Ebben az esetben a lupanapokat egy héttel később, június 28-án és 29-én tartják meg.
11: Bori, nagyon szépen köszönjük, gyönyörű napos időre készülhetünk, igazi nyári időjárás vár ma ránk, bár sokan szerintem medárd napján drukkoltak azért, hogy essen az eső, hogy akkor 40 napig legyen némi zápor, zivatar. Úgy tűnik, hogy ma a csapadék az itt a fővárosban és a környékén elkerül minket, délutára pedig 29 fokot ígérhetek.
12: Az M3-as autópályán Budapest felé Gödöllő térségében még mindig ott a műszaki hibás jármű a 32-es kilométernél, kicsit feltartván a forgalmat, legyenek tehát figyelmesek, illetve türelmesek, köszönöm. A 8-as főúton Jánosháza után néhány kilométerrel súlyos baleset történt korán reggel, 2 személyautó frontálisan ütközött, információink szerint továbbra is teljes útzárva. A 10-es számú főúton Neszmély térségében szintén baleset történt, a 69-es kilométernél a helyreállítási munkák végéig csak fél pályán lehet autózni. Helyreállítás lett, és sérült a burkolat, vagy ilyesmi. Közben Budapesten a Róbert Károly körúton szintén baleset borzolja a kedélyeket az Árpád híd felé, a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró alatt. Itt is számítsanak torlódásra. Az első kerületben a Mikó utcát egyirányosították a Pauler utcától a Krisztina körúti gázvezeték javítás miatt. A második kerületi Retek utcát lezárták már a Margit körút és a Fény utca között egy építkezés miatt. A 9. kerületben a Pékerdő utcát zárták le és tartják zárva mától a Vágóhíd utca közelében távhővezeték építés miatt, illetve folytatják az átépítést a Fehér úton az Éles sarok felé a Gyakorló utca után, mától a középső sáv van zárva.
13: A közlekedési hírek támogatója az
14: Autóüveg Pilkington.
15: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
16: Folytatódik a

0: Na ez az, amit nem tud a Spotify. Ő elég hallottuk igen. már ezt. Köszönjük szépen a szerkesztőnknek, hogy ismét elővette, mert évek óta nem találkoztam ezzel a dallal, és most olyan jól esett.
1: Jó,
0: most
1: volt nagyon hallani.
0: Az arcomra. Peter Bjorn and John és a Young Folks. Itt a Sláger reggelben, ahol nemrég arról beszéltünk, hogy az otthon ülős emberekre nem feltétlenül igaz, hogy lustaságból nem mozdulnak ki, vagy hogy ne szeretnék az embertársaikat. Inkább arról van szó, hogy nagyon sokszor ők bizony kreatívabbak a többieknél, sőt magabiztosabbak, éppen ezért nagyon jól megtalálják a helyüket mondjuk az otthoni környezetben egyedül, és feltalálják magukat. Itt van velünk Ibolya, aki a második kerületből jelentkezett. Te is otthonülős típus vagy, azt írtad, hogy 0-tól 10-es skálán a nullás, tehát a legotthonülős.
1: Jó reggelt!
0: Szia, jó reggelt!
2: Jó reggelt!
0: Nem érzed-e úgy, hogy lemaradsz valamiről?
2: Nem. Hát mert ami fontos nekem, azt én megtalálom, vagy interneten, vagy valamilyen formában. Én engem a kert azt kikapcsol.
0: Ja, és kertészkedsz, aha.
2: Hát kisvirágos kert van, azt gondozom, ápolom. Én reggel 5-kor kelek, este éjfélkor fekszek, úgyhogy el vagyok.
1: És nem hiányzik az, hogy másokkal beülj valahova, kávézzatok, beszélgessetek?
2: Ó, nekem erre nincs időm.
1: Oké, ezt is el tudjuk fogadni. Köszönjük, Ibolya.
0: És közben halljuk, hogy jókedvű vagy.
1: Igen, ez a legfontosabb. Szia, szép napot! Andi is itt van velünk, aki pedig nem nagyon van otthon. Szia, Andi, jó reggelt!
3: Szia! Sziasztok, jó reggelt!
1: Hányasra tennéd magad a skálán, az otthonülős és az elmenős között?
3: Hát én 8-as, amikor én te mennyi is vagyok.
1: Aha. És hova mászkálsz, Andikám?
3: Hát ez úgy alakul, hogy hétköznap ugye dolgozom.
1: Igen.
3: Általában csak szinte este járok haza. Hétvégén pedig mindig megyek valahova.
1: Tehát, kirándulni szeretsz menni buliba?
3: Nem, a buliból már kicsit kinőttem, de néha azért szoktam oda is.
1: Aha.
3: Család, kirándulás, tehát mindig csinálok magamnak valami programot.
1: De ez szuper, mert te így érzed jól magad.
3: Igen, hát most például most hétvégén otthon voltam, de ez így 3 hét után sikerült.
1: Igen. És egyedül élsz, Andi?
3: A fiammal.
1: A fiaddal, aha, igen.
3: Igen.
1: És ő is szeret mászkálni, vagy ő otthonülősebb típus?
3: Hát, ő azért változó, tehát kamasz 17 éves lesz a nyáron, úgyhogy mivel velem él, így belesokott már ebbe, hogy mindig megyünk.
1: De ez tök jó, szuper.
3: Ő szeret otthon lenni.
1: Igen, hát az ő generációjukban most nagyon sokan szeretnek otthon lenni, meg gépezni, igen. Meg nem tudom, csak ezért kérdeztem, igen, hogy a te tinédzsered milyen.
3: Hát most kezdő is így kimozdulgatni.
1: Na, helyes.
3: Most például. Pénteken egész nap nem volt otthon.
1: Király, nagyon helyes ez a jó. Köszi, Andi.
0: Köszönjük. Szia. Zsóti írja, Zoli úr, a saját nevemben tudok nyilatkozni, nekem azért nulla, tehát és nem mozdul ki, mert megyek épp eleget, teremtettem tehát magam köré olyan környezetet, ahol jó lenni, rosszul reagálok az idiótákra, aki számít, az vagy ott van, vagy tudja, hol talál.
1: Aha.
0: Igen, ez kicsit én is a teremtéssel ezt értem, ezzel tudok azonosulni, igen. Hogy igen, otthon, tehát szoktam mondani, hogy nekem nem lakásom, hanem otthonom van, meg ugyanez mondjuk a hétvégéhez, hogy ott így abszolút megvan minden, ami kell, de azért közben meg olyan jó, tudod elmenni egy moziba, például ezt a mai napig vallom, hogy persze jó pofa a dolog otthon filmet nézni, meg mondjuk kettesben, vagy valami, de azért van az a pillanat, amikor jó az, hogy együtt röhögsz több száz emberrel. Aztán még üzenet. 10 napig, összesen 2 alkalommal mentem kapunk kívülre, de a második alkalom már úgy érzezte magam, mint egy csavargó.
1: 10 napig?
0: Oké.
1: Okay.
0: Rendben. Csatangolós voltam régen, de a pörgős rohanós világban imádok itthon lenni. Egyébként pedig most ránéztem gyorsan a szavazás állására, ugye 0-tól 10-ig lehetett, a 0 az otthonülős, a 10 a kimozdulós, vagy csatangolós, hogy továbbra is azt látom, hogy vagy valaki a 0-t írta, esetleg néhányan az 1-et, 2-t, de a többség az 5 és 10 közötti értéket adott meg. És ha már a kimozdulóságról beszélünk, még nem telt el egy óra azóta, hogy emlegettük, hogy nem akármilyen programra szeretnénk kimozdítani önöket, mert hogy rengeteg világsztár koncertezik most idén nyáron itt Budapesten.
1: Igen, és azokat is szeretnénk meglepni, akik eddig nullások voltak, hogy legyenek mondjuk 8-as, 10-esek.
0: Akár. Mert hogy például most egy Jason Derulo dallal folytatjuk, ami egyúttal azt is jelenti,
1: tessék telefonálni!
0: Hogy Jason Derulo koncertjére lehet páros belépőt nyerni itt a Sláger FM-en. Legyen ez a közös koncertélmények nyara.
1: 0-30-30-30-95-8, most tessék telefonálni, és gyorsan a harmadiknak lenni, hajrá!
0: Ne háborúsz, hanem szeress, ugye?

0: A Sláger reggel.
1: Ez itt a Sláger reggel, valaki a vonalban. Halló, jó reggelt!
2: Sziasztok, Zsófi vagyok.
1: Szia, Zsófi.
3: Szia, Zsófi.
1: Zsófi, jó a kedved, ha jó a kedved, üsd a tenyered. De képzeld el, remélem még jobb lesz. Ez tetszik. Remélem még jobb lesz a kedved, ha eláruljuk neked, hogy te vagy a...
3: Harmadik!
2: Köszönöm szépen!
3: De nagy Jason Derulo rajongó vagy?
2: Igen.
3: Igen, akkor tudsz róla mindent.
2: Nem, de szeretem a zenéjét.
1: Szeretem a zenét.
3: Figyelj, mert hogy vele kapcsolatos kérdést fog neked most feltenni az Oli.
2: Oké. Okay.
1: Hát mert ugye mégis csak két koncert egy a tét, tessék érte megdolgozni, ahogy szoktam ilyenkor mondani. Hát okay. Ha szereted a zenét, akkor talán a stílusából, és gondolok itt most a megjelenésére például, kikövetkeztethető talán, vagy nem, hogy mit sportolt gyerekkorában viszonylag professzionális szinten. Melyik volt a kedvenc sportja? Menjünk lepattanóra, és akkor utána még Petrának lesz egy kérdése.
2: Kosározott?
3: Igen, kosározott! Hát lehet, hogy a kockás hasát is annak is köszönheti. És akkor van még egy kérdésünk, nagyon egyszerű lesz. Ki az, aki megtanította mi Cilánkat főzni, és akivel egyébként együtt szerepel a Cila Gasztró rovatban?
2: Magda, Zsófi?
3: Igen!
1: Hát persze, persze! Ja.
3: Jól van, Zsófikám, azért egy kicsit nehezebben ment, de megvagyunk.
1: Hát a druszád, tudod.
3: Ez a lényeg, gratulálunk tied a páros szépen. Belépő Jason Derulo The Last Dance turnéjának június 10-i koncertjére a Budapest Parkba.
1: Köszönjük a játékot, gratulálunk!
3: Szia, szia! Hello!
0: Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: Szereted a pörgést és stabil helyre vágysz a Balaton környékén vagy Veszprémben? A Penny Veszprémi Logisztikai Központjába áru összekészítőket, újonnan nyíló üzletébe, Balaton akaratjára pedig eladó pénztárost keres hosszú távra. Fix bér, kiszámítható beosztás és segítőkés csapat vár. Egy biztos pont. Penny, jelentkezz a karrier.penny.hu-n.
2: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik, legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg, teljesíteni a küldetést.
3: Runner futár, az én hősöm.
2: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
4: Egy friss kutatás szerint a magyar cégvezetők többsége rabszolgának érzi magát a saját cégében, és úgy gondolja, nélküle a vállalkozás egyáltalán nem működne. Csatlakozz azokhoz a KKV vezetőkhöz, akik már kitörtek ebből a mókus kerékből. A Mini CRM-mel automatizálhatod a folyamataidat, átláthatod a cégedet, és teljesen önjáróvá teheted. Ne hagyd, hogy bedaráljon a saját céged. Felejtsd el a felesleges munkát. Keresd minket a minicrm.hu oldalon.
5: Fáradt? Kimerült? Feszült és ingerlékeny? A Vitongo 200 mg filmtabletta vén nélkül kapható gyógyszer a stressz és a túlterheltség tüneteinek enyhítésére. Hatóanyaga a Rhodiola rosea speciális kivonata. A Vitongo nem álmosít, nincs hozzászokás, és 18 év felett napi két tabletta megoldja a gondokat.
6: Vitongo. Stresszre Vitongo.
7: Hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
0: 103.1. Sláger FM Veszprém. A legnagyobb slágerek változatosan.
8: Itthon? Persze, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
9: A Sláger FM-et hallgatja?
0: Ha megkeresik telefonon vagy online,
9: kérjük, mondja el.
0: Sláger FM.
10: Sláger FM.
9: Köszönjük!
0: Értesítjük tisztelt hallgatóinkat, hogy a Sláger FM különleges járatokat indít. A kalauz Kajdi Csaba Cilla.
11: Drága arany hallgató, indul a Cilla Tour.
0: Cilla Tour. Kicsit másképp.
11: Millió ügy lesz, úgyhogy figyeljék, kapaszkodják.
0: Na jó, nagyon másképp.
11: Megindulunk anyukám, mint a darmol, indulunk vidékre, felfedezzük Magyarországot, el foglak vinni olyan helyekre.
0: Cilla Tour. Péntekenként a Sláger reggelben. A reklám után

0: Szigorítja a vendégmunkások magyarországi munkavállalási lehetőségeit a kormány. Megnyílt Veszprémben az MTA Mozgásban a Tudomány című interaktív tárlata. Később lesz az idei Raiffeisen kék szalag nagydíj. Üdvözlöm Önöket, Szendő Fibori vagyok. Szigorítja a vendégmunkások magyarországi munkavállalási lehetőségeit a kormány. A munkaerő kölcsönző cégek egyes országokból nem tudnak gyorsított eljárásban munkavállalókat behozni. A kormány szóvivői tájékoztatón elhangzott, a Fülöp-szigetekről, Grúziából és Örményországból nem lehet új munkavállalókat alkalmazni. Akik jelenleg itt tartózkodnak, azok kérhetik a munkavállalói jogosultság meghosszabbítását. Megnyílt Veszprém belvárosában a Magyar Tudományos Akadémia Mozgásban a Tudomány című interaktív vándor kiállítása. A posta előtti téren felállított tárlat az akadémia fennállásának 200. évfordulója alkalmából indult országjáró körút része. A látogatók virtuális sétán ismerhetik meg az MTA budapesti székházát, interaktív felületeken böngészhetik a magyar tudomány eredményeit, és kutatókkal készült videókat is megtekinthetnek. A megnyitón elhangzott, a kiállítás célja, hogy a tudomány közelebb kerüljön a mindennapokhoz, és azokkal is találkozzon, akik nem kifejezetten tudományos programot keresnek. A tárlat Veszprém után Balatonfüredre utazik tovább. Az ingyenesen látogatható kiállítás a következő hetekben várja az érdeklődőket a Kossuth utcában. Június 12-én Veszprém is csatlakozik a Mozgás Éjszakája országos programsorozathoz, amelynek keretében egyes tére sportpályává alakul a város. Az Erzsébet-ligetben és több más helyszínen éjfélig várják a mozogni vágyókat. A szervezők szerint minden korosztály számára kínálnak programokat, így családok, baráti társaságok és rendszeresen sportolók egyaránt bekapcsolódhatnak. A résztvevők három különböző futótáv közül választhatnak, de esti kerékpártúra, nordic walking és vezetett séta is szerepel a kínálatban. Az esemény célja, hogy minél többen megtapasztalják a közös mozgás örömét. A programok ingyenesen látogathatók, és a sport mellett közösségi élményt is kínálnak az érdeklődőknek. Június 14-én rendezik meg a Veszprémi Tekergő elnevezésű közösségi kerékpáros programot, amelynek célja nem a versenyzés, hanem a mozgás és a kerékpározás népszerűsítése. A résztvevők négy különböző útvonal közül választhatnak, és saját tempójukban teljesíthetik a távokat. A rajt és a rendezvényközpont az Acticity-ben kap helyet, a részvétel pedig ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. A teljesítők bronz, ezüst vagy arany minősítő oklevelet kapnak. A Nemesvámosi Iskoláért Alapítvány, Nemesvámos Község Önkormányzata és a Haribo Hungária Kft. Összefogásából készült el az új Kressz Park Nemesvámoson. Az új park helyi családok, gyerekek és egész közösségek számára nyújt hasznos és élményszerű kikapcsolódási lehetőséget. A kezdeményezést a település vezetése is nagyra értékeli. Sövényházi Balázs Nemesvámos polgármestere kiemelte, a településen működő Haribo elköteleződésének köszönhetően egy ilyen komplex, a biztonságos közlekedésre nevelés támogató pályát adhatnak át. A megszokottnál későbbi időpontban, július 30-án rajtol idén az 58. Raiffeisen kék szalag nagydíj Balatonkerülő vitorlásverseny, amelyre idén is több mint 500 hajót és 2600 versenyzőt várnak a szervezők. Az aszályos téli időjárás következtében jelenleg csak 83 cm a Balaton átlagos vízállása. Emiatt elképzelhető, hogy a keszthelyi bóját át kell helyezniük Balatongyörök térségébe, vagy a szigligeti öbölbe a mélyjárású hajók miatt. Így a verseny távja az átlagos 155 kilométerről lecsökkenhet 140 kilométerre. Ebben az esetben pedig hivatalos rekorddöntésre nem kerülhet sor. A szintidő most is 48 óra lesz. Körül alakulnak.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Klivet Klíma. Értéket teremt az otthonában. www.klivet.hu.
2: Az M3-ason Budapest felé Gödöllőnél a 32-es kilométernél egy műszaki hibás jármű vesztegen, legyenek óvatosak. A 8-as főúton Jánosháza után néhány kilométerrel frontális baleset történt, még korán reggel a forgalmat megállították. Továbbra is erős a forgalom a főváros felé az M6-oson Érd és az M0-ás között, a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, a 11-esen pedig Budakalásztól. A Róbert Károly körúton az Árpád híd felé a Kacsó-Pongrác úti felüljáró alatt baleset lassítja a haladást. Telített a Tököli út, a Rákóczi út, a Károly körút az Asztória felé, az Andrássy út és a Bajcsy-Zsilinszky út befelé, valamint a Nagy körút és a Hungária körgyűrű a nagyobb csomópontoknál, de az Üllői, a Váci és a Megyeri úton befelé, illetve a Dózsa-György úton a Hősök tere közelében szintén erős a forgalom. A pesti alsó rakparton a Szent István parktól az Országházig és a Szabadsághídtól a Lánchídig, a Budain pedig a Petőfitől északra és a Margit hídtól délre akadozik, vagy legalábbis lassabb a haladás. A Mikó utcát egyirányúvá tették a Pauler utcától a Krisztina körútig, a Retek utcát lezárták mára, a Pékerdő utcát szintén zárva tartják mától a Vágóhíd utca közelében, és folytatják az átépítést a Fehér úton az Éles sarok felé, illetve Zuglóban a Kerékgyártó utcát befelé az Öv utca után daruzás miatt délután egyik szintén zárva tartják.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most folytatódik a Sláger reggel.
2: 9 óra 5 perckor, jó reggelt kíván Pordán Petra
4: és Somogyi Zoltán.
2: Holnaptól Budapesten 5 tusa világkupa, úgyhogy megint Budapestre figyel majd a világ, hogy mire érdemes nekünk figyelni, ebben szeretnénk mindjárt segíteni egy kiváló ifjú versenyzővel. Most viszont John Newman-é a terep.

0: Ez a Sláger reggel.
1: 4:10 előtt 2 perccel. Jó reggelt kívánunk! Holnap startol Budapesten az 5 tusa világkupa, és majd a hétvégéig zajlanak a versenyek a bokcsarnokban, ahol tényleg a világ legjobb 5 tusázói mérik össze a tudásukat. Több mint 200 versenyző mindenféle akadálypályákon, vívásban, úszásban, és még látványos laser run is várja majd a nézőket. Csatlakozik hozzánk most telefonon Kolesár Mihály 5 tusázó. Jó reggelt!
2: Szia, jó reggelt!
3: Jó reggelt, sziasztok! Köszönöm a maga kedves hallgatókat is.
1: 24 évével, de már rendkívüli eredményekkel. Ugye például 2024-ben még a lovaglásos öttusában Erdős Ritával Európa-bajnoki címet szereztek éppen Budapesten, aztán tavaly már egyéniben lett ezüstérmes, de ha már ez a 24 így szóba kerül, azt hagyj kérdezze meg, Misi, hogy azt mi elsirattuk annak idén ezt a lovaglást, hogy...
2: Na igen, nagyon.
1: Fájó sebeket tépek fel vele, ha megkérdezem, hogy neked ez nagyon sokat jelentett, hogy hiányzik-e?
3: Abszolút, hát a lovaglást ezt nagyon nehéz szívvel engedtük el mindannyian öttusázók, de azt gondolom, hogy a változás az most már szerves részét képezi a sportunknak, és évről évre megújul a sportág annak érdekében, hogy minél követhetőbb, élvezhetőbb és fiatal barátabb legyen.
2: Milyen élmény lesz neked magyar közönség előtt színpadra lépni?
3: Hát ez egyszerűen fantasztikus, semmihez nem tudom hasonlítani. Az, amit a magyar közönség tud produkálni, és a magyar szívek összedrukkolnak nekünk, az egyszerűen utánozhatatlan. Szóval mindenkit arra buzdítok, hogy ha még nem tette meg, akkor vásároljon meg a jegyét, és üljenek ki, buzdítsanak minket az egész verseny folyamán.
1: Ugye most már egy 5 tusa verseny az 90 perces, tehát olyan, mint egy foci meccset végignézni, vagy egy hollywoodi filmet a fotelből nekünk, de nektek ez így milyen élmény egy 90 perces verseny?
3: Igen, hát ez gyakorlatilag annyira felgyorsult, hogy egy-egy szuszonásra van időnk. Talán a triatlonhoz hasonlítanám, nekünk egyel több időnk van, mert át kell azért öltöznünk vívóruhából úszóruhába, de máskülönben meg elképesztő izgalom szerintem a nézők számára. Nagyon-nagyon-nagyon fantasztikus azt végigkövetni, hogy tényleg 5 külön sportágban szereplünk, és azért ezek mind különböznek.
1: Egyébként akkor is tudsz lőni, hogy előtte nem köpöd ki a tüdődet?
3: Ez egy jó kérdés, igen. Ahhoz vagyunk hozzászokva, hogy a pulzusunk 180 felett van. Bízunk benne, hogy minden körülmények között jól fog sikerülni a lőészet.
2: Neked melyik szám az erősséged, és melyik a gyengeséged?
3: Azt gondolom, hogy a mostani magyar öttusázó már nem engedheti meg magának ebben a igazán erős nemzetközi mezőnyben, hogy legyen lyukas száma. Szóval próbálunk ötszámos öttusázóvá válni. Régen még arról beszélgettünk, hogy háromszámos esetleg valaki, most már ezt nagyon bünteti a nemzetközi mezőny.
1: Jó, átfogalmazom Petra kérdését. Mi az, amit titokban utálsz?
2: Látod, nincs ilyen.
3: Nincs talán ilyen, tehát tényleg annyira változatos az öttusa, hogy minden pillanatát lehet szeretni. Szerintem ez nézőkre is igaz, mert egyszerűen olyan kavalkádot kap az ember, olyan élménykavalkádot kap az ember, hogy ez tényleg utánozhatatlan, és szerintem mi is versenyzőket próbáljuk kommunikálni, mert ezt érezzük belülről is.
2: Mi most a cél ezen a játékon?
3: Én azt gondolom, hogy elképesztően erős a magyar csapat, és most fantasztikus versenyzők fognak rajtozálni. Ugye arról tudunk, hogy egy-ketten sajnos nem tudnak most elindulni, de kívánunk nekik minél hamarabb így gyors felépülést. A többiek viszont elképesztően erősek, és én azért drukkolok, hogy nagyon-nagyon jól szerepeljünk, ehhez kell a biztatás. Az én szemszögemből meg azt kell mondjam, hogy magyar közönség előtt versenyezni már alapból megtiszteltetés, és tényleg elképesztő élmény. De máskülönben meg hát dobogó a cél, megyünk. Ugyanerre nem könnyítettünk fel erre a versenyre, de sosem leszünk elégedettek, hogyha nem hozzuk ki a maximumot magunkból. Ez jellemez minket versenysportolókat.
1: Figyelj, te mindig ilyen slágfertig vagy? Vagy van az, hogy néha szét vagyok kicsit csúszva, vagy pedig ez az öttusának is köszönhető, hogy az összerántja az embert.
3: Azt gondolom, hogy megköveteli a versenysport, hogy összeszedettek legyünk, és majdnem mindenhol hajszál pontosan. Pontosan válaszoljunk és készen legyünk.
1: Oké, de mi a legnagyobb baki, amit mondjuk egy öttusázó elkövethet, ha még ezt megengeded, ezt a kérdést?
3: Hát, ha valamelyik versenyszámolra nem készül fel rendesen, az mindenképpen nagy probléma, de ennél még nagyobb, hogyha esetleg valamelyik felszerelés hiányzik. Az tud fejfást okozni mindannyiunknak.
2: Misi, egyébként te mennyi időt töltesz edzéssel, csak hogy a hallgatóink picit belelássanak a versenysportolók életében, hogy van reggeli, délutáni edzés, vagy ezt hogy képzeljük el?
3: Ez igen, nehéz nekünk mindig átadni azt, hogy egészen hajnalban kezdve, egészen az esti órákig edzünk. Természetesen nem lehet ezt megállás nélkül csinálni, de van olyan edzésnap, amikor 6-7 órával is számolni kell.
2: Ez kemény.
3: ez nekünk egy teljes állás, de még egy kicsit szét is szorva, szóval 12 órában, 10-pár órában próbáljuk belesűríteni az 5 számot, és minél jobban felkészülni mindegyikre külön-külön.
1: Hát akkor holnaptól Budapesten 5 tus a világkupa, Kolesár Mihály 5 tusázónak pedig kéz és lábtörést nem kívánunk, de
2: szurkolunk nagyon nektek azt, igen. A magyar csapatnak.
3: Nagyon köszönjük.
1: Köszönjük. Szevasz.
2: Szia-szia.
3: Sziasztok, köszönöm.
0: Ez a Sláger FM. Amit szeretünk.

0: reggelt kívánunk itt a Sláger reggel 9:55. Hát kiborult a filmes szakma, egy emberként hördültek fel Hollywoodban. A híres és ünnepelt rendező Martin Scorsese ugyanis az AI felé fordul, és befektetett egy olyan cégbe, amely a mesterséges intelligenciát használja a filmiparban, és hát azt mondja, hogy már pedig ez segíteni fogja az ő kreatív munkáját, meg így szerinte sokkal gyorsabban és hatékonyabban tudja majd megmutatni a stábnak azt, amit ő lát a fejében. Tehát nem filmet fog készíteni ezzel a mesterséges intelligencia alkalmazással, hanem ezt a bizonyos scriptet, vagy nem tudom, az a szakszó, ugye, hogy azt készíti el, vagy a storyboardot, bocsánat, tehát, hogy nem felskicceli egy A4-es papírra a különböző filmkockákat, hogy majd így fog kinézni, meg ezt akarom látni a képen, hanem elmondja az AI-nak, az megcsinálja és megmutatja a többieknek.
1: A storyboard és látványtervezők pedig teljesen kiborultak, hogy hogyan lehet ilyet tenni, mert ezzel az ő munkájukat fogja elvenni. Én pedig üdvözítőnek tartom, hogy van egy 83 éves rendező, akinek olyan filmeket köszönhetünk, mint mondjuk a Viharsziget, vagy a Wall Street farkasa, és még sorolhatnánk, és hogy ő halad a korral. Tehát, hogy ő nem azt akarja, hogy ne használja az AI-t, hanem hogy jól használja a filmek készítéséhez. Megjegyzem, annak is nagyon örülök, hogy 83 évesen még van olyan terve, hogy filmet készít, mert ugye Clint Eastwood, ő 90 fölött már azt mondta, hogy ő visszavonul, szóval tök jó. Szerintem ez jó.
0: Aha, majd amikor a Tamara befektet egy olyan cégbe, ami az AI-val elmondja, hogy mit szeretne a rádióadásban hallani, és akkor nem kell minket győzködni, meg elmagyarázni, hogy figyelj, mondjátok már, hogy akkor elmondja az AI-nak, az meg megcsinálja. Majd akkor értsél egyet.
1: Szerintem a rádiózás meg ezt nem tudja leváltani majd az AI. Tudom, hogy vannak, mert tudom, hogy Kínában már vannak olyan rádióműsorvezetők is, igen, akik már így
0: De az más. Mert Kínában tud a híradó. Tehát, hogy igen. Most bocsánat, a magyar híradók is, akik felolvassák a súgógépről ugye az oda megírt szöveget, azt ki tudja váltani az AI, mert nagyon szépen felolvassa pókerarccal, érzelmektől mentesen. De hogy én is azt gondolom, hogy abban szeretnék hinni, hogy azért, amikor normál műsorvezetésről beszélünk, az egy kicsit ezen túlmutat, hiszen ott az érzelmek, tehát kinézel az ablakon az, hogy éppen milyen idő van ma, az, hogy éppen mi történt a hétvégén, hogy éppen milyen híreket hallasz a nagyvilágból, az azért hatással van rád, és szerintem ez az, és ez a rádiózásnak a varázsa, meg a savaborsa, hogy valahogy így a hallgatókkal együtt, pont így, és ettől alkotunk egy szép nagy közösséget, hogy ez ilyen láthatatlanul oda-vissza működik, nem?
1: Igen, egyetértek.
0: De visszatérve a Martin Scorsese, hát igen, azt értem, hogy egy bizonyos szakmát kivált, de ez ugyanolyan, mint a tehát tudod, múltkor mondták, valahol voltam egy konferencián, hogy mondjuk most már fogtechnikusnak nem biztos, hogy célszerű tanulni, mert nagyon hamar eljön az, amikor a fogorvos az leveszi a lenyomatot, mondjuk akár egy szkennerrel a szádban, és ott helyben kinyomtatja a fogpótlást neked a rendelőben.
1: Igen.
0: És te, mint páciens, nyilván ennek örülsz, és azt mondom, hogy hát sajnálom a Gábor cimbalában, aki fogtechnikus, mert lehet, hogy nem lesz előbb-utóbb munkája, bár szerintem neki most már vég lesz. De a gyermekemnek én is azt mondom, hogy hát figyelj, lehet, hogy 20 év múlva ebből nem fogsz tudni megélni. Tehát, hogy nem biztos, hogy célszerű azt tanulni. Szóval, hogy a fejlődésnek nyilván nem lehet útját állni. Nehéz kérdés, hogy hol van az a határ, amin belül azt mondod, hogy valóban segít, és hol van az, amikor elveszi emberek elől a munkát meg lehetőséget.
1: De egy storyboard író nem tudja használni jól az AI-t, mint ahogy mi is adásszerkesztéshez is tök jól tudjuk használni, nem 400 csiliárd hírt akarunk mondjuk visszakeresni, hanem csak megkérdezzük, hogy ha erről fogunk beszélgetni, akkor ezzel kapcsolatban légy gyűjtsd össze a cikkeket, és olyan szuper ötleteket ad. Szerintem lehet jó használni
0: szerintem
1: nekik is.
0: Ez nagyon fontos, hogy ez valójában ugye az AI, ezt értik félre sokan, hogy az csak egy eszköz.
1: Persze.
0: Amit múlt héten is mondtam valamelyik nap, hogy mivel mindenki számára elérhető, ezért nem egyik vagy másik embernek jelent versenyhelyzetet, mindenkinek pont ugyanannyira segít. Tehát továbbra is az, hogy ki használja jól, majd ez dönti el, tehát hogy ezért lesz szükség az emberi tényezőre, mert az AI-nak meg kell mondani, hogy mit szeretnél látni. Tehát a storyboard rajzolónál is annyi, hogy most nem a régen ugye a ceruzát fogta, meg a papírlapot. Igen. Aztán fogta a számítógépet, a billentyűzetet, meg volt ez, amire ugye tudtál azt rajzolgatni, és akkor azt bevitte.
1: Most meg elmondod szóban. Persze, ad egy jó promptot, és igen, akkor megvan a
0: story. De a promptot neked kell megadni.
1: Hát neked kell, így van. Igen, azt nem tudja helyetted.
0: Hát nem tudom, önök mit szólnak ehhez, 0-30-30-30-95-8, és ami még fontosabb, egy filmes szakember mit szól ehhez, majd ennek is próbálunk utána kérdezni.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. A Toyota bemutatja 1 év 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket, opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
2: Júniusban Tihany lilába borul. Levendula illat, saját strand, wellness és nyári élmények várnak a Klub Tihany Resortban. Napközben programok az egész családnak, este zenés balatoni hangulat, rossz idő esetén is garantált kikapcsolódással. Foglalj szállodai szobát vagy válasz apartmanházaink közül. Klub Tihany. Foglalás klubtihany.hu.
3: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keres minket a pilkington.hu-n vagy a 0680 200 200-on.
4: Autóüveg Pilkington.
5: Kerítés, festés, megint. Inkább hagyd! A Kéribádók gondozásmentes, méretre gyártott kerítései UV-állóak, modernek, jól néznek ki, és úgy is maradnak, akár évtizedekig. Erre mi garanciát vállalunk, mert hosszú távra tervezünk. Nincs csiszolás, nincs festés, nincs macera, csak egy minőségi, időtálló és stílusos kerítés. Kéribádók.hu.
6: A nyári forgatag kellős közepén egy valódi balatoni zöld oázis várja Balatonfüreden. Közvetlen vízpart, panorámás, más szobák, kültéri medencék, wellness és hamisítatlan nyári hangulat. Hotel Golden Lake Resort, ahol a balatoni nyár igazán életre kell. www.goldenlake.hu.
7: Új Omoda 7 SHS. Különleges megjelenés, prémium minőség, intelligens szuperhibrid technológia. 8 év általános garancia, a motorra 1 millió kilométer. Omoda 7. Egy lépéssel a versenytársak előtt. Keresse márka kereskedéseinkben. omodahungary.hu.
1: A reklám után társadalmi célú reklám.
8: A tavalyi táborban olyan finom pizzát sütöttünk, hogy olyan finomat én még nem is ettem.
9: Nem kell étterem, hogy emlékezetes legyen a nyár. Idén az Ökumenikus Segélyszervezet 1000 rászoruló gyerek táboroztatását tűzte ki célul. Hívd a 1353-at és támogasd felzárkózásukat 500 forinttal. 1353. Nyújtsunk együtt kapaszkodót a rászoruló gyerekeknek. Készült az Ökumenikus Segélyszervezet megbízásából.
1: Társadalmi célú reklámot hallotta.
10: Igazán kellemes nyári időre számíthatunk. A mai napon 24 fokos most a reggel, délutára pedig 29 fokot ígérhetek. Az előrejelzés szerint holnap és holnap után már 30-31 fok lesz, viszont csütörtökön jön egy hideg front, melynek hatására 23 fokig hűl majd le a levegő.
11: Az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán a 19-es és 27-es kilométerek között burkolatjel festés miatt zárva a külső sáv, így csak a belső járható, a munkavégzés előtt már több mint 3 kilométeres a torlódás, ami egészen az M0-ásig visszaér, érdemes lehet másik útvonal választásán gondolkodni. Az M4-es autóúton Budapest felé az M0-ás csomópontjánál egy motoros karambolozott, a 24-es kilométernél megállították a forgalmat, a baleset a főpályán történt, így egyelőre a párhuzamos kollektor ágba terelik a forgalmat, amely nyilván lelassult ennek hatására. Legyenek türelmesek! Budapesten a Csömöri úton a Fűrész utca közelében baleset történt, de a 6-os főúton befelé az M0-ásnál is baleset akadályozza a haladást, illetve még mindig baleset miatt nehéz előrébb jutni a Róbert Károly körúton az Árpád híd felé, a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró alatt, ahol jelenleg csak egy sáv járható. A Mikó utcát egyirányúvá tették a Pauler utcától a Krisztina körútig, a Retek utcát a Margit körút és a Fény utca között lezárták, illetve a Pékerdő utcát is zárva tartják mától a Vágóhíd utca közelében, a Fehér úton az éles sarok felé változott a forgalmi rend az átépítés miatt. Zuglóban pedig a Kerékgyártó utcát zárták le befelé az Öv utca után mára.
3: A közlekedési hírek támogatója az
4: Autóüveg Pilkington.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
12: Folytatódik a

0: Sláger reggel.
1: Jó reggelt kívánunk, 3:40-kor. Mint mondtam az előbb, felhördült Hollywood, mert hogy Martin Scorsese egy olyan cégbe fektetett be, amely mesterséges intelligenciával foglalkozik, és azt mondja, hogy ezzel így a storyboardot szeretnék kiváltani, illetve hát aggódnak a storyboardot készítők, hogy majd ők elveszítik a munkájukat. Hogy egy kicsit pontosítsuk, hogy miről van szó. Még a tavalyi évben szegődött el tanácsadóként egy olyan vállalathoz, Martin Scorsese, amely szöveges utasítások alapján képeket generál mesterséges intelligencia segítségével. És azt mondja Martin Scorsese, úgy fogalmazott, hogy a fejében lévő képeknek az átadása, akár a színészek felé, akár a többi stábtag felé, az mindig is nehézségekkel ütközött, tehát ő mondhatni nem a szavak embere, ugye ezért nem lett mondjuk rádiós műsorvezető, és ő lát valami szuper jó dolgot a fejében, de azt nem mindig tudja elmondani az operatőrnek, stb.
2: Meg egy ember nem biztos, hogy érti, viszont egy olyan alkalmazás, ami sok ezer csilliárd dologból dolgozik, az miért ne érthetné jobban?
1: Igen. Na de, akkor vajon ez most ördögtől való, hogy bevonja a mesterséges intelligenciát? Mit mond, mit gondol erről egy képalkotással foglalkozó szakember? Loránd Attila, művészeti igazgató, rendező, a National Geographic magazin fényképésze, reklámfilmrendező, AI szakember van itt a vonalban. Szia, jó reggelt!
2: Jó reggelt!
3: Szép jó reggelt, sziasztok!
1: Hogy van a gyomrod? A hír hallatán.
3: Nem tudom, hogy kéne lennie, nincs semmi baj a gyomromnak. Egyáltalán.
1: Szóval nem rezzen össze, hogy ez oda vezet, hogy egyszer csak nem lesz munkája a filmeseknek, operatőröknek, fényképészeknek?
3: Nekem erre van egy mondatom,
1: no.
3: És mindig ezt mondom, hogy hány lópatkoló kovács van ma Budapesten.
2: Igen.
3: Tehát a technológia fejlődését nem lehet megállítani, a géprombolók sem mentek semmire, a technológia fejlődéssel együtt kell változni, együtt kell haladni, tudomásul kell venni a jelenlétét, és lehetőleg jó célokra jól kell használni. Uh-huh. De a mesterséges intelligencia itt van, és a szellemet nem lehet visszatuszkolni a palackba. Uh-huh. Tehát arról beszélni, hogy ezt ne használjuk, vagy ne legyen, annak értelme nincsen, és aki nem építi be a mindennapjaiba ennek a használatát, az nagyon gyorsan le fog maradni.
2: A te munkádban miben tudod a legjobban használni? Miben segít neked a leginkább?
3: Hát elképesztő sok mindenben, például storyboardok készítésében.
2: Aha, igen, gondoltam. Hiszen egy reklámrendezőnek persze, hogy segíthet, hogy egy storyboardot sokkal gyorsabban, átláthatóbban meg tudjátok csinálni.
3: Hát most például nem is reklámfilmmel foglalkoztam, hanem több rövid filmet készítettem, és az egyik rövid film az elmúlt néhány hónapban 7 díjat nyert, AI-jal készült a film.
2: Gratulálunk!
1: Oké, csak bocsánat, most így folyamatosan kattog a fejem ez a lópatkoló meg kovács mesterség kapcsán, hogy egyrészt nyilván a technika elhúzott mellettünk, tehát nem nagyon van már olyan mennyiségben ló, mert ugye autókkal járunk, meg metróval, meg busszal. Másrészt, hogyha szükség is lenne oly mennyiségben lópatkókra, azt, hogyha mondjuk géppel gyártanánk ma már, ha már a géprombolókat is említetted, az megint más, mert ugye az, hát bocsánat, bizonyos szempontból nem egy kreatív munka, hanem egy futószalag munka, egy monoton munka, újabb és újabb lópatkókat csinálni. Nagypapám kovács volt, tudom, miről beszélek, láttam. Nagyon sok kreatív munkát is csinált egyébként vasból, nagyon szép, gyönyörű dolgokat. Viszont filmet készíteni, tehát ez olyan fajta kreativitás, meg maga a művészet, tudod, nekem mindig ott szólal meg a vészcsengő a fejemben, hogyha már az embereket nem hagyjuk, hogy az érzéseiket kifejezzék meg, a gondolatokat, mert ezt helyettesítjük be gépekkel, akkor az vajon hová vezet, és hogy nem jön el az a pont, amikor majd a National Geographicban nem emberek által készített fotók szerepelnek igazi élő madarakról, hanem sokkal szebbet lehet majd festeni az AI segítségével.
3: Akkor ezt másképp közelítem meg.

0: ezer dobozára is azt mondták, hogy ez nem művészet, hanem ez a litográfia nyomat, ez egy határ semmi. Én azt gondolom, hogy ezek eszközök, és nem az a kérdés, hogy mi az eszköz, hanem a felhasználás végeredménye az, az művészi értéket képvisele, vagy nem.
1: Uh-huh. De bocsáss meg, itt van a határ, hogy akkor is az Andy Warhol csinálta, meg tök mindegy, hogy a német alföldi festők mit használtak, de maga az ember fejében született meg a gondolat, és ő csinálta.
2: De hát most is az ember sokan... adja promptot.
0: Igen, igen,
2: de
0: azért támadják. Mondja, hogy az ő gondolatait. Aha.
2: Igen, az ő gondolatait, így van.
0: A Scorsese pont azért dolgozik együtt a céggel, hogy, hogy az ő gondolatait tudja.
2: Papírra tudják venni, így van.
0: Intelligencia úgy megjelenteni, ahogy neki jó. Sőt, itt nem csak arról van szó, hogy ő gondol valamit, elmondja, és egyből az jön ki, hanem itt nyilvánvalóan arról van szó, hogy kontrollálni is lehessen.
2: Igen.
0: Tehát mivel, hogy már jó ideje foglalkozom mesterséges intelligenciával, a mesterséges intelligenciának is kontrollra van szüksége, és művészeti irányításra ahhoz, hogy a végeredménnyel elégedett legyek. Tehát nem úgy, nem, nagyon sokan azt gondolják, hogy beírnak egy promptot, kijön valami tetszőleges valami, és az, az már gyönyörű, és az művészet. De hát egy filmennél sokkal komplexebb dolog, aminek dramaturgiája van, forgatókönyve van, van egy történetmesélési íve, vannak különböző gócpontok, csúcspontok, megoldások a egy történet elmesélésben, és ezt az alkotó ember kell, hogy irányítsa, és azok, akik mesterséges intelligenciát mint eszközt használnak képalkotásra, azok és művészi szinten művelik, azok ilyen gondolkodás mentén használják ezt az eszközt.
1: Hát remélhetőleg értem, amit mondasz, mert én is használok AI-t, de hogy, hogy hogyan tudod megállni azt, hogy ne kapjon el a gépszi, és amikor kényelmesebb lenne más szinte kiadni a kezedből az irányítást, és most nem csak rád gondolok, hanem általában kérdezem ezt, hogy oké, van egy művészember, de tudod, valaki filmeket, mondjuk a fiatal generáció, aki már azzal szembesül, hogy de jó, beírok valamit, és ott van készen a film. Tehát, hogy mi lehet a garancia arra, hogy nem esünk majd át a paci másik oldalára, és nem adjuk ki ezt a bizonyos irányítást a kezünkből,
0: amiről most beszélsz. Megtörténni, mint annak idején, amikor széles körben elérhetővé váltak a személyi számítógépek, és megjelentek a különböző tipográfiai és grafikai szoftverek, ami megkönnyítette azt, hogy az előtti viszonylag lassú nyomdai munkákat nagyon gyorsan el tudja valaki végezni, és előzönlötték Budapestet a szörnyűbbnél a szörnyűbb feliratok, a tipográfiai büntények, a börtönbüntetéssel sújtandó vizuális látványok, és aztán volt egy megtisztulása ennek.
1: Aha.
0: Tehát először van egy ilyen, mindenki ráveti magát és használja, és mindenki azt gondolja magára, hogy mostantól művész, mert beír AI-nak egy prontot, és kijön valami. Aztán ez egy, nyilvánvalóan ennek nagyon sok vesztese lesz, mint minden technológiai változásnak, de hát ezt tudomásul kell venni, és ezzel együtt kell haladni, felkészülni rá, és megpróbálni nem a vesztesek közé tartozni.
1: A proféta beszéljen belőled. Köszönjük szépen Lóránt Attila művészeti igazgatónak.
2: Szép napot, szia!
0: Sziasztok!
1: Remélem majd ugyanígy a közösségi média is egyszer letisztul, és hogy
2: hát de látod, azt is lehet a rádió patinája, rosszul, tudod.
1: Az így megmaradhat. Ja, ez a Sláger reggel, 10 óra lesz, vár 8 perc múlva.
3: Sláger! Sláger FM! A legnagyobb slágerek változatosan.

0: ez volt Pára a slágereggel. Szavasz, Béres! Búcsúzik Pára, Pordán Petra is.
1: És Somogyi Zoltán.
0: Kívánunk további kellemes napot, jó rádiózás, meg kellemes hétkezdés. Mégis ne feledjék, egy csomó budapesti nagyszabású koncert, a világsztárok koncertjeire nyerhetnek jegyeket. Továbbra is, hajrá!
1: Csók!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1 Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: Budapest, készen állsz? Jason Derulo június 10-én a Budapest Parkba érkezik. A világhírű énekes a The Last Dance turné keretein belül látogat Magyarországra. Baby, oh-oh. Emlékezetes slágerek, izgalmas látvány és non-stop tánc a nyár egyik legforróbb estéjén. Jason Derulo, június 10, Budapest Park. Jegyek már az eventim.hu és a Budapest Park weboldalán.
2: Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
3: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirabalan gyógynövénykomplexe a Feminess. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
4: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
5: A Budapest Motorsnál közel 20 éve hiszünk abban, hogy első az élmény. A Mini pedig évtizedek óta a go-kart élményt helyezi középpontba. Így lettünk mi a tökéletes páros. Mini márka kereskedésünk és szervizünk sportos John Cooper Works modellekkel, tisztán elektromos minikkel, kalandvágyó countrymenekkel, jó kávéval és segítőkész értékesítőkkel vár téged. Budapest Motors Mini márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
6: Próbálja ki a Sláger FM prémiumot és élvezze zavartalanul a Sláger FM reklámmentes csatornáját. Visszahallgatás funkcióval. Most egy hónapig ingyen.
7: Igen, az autóban is a Sláger FM-et hallgatom.
8: A Sláger FM-et hallgatja.
9: Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el.
8: Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük.
9: Hétköznapi példaképek nem hétköznapi történetei. Minden szerdán este 7:30-tól. Kende Hoffer Krisztina műsora a Sláger FM-en és az Instagramon.
10: Vendégeim olyan sikeres emberek, akik itthon érték el az úgynevezett amerikai álmot. Akik példaképek, és akik utat mutathatnak a hétköznapokban bármelyikünk számára.
0: A reklám után

0: Mérgezéssel kerültek kórházba veszprémi gyerekek. Bombát találtak tegnap Veszprémben. Marc Márquez nyerte a gyorsasági motoros világbajnokság magyar nagydíját Balatonfőkajáron. Üdvözlöm Önöket, Szendő Fibori vagyok. Négy gyereket kellett kórházba szállítani Veszprém megyében, miután a gyanú szerint az aranyeső nevű dísznövény terméséből lettek. A beszámolók szerint a borsóra emlékeztető hüvelyek elfogyasztása után a gyerekeknél erős hasi panaszok jelentkeztek, ezért a veszprémi kórházban gyomormosásra és megfigyelésre volt szükség. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy az aranyeső minden része mérgező, különösen a magjai veszélyesek. A növény gyakran megtalálható kertekben, parkokban és játszóterek közelében is. A szülőket arra kérik, hívják fel a gyerekeik figyelmét arra, hogy ismeretlen növényeket, bogyókat vagy terméseket soha ne fogyasszanak el. Bombát találtak tegnap Veszprémnél. A II. Világháborús szovjet bomba Gyulafirátóton a felső újsoron került elő csatornázás közben. A katonai tűzszerészek vasárnap a helyszínen kiszerelték és megsemmisítették a gyújtószerkezetet, a bombát pedig a Magyar Honvédség központi gyűjtőhelyére szállították. A rendőrség a tűzszerész művelet idejére mintegy 200 méter sugarú körben lezárta a területet. A korlátozás 34 házat és 74 lakót érintett. Június 20-án indul a nyári főszezoni balatoni vasúti menetrend, jelentette be a MÁV csoport vezérigazgatója a Facebook oldalára feltöltött videóban. Hegyi Zsolt elmondta, évről évre 3 millió utazást tesznek vonattal a Balatonra, amire a MÁV csoport idén is kiemelten készül. Hangsúlyozta, az elmúlt hónapokban sokat dolgoztak azon, hogy csökkentsék a lassú jelek számát, javítsák a pályák állapotát, és odafigyelnek arra is, hogy a járművek klimatizáltsága is megfelelően működjön. A vezérigazgató ismertette, a Balatonra közlekedő Flirt és Kiszt motorvonatok Budapest és Székesfehérvár között ki tudják használni az óránkénti 160 km-es pályasebességet. Szabadnapos orvosok mentették meg egy férfi életét Somogy vármegyében. A 60 év körüli férfi egy cukrászda előtt esett össze, majd leállt a légzése. A közelben tartózkodó orvosházas pár azonnal megkezdte az újraélesztést, és defibrillátort is használtak. A helyszínre mentő és mentőhelikopter is érkezett. A szakembereknek sikerült visszaállítaniuk a beteg keringését. A férfit stabil állapotban légiúton szállították kórházba. Az országos mentőszolgálat szerint a gyors segítségnyújtás kulcs szerepet játszott az életmentésben. Június 11-én megnyitja kapuit a Nyárkert Veszprémben a Színházkertben. A két éve indult rendezvényhelyszín gyorsan a város egyik kedvelt találkozóhelyévé vált, ahol koncertek utáni bulik és baráti összejövetelek is helyet kapnak. A nyitó hétvégén DJ-szettek, esti partik és közös mesnézések várják a látogatókat. Csütörtökön, pénteken és szombaton is 17 órától nyit a kert, az esti programokat pedig különböző fellépők színesítik. Marc Márquez nyerte a gyorsasági motoros világbajnokság magyar nagydíját a Balatonfőkajári Balatonpark versenypályán. A Ducati spanyol versenyzője a szombati sprint futam után a vasárnapi főversenyen is győzött. Ezzel pályafutása 100. nagydíj sikerét aratta. A 2. helyen Pedro Acosta végzett, még a dobogó 3. fokára Francesco Bagnaia állhatott fel. A futam már az első kanyarban látványos tömegbukással kezdődött, amelyben több élversenyző, köztük a világbajnoki pontversenyt vezető Marco Bezzecchi is kiesett. Márquez és Acosta a verseny közepén nagy csatát vívott az első helyért, végül a címvédő bizonyult gyorsabbnak. A spanyol motoros a futam után úgy fogalmazott, még nem teljesen épült fel sérüléséből, de rendkívül boldog, hogy újra győzni tudott.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Klivet Klíma. Értéket teremt az otthonában. www.klivet.hu.
2: Baleset történt a Csömöri úton a Fűrész utca közelében, a 7-es, a 7-e, a 8-e, a 110-es és a 112-es, illetve a 133, a 277-es szint úgy, mármint az autóbuszok a Csömöri úton lévő Bosnyák tér megállóban a közúton állnak meg. Baleset nehezíti a közlekedést a Robert Károly körúton is, az Árpád híd felé a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró alatt egy sáv járható, torlódásra kell készülni. Lezárták már a 2. kerületben a Retek utcát, a Margit körút és a Fény utca között építkezés miatt, illetve a 9. kerületben a Pékerdő utcát is lezárták mától a Vágóhíd utca közelében távhővezeték építés miatt. Az M1-esen a Hegyeshalom felé vezető oldalon a 19-es és a 27-es kilométerek között burkolatfejlesztés zajlik, és emiatt a külső sávot lezárták. Az érintett szakaszon csak a belső sáv járható, a munkavégzés előtt a kialakult torlódás 3 kilométeres.
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most indul
3: újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
2: Indul a slágernap közben a mikrofonnál Jekkel Dániel. Nagyon nagy üdvözlet mindenkinek. Köszönöm, hogy ezt a hetet is együtt kezdjük. Hozom a legnagyobb slágereket változatosan. Itt leszelünk Justin Bieber újdonsága is, például a Daisies ebben az órában. A Daft Punk-kal pedig indulunk is. Ez a Get Lucky.

napjainkban ez a sláger. Sláger. Sláger FM.

Itt a Sláger FM-en szólnak a legnagyobb slágerek változatosan, amik hoztam egy szuper strandolási lehetőséget, ugyanis a budakalászi Lupatónál az önkormányzat június 21-én és 22-én ingyenes hétvégét szervez kerületi lakosoknak. A két nap teljesen eltérő hangulatú lesz, a vasárnap a pörgős, aktívabb programoké, míg a hétfő a csendesebb pihenésé lesz. A belépéshez semmi másra nincs szükség, mint egy érvényes harmadik kerületi lakcímkártyára, ha pedig közbeszól a rossz idő, akkor a szervezők egy héttel későbbre esőnapot is kijelöltek. Ez mindenképpen egy olyan lehetőség szerintem, amit harmadik kerületi lakosként vétek kihagyni. Igaz, hogy nem vétek érkezik ennek kapcsán, hanem Whitney Houston és a How Will I Know itt a Sláger FM-en.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, és benne a legújabbakkal is. Olivia Dean-től hallottunk egy friss ropogós dalt, ez volt tőle a So Easy, és ha már frissesség, akkor a friss időjárási és közlekedési infókkal megyünk tovább, aztán érkezik a Coldplay és a BTS közöse. Ez lesz a My Universe.

0: A délelőtti órákban igazi zavartalan nyárias időjárás dominál vételkörzetünkben. Az időnként megjelenő gomoly felhőkből számottevő csapadék ma egyáltalán nem várható, az utak mindenhol teljesen szárazak. A látási viszonyok kiválóak a közlekedők számára, de a vakító napsütés miatt már most érdemes napszemüveget viselni vezetés közben. A légmozgás is mérsékelt marad, a maximum hőmérséklet pedig 28-29 fok körül tetőzik. Magas lesz az UV-sugárzás is, így érdemes védeni a bőrünket.
1: Az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán a 19-es és a 27-es kilométerek között burkolatjel festés miatt a külső sávot lezárták, emiatt az érintett szakaszon csak a belső sáv járható. A munkavégzés előtt a kialakult torlódás meghaladta a 3 kilométert, és a kocsisor már az M0-as autóútig húzódik. Aki teheti, másik útvonalat válasszon. Az M3-as autópályán Vásárosnamény irányába Mogyoród térségében egy személyautó munkagépnek hajtott. A 19-es kilométernél a leálló sávot és a belső sávot foglalják el a sérült járművek, de fokozott figyelemmel és körültekintéssel közlekedjenek, ettől függetlenül ott azon a szakaszon, meg az összesen. Az M0-as autóút főváros felé vezető oldalán az M0-as csomópontnál egy motoros karambolozott, a 24-es kilométernél a forgalmat megállították. A baleset a főpályán történt, ezért párhuzamosan a kollektorágon továbbra is lehet közlekedni, még itt a lezárt szakaszon is. Várjuk az önök közlekedési infó, és ide kaptam egyébként a 0630303095-8-ra. Hello Dani, Balatonújlaknál a 68-as főúton egy nyerges teherautó vontatmánya az árokba bezuhant, ezért a 94-es kilométernél csak a félútpálya járható. Jani küldte, köszönöm szépen, hogyha önnek is önközlekedési infója, mondom még egyszer a számon 0630303095-8. Előre is köszönjük, jó utat mindenkinek a Sláger FM-mel.
2: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

밝혀주는군. 너란 사랑으로 수놓아진 별. 내 우주가 넌 또 다른 세상을 만들어주는 걸. 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 매시

Itt a Sláger FM-en szólnak a legnagyobb slágerek változatosan, és a Sláger FM-en indult el a koncertélmények nyara. A következő hetekben olyan világsztárok fellépéseire nyerhetnek páros belépőt, mint a Metallica, Lenny Kravitz, a Duran Duran, Sting, vagy éppen Jason Derulo. A dolog pofon egyszerű, hallgassák a Sláger FM-et, mint ahogy egyébként is tennék, és hogyha a nap folyamán bármikor hallanak egy jelzést arra, hogy na most játszunk, akkor érdemes tárcsázni a 0-30-30-30-9-8-at, és harmadikként telefonálni, tényleg pofon egyszerű a dolog. Két rövid, egyszerű kérdésre kell válaszolni, és már meg is van a páros belépő. Mondom még egyszer a neveket: Metallica, Lenny Kravitz, Duran Duran, Sting, Jason Derulo, és még sokan mások. Érdemes megnézni a slágerfm.hu a részletekért, hogy a Slágerfm applikációjában is meg lesz minden információ. Megyünk tovább, és érkezik Király Viktor és a Running Out of Time.

0: műsorajánló. Idén nyáron Budapest megtelik zenével. Jason Derulo, Metallica, Sting, Scorpions, One Republic, Duran Duran, Ricky Martin, Pitbull, Seal, Lenny Kravitz, a nyár legnagyobb koncertjei. Egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap a Sláger FM-et, mert bármikor öné lehet a következő koncertélmény. Sláger FM. Minden, amit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Igen, a munkahelyen is.
0: Ha megkeresik telefonon vagy online,
1: kérjük, mondja el. Sláger FM.
0: Köszönjük.
2: Június 12-én újra mozgás éjszakája. Az ország egyik legnagyobb és legbulisabb ingyenes sportfesztiválja vár Budapesten és közel 90 településen. Falmászás, zumba, spinning, futás, túrázás és még sok más sport egész éjjel. A részvétel ingyenes. Részletek mozgáséjszakája.hu.
0: Grillez. Mindenki imádja. A minőségi és változatos Heinz szószok mind a professzionális konyhákban, mind a vendégek asztalán is új szintre emelik a grill élményt. A Heinz termékeket keresd a Superbrands díjas Chef Marketnél. Chef Market. Hozzávalók éttermekbe.
3: Harry Potter a kiállítás. Minden korosztály számára felejthetetlen élményt kínál. Egy személyre szabott utazást a mágia világába. Harry Potter, a kiállítás. Lépjetek be a varázsvilág legendás termeibe június 28-áig Szentendrén, a Green Event Hallban. Jegyvásárlás eventim.hu.
4: Július 15 és 18 között Veszprém Fest. Érkezik a latin Grammy rekorder Juanes. A blues rock díva Beth Hart. Az elektronikus zene úttörője a Kraftwerk. És a stílusikon Pink Martini. Jegyek veszprémfest.hu.
5: Kövesse a törvényalkotást egyszerűen, közvetlenül a nappaliából. Keresse a Parlament TV-t kábelszolgáltatója kínálatában.
6: A brit zenei ikonok 14 év után visszatérnek Magyarországra. Duran Duran élőben, június 28-án a Budapest Sportarénában. Több mint 100 millió eladott lemez, generációkat meghatározó slágerek. Egy este, ami történelem. Duran Duran, június 28-a, Budapest Sportaréna. Jegyek már elérhetők az eventim.hu weboldalon.
0: A Sláger FM műsora. Ortutai Dóri és Hajdú Steve kérdeznek.
7: A kicsik pedig elmondják.
8: Boldi, te hazatalálnál már a suliból?
9: Aha.
8: És hogyan?
9: Úgy, hogy itt van a suli, aztán úgy van egy járda mellette, ott egyenesen elmész, ott van egy bolt, aztán ott van egy zebra, egyenesen átmész, utána balra, és utána egyenesen végig, és akkor hazasétálsz.
8: Figyelj, hogyha ugyanezt az útvonalat mondjuk biciklivel tennéd meg, az hogy nézne ki?
9: Elfáradnál, és egyébként gyorsabb is lenne.
10: Végre állok!
0: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen. A reklám után a legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
11: Magyar Péter a devizahiteles ügyek felfüggesztését ígérte. Felülvizsgálják a politikai alapon megadott menekült státuszokat, és vádat emeltek egy strandon vízbe fulladt kisfiú ügyében. 11 óra van, köszöntöm Önöket. A Sláger FM friss hírei Dzsupas Ágitól hallják. a devizahiteles ügyek végrehajtásának felfüggesztéséről és a képviselői fizetések csökkentéséről írt Magyar Péter. Az Infostart beszámolója szerint a miniszterelnök úgy fogalmazott, a parlament ma felfüggeszti a devizahiteles ügyek végrehajtását, emellett csökkentik a képviselői fizetéseket és a költségkereteket is. Az országgyűlés ma délután 1-től tart ülést, ahol Magyar Péter élőben is felszólal a képviselők előtt. A devizahiteles ügyekkel összefüggő végrehajtási eljárások felfüggesztését korábban már tárgyalta a parlament. A javaslatot a Tiszta Párt nyújtotta be, és az Index szerint azt a Fidesz is támogatta. Májusban megkezdődött a politikai alapon megadott menekülti jogállások felülvizsgálata, közölte a belügyminisztérium. A tárca szerint az eljárások a hatályos jogszabályok alapján zajlanak. A menekültügyi hatóság az érintetteket hivatalosan értesítette a vizsgálatok megindításáról és személyes meghallgatásra hívta őket. A minisztérium közlése szerint a meghallgatáson lehetőségük lesz bemutatni álláspontjukat és bizonyítékaikat. Ha valaki nem jelenik meg, a hatóság a rendelkezésre álló adatok és dokumentumok alapján távollétében dönt. A döntéseket minden esetben közlik az érintettekkel. Ismeretlen tartózkodási hely esetén hirdetményi úton. Vádat emeltek egy anya és két úszómester ellen, miután egy 5 éves kisfiú vízbe fulladt egy budapesti strandon. A fővárosi főügyészség közlése szerint a gyermek 2024. június 8-án ment strandolni az anyukájával. A kisfiú a délután folyamán felnőtt felügyelete nélkül maradt, majd egy felfújható strandlabdával beugrott a medencébe. A labda kifordult alul, a gyermek pedig elmerült a vízben. A medencénél szolgálatot teljesítő két úszómester a vád szerint nem figyelte megfelelően a fürdőzőket. A kisfiút egy vendég vette észre, ezután megkezdték az újraélesztését. Keringése visszatért, de a kórházban már nem tudták megmenteni. Az anya ellen gondatlan emberölés, a két úszómester ellen halált okozó foglalkozási veszélyeztetés miatt emeltek vádat. Határérték feletti ólomszennyezést mutattak ki a budapesti Corvinus Egyetem fővámtéri főépületében. Az egyetem tájékoztatása szerint 16 ponton végeztek vízminőség ellenőrzést, és 7 helyen találtak problémát, a főépület vízvezeték hálózatát. Az elmúlt években részben korszerűsítették, de több szakasz még elavult állapotban maradt. Az egyetem szerint valószínűleg ezek a régi vezetékrészek okozhatják a szennyezést. A vezetőség lezárásokat tervezett az érintett területeken, és elindította a teljes hálózat műszaki felülvizsgálatát. Ennek célja a hibás szakaszok pontos beazonosítása és a probléma megoldása. Itthon vagyunk címmel elindult a budapesti Pride közösségi fesztivál Budapesten. A 3 hetes rendezvénysorozat több mint 90 programmal várja az érdeklődőket. Az LMBTQ közösség fesztiváljának megnyitóján részt vett Karácsony Gergely főpolgármester is. A szervező Angeli Andrea arról beszélt, hogy tavaly megpróbálták ellehetetleníteni, betiltani a Budapest Pride felvonulást, amelyre ma már győzelemként tekintenek. A fesztivál egyik kiemelt eseménye a június 27-i felvonulás lesz. A mai nap maximuma nagyjából 27-29 fok körül alakul vételkörzetünkben. A fővárosban egyébként már most is 24-25 fokot mérhetünk. Ragyogóan süt a nap, az időszakosan megjelenő gomoly felhőkből számottevő csapadékra ma egyáltalán nem kell számítani.
12: Az M1-es autópálya Hegyessalom felé vezető oldalán a 19-es és a 27-es kilométerek között burkolatjelfestés miatt a külső sávot lezárták, emiatt az érintett szakaszon csak a belső sáv járható. A munkavégzés előtt a kialakult torlódás meghaladta 3 kilométert, és a kocsisor már az M0-as autóútig húzódik, aki teheti, válasszon másik útvonalat. Az M3-as autópályán Vásárosnamény irányába, Mogyoród térségében egy személyautó munkagépnek hajtott, a 19-es kilométernél a leálló és a belső sávot foglalják el a sérült járművek, fokozott figyelemmel és körültekintéssel közlekedjenek az érintett szakaszon is. Az M0-as autóút főváros felé vezető oldalán, az M0-as csomópontnál egy motoros karambolozott a 24-es kilométernél, ezért megállították a forgalmat. A baleset a főpályán történt, ezért a párhuzamosan vezető kollektorágon elkerülhető még időben a lezárt szakasz. A 68-as kilométernél Balatonújlak elágazásánál egy nyerges teherautó vontatmánya árokba borult, ezért a 94-es kilométernél félpályás korlátozás van érvényben.
13: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
12: Indul a délelőtt utolsó órája, a mikrofonnál továbbra is Jekkel. Dániel, köszönöm, hogy ma is együtt rádiózunk és pörgetjük a munkaórákat szépen egyiket a másik után a legnagyobb slágerekkel változatosan. Az első zene ebben az órában Lady Gaga és Bruno Mars közösen a Die With A Smile.

Itt a Sláger FM-en szólnak a legnagyobb slágerek változatosan. Ingyenes Dunai városnéző hajózást szervez az 5. kerületi önkormányzat belvárosi lakosoknak. A másfél órás program június 23-án indul két időpontban, délután 5 órakor, valamint este fél 9-kor. A részételhez mindössze egy belvárosi lakcímkártyára van szükség, és minden korosztályt nagy szeretettel várnak, a helyek viszont korlátozottak, úgyhogy június 18-áig érdemes regisztrálni, délig, telefonon vagy online érdemes megnézegetni az önkormányzat honlapját a részletekért. Mi megyünk tovább Freddie Mercury-val, ez tőle az I Was Born to Love You.

0: Mekkora zene volt ez 2004-ből a Shapeshifters-től. Megyünk tovább, érkezik az aktuális K-pop kedvencünk, Etza és a Gabriella. A legfrissebb időjárási és közlekedési infók után itt a Sláger FM-en.
1: Fok körül alakul most már az átlag hőmérséklet vételkörzetünkben Budapesten is, Veszprémben is füllett az idő, sok napsütésre számíthatunk. A sodródnak is felhők fölénk, ezekből csapadékra a mai napon nem kell számítani, sőt a légmozgás is minimális. Emiatt a belvárosi utcákon kifejezetten meleg, helyenként füllett a levegő, ami a melegfrontra érzékenyeknél fejfájást, tompaságot és fáradékonyságot okozhat. Ahogy mondtam, az esernyőket otthon hagyhatják, de vezetés közben a napszemüveg most elengedhetetlen.
0: Az M1-es autópálya Hegyesalom felé vezető oldalán a 19-es és a 27-es kilométerek között burkolatjelfestés miatt a külső sávot lezárták, emiatt az érintett szakaszon csak a belső sáv járható. A munkavégzés előtt a kialakult torlódás meghaladta 3 kilométert, és a kocsisor már az M0-as autóútig húzódik, aki teheti, válasszon másik útvonalat. Az M3-as autópályán Vásárosnamény irányába, Mogyoród térségében egy személyautó munkaképnek hajtott, a 19-es kilométernél a leálló és a belső sávot foglalják el a sérült járművek, fokozott figyelemmel és körültekintéssel közlekedjenek az érintett szakaszon is. Az M0-as autóút főváros felé vezető oldalán, az M0-as csomópontnál egy motoros karambolozott a 24-es kilométernél, ezért megállították a forgalmat. A baleset a főpályán történt, ezért a párhuzamosan vezető kollektorágon elkerülhető még időben a lezárt szakasz. A 68-as kilométernél Balatonújlak elágazásánál egy nyerges teherautó vontatmánya árokba borult, ezért a 94-es kilométernél félpályás korlátozás van érvényben.
2: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. A legnagyobb slágerek változatosan, csak

Itt a Sláger FM-en szólnak a legnagyobb slágerek változatosan. The Course, Breathless, június 8-a van, ez pedig azt jelenti, hogy ma ünnepeljük az óceánok világnapját. Ezt a jeles napot az ENSZ azért hozta létre, hogy felhívja a figyelmet a vizeink védelmének fontosságára, hiszen a földi élet elképzelhetetlen lenne nélkülük. Gondoltuk például, hogy a belélegzett oxigénünk több mint felét nem a szárazföldi erdők, hanem a tengeri növények termelik. Már csak ezért is különösen érdemes belegondolni a mai napon abba, hogy minden második levegővételünket a világ óceánjainak köszönhetünk, és ezért érdemes nagyon vigyázni rájuk, például azzal, hogy ahol csak lehet csökkentjük a műanyag felhasználásunkat. Előre is köszönjük, érkezik a Magna Cum Laude és a köszönet ennek kapcsán a Sláger FM-en.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: Munkát keresel a Balaton környékén vagy Veszprémben? Gyere el toborzó napjainkra és szerez új állást a Penninél, akár egy nap alatt. Június 10-én Siófokon a Szóda étteremben várunk 9 és 17 óra között, ahol eladó pénztáros pozícióra interjúzhatsz Balaton környéki és újonnan nyíló Balaton akaratjai üzleteinkbe. Június 11-én Veszprémben, logisztikai központunkban tartunk toborzó napot 9 és 17 óra között áru összekészítő munkakörre. Regisztrálj az eseményekre, és szerezd meg új munkahelyet akár egy nap alatt. Részletek karrier.penny.hu.
2: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik, legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg, teljesíteni a küldetést.
3: Runner futár, az én hősöm.
2: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
4: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors, hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
5: Egy friss kutatás szerint a magyar cégvezetők többsége rabszolgának érzi magát a saját cégében, és úgy gondolja, nélküle a vállalkozás egyáltalán nem működne. Csatlakozz azokhoz a KKV vezetőkhöz, akik már kitörtek ebből a mókus kerékből. A Mini CRM-mel automatizálhatod a folyamataidat, átláthatod a cégedet, és teljesen önjáróvá teheted. Ne hagyd, hogy bedaráljon a saját céged. Felejtsd el a felesleges munkát. Keresd minket a minicrm.hu oldalon.
6: Szélvédő sérülés? Bízd magad a 200 éves Pilkington szakértelmére. Szélvédő javítás vagy csere? Keresd minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at.
7: Autóüveg Pilkington.
0: Töltse le a Sláger FM alkalmazást, és csatlakozzon a rádiózás új dimenziójához.
8: Igen, az autóban is a Sláger FM-et hallgatom.
0: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük! A reklám után!

0: Átalakítják a vagyonnyilatkozati rendszert. A Pannon Egyetem kiszámolta, hogy a Balaton vagy Horvátország az olcsóbb. Fenntarthatósági külön díjat nyert a Művészetek Völgye. Köszöntöm Önöket, Szendő Fibori vagyok. Átfogó reformra szorul a vagyonnyilatkozati rendszer, erről írt közösségi oldalán az országgyűlés elnöke. Forstoffer Ágnes szerint a jelenlegi szabályozás elavult, hiányos adatokat kér, ezért nem alkalmas a politikusok vagyoni helyzetének vagy gyarapodásának nyomon követésére. Úgy fogalmazott, a mostani rendszer nem biztosít valódi átláthatóságot, ezért a közélet tisztasága és az uniós elvárások teljesítése érdekében is változtatásra van szükség. A házelnök szerint a 2027 elején benyújtandó vagyonnyilatkozatoknak már egy új szabályozás alapján kell elkészülniük. Forstoffer Ágnes hozzátette, a Tisza párt képviselői többségében stabil egzisztenciával érkeztek a politikába, és nem vagyonszerzés céljából vállaltak közéleti szerepet. A Balaton idén-nyáron kedvezőbb szállásárakkal várja a turistákat, mint a horvát tengerpart. Erre jutott a Veszprémi Pannon Egyetem friss kutatása. A vizsgálat szerint a horvátországi reggelis és félpanziós szállodai ajánlatok minden kategóriában drágábbak a balatoni hoteleknél. A legnagyobb különbség a háromcsillagos szállásoknál látható. Még a Balatonnál egy 5 éjszakás nyaralás átlagosan 300 ezer forint körül alakul, addig Horvátországban ugyanez több mint 420 ezer forintba kerül. A kutatás szerint a Balaton nem csak olcsóbb, hanem árértékarányban is versenyképes alternatívát kínál. Második alkalommal rendezték meg a dózsavárosi nyárköszöntő és családi sportnapot a Veszprémi jégcsarnok mellett. A program már délelőtt sok érdeklődőt vonzott, a résztvevőket ügyességi vetélkedők, kézműves foglalkozások és helyi diákok fellépései várták. Varga Tamás alpolgármester köszöntőjében a városrész erős közösségi életét méltatta, és reményét fejezte ki, hogy a tavaly útjára indított rendezvény hosszú távú hagyományá válik. Németh Balázs a jéglovagok elnöke a helyi intézmények, civilek és vállalkozások összefogását emelte ki, amely nélkül a program nem valósulhatott volna meg. A szervezők szerint a nyárköszöntő célja, hogy közösségi élményt nyújtson és tovább erősítse a dózsavárosiak összetartozását. A balatonlellei bújdosó szőlővirtok és pincészet 2020-as Cabernet Sauvignon válogatása nyerte el idén a Somogy vármegye bora címet. A 27. alkalommal meghirdetett versenyre a dél-balatoni borvidék 11 pincészete összesen 37 borral nevezett. A mintákat háromtagú szakmai zsűri, valamint közéleti szereplőkből álló társadalmi zsűri bírálta el Kaposváron. Külön díjat kapott a Huyber Pince 2025-ös királyleányka bora. A versenyhez kapcsolódóan több szakmai szervezet és vállalat is kiválasztotta saját kedvencét. Fenntarthatósági külön díjjal ismerték el a Művészetek Völgyét a Flash Award gálán. A szervezők szerint a díj visszaigazolja azokat a törekvéseket, amelyekkel az elmúlt években a környezettudatos működést és a helyi közösségekkel való együttműködést erősítették. A szervezők tudatosan építették be működésükbe a környezeti és társadalmi felelősségvállalás szempontjait. A helyi közösségekkel való együttműködéstől kezdve a fenntartható közlekedési megoldások támogatásán és a hulladékcsökkentési programokon át egészen a szemléletformáló kezdeményezésekig. A Kapolcs, Talján Dörögd és Vigán Peten településeit összekötő összművészeti fesztivál idén ünnepli fennállásának 35. évfordulóját. A jubileumi fesztivált július 24-e és augusztus 2-a között rendezik meg, ahol a megszokott kulturális programok mellett új helyszínek és különleges produkciók is várják a látogatókat. A Sláger FM híreit Szendő Fporitól hallották.
1: M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán a 19-es és a 27-es kilométerek között burkolatjel festés miatt a külső sávot lezárták, emiatt az érintett szakaszon csak a belső sáv járható. A munkavégzés előtt a kialakult torlódás meghaladta 8 kilométert, és a kocsisor már egészen az M0-ás autóútig húzódik, aki teheti válaszol másik útvonalat. A 68-as főúton a Balatonújlak elágazásnál egy nyerges teherautó vontatmánya árokba borult, ezért a 94-es kilométernél félpályás korlátozás van érvényben jelenleg. Történt egy baleset Budapesten is, a Helsinki úton kifelé a Csepeli átjáró után, ott is óvatosan közlekedjünk, és tart a vasúti híd felújítása a Budafoki úton, a Rákóczi hídnál irányonként csak egy sáv járható, mától péntekig éjszakánként teljes szélességében lezárják a Budafoki utat, a kifelé vezető oldalon a jobbra kanyarodó sáv és a járda továbbra sem járható.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
1: Indul a délután, az ebédhez nagyon jó étvágyat kívánok a mikrofonnál. Jekkel Dániel, hozom a legnagyobb slágereket változatosan délután is, úgyhogy bízom benne, hogy velem tartanak egészen délután. Négyig Kelly Clarksonnal nyitjuk a délutánt, ez a What Doesn't Kill.

Sláger FM-en szólnak a legnagyobb slágerek változatosan. Bizonyára sokan tudunk bizonyos helyzetekben azonosulni Cherrel, amikor azt énekli, hogy bárcsak visszatekerhetni az idő kerekét, és valamit máshogy csinálhatott volna. A balatoni főszezonra újra gombolják egy picit a menetrendet. Az északi parton egységesen járnak majd a kék hullám intercityk, még a déli partra 2 óránként indulnak a balatoni IC-k, ráadásul étkezőkocsival. A vidéki közvetlen járatok idén is megmaradnak, az Alföldről és a Dunántúrról egyaránt. Fontos információ, hogy a kerékpárosoknak továbbra is kötelező a bringajegy, a gyorsabb beszállást pedig diákmunkások segítik a frekventált állomásokon. A bringákat ők pakolják le, és ők pakolják fel. Köszönjük szépen! Jön a szóvév! Ezt tőlük a miattad!

0: Itt a Sláger FM-en már is érkeznek a legfrissebb időjárási és közlekedési infók. Aztán szia! És a Give Me Love nyitja a következő zenei szakaszt.
1: Fok lesz ma a maximum, a legtöbb helyen vételkörzetünkben füllett meleg időt jósoltak a meteorológusok. Így Székesfehérváron, Veszprémben, Budapesten, Kecskeméten és Esztergom térségében is a szél mérsékelt marad, így a városi szakaszokon hőségre és füllettségre kell készülni. Az UV-sugárzás a délutáni órákban nagyon magas lesz, figyeljenek a bőr védelmére és a megfelelő folyadék bevitelre. Csapadék ma egyáltalán nem valószínű.
0: Az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán a 19-es és a 27-es kilométerek között burkolatjelfestés miatt a külső sávot lezárták, emiatt az érintett szakaszon csak a belső sáv járható. A munkavégzés előtt a kialakult torlódás meghaladta 8 kilométert, és a kocsisor már egészen az M0-as autóútig húzódik, aki teheti válaszol másik útvonalat. A 68-as főúton a Balatonújlak elágazásnál egy nyerges teherautó vontatmánya árokba borult, ezért a 94-es kilométernél félpályás korlátozás van érvényben jelenleg. Történt egy baleset Budapesten is, a Helsinki úton kifelé a Csepeli átjáró után, ott is óvatosan közlekedjünk, és tart a vasúti híd felújítása a Budafoki úton, a Rákóczi hídnál irányonként csak egy sáv járható, mától péntekig éjszakánként teljes szélességében lezárják a Budafoki utat, a kifelé vezető oldalon a jobbra kanyarodó sáv és a járda továbbra sem járható.
2: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Rihanna és az SOS után már is megyünk tovább. Érkezik Tom Grennan, aki körülbelül akkora név, mint mondjuk Jason Derulo, akinek a koncertjére lehet jegyet nyerni valamikor, amikor az adott műsorvezető, akár én, akár Petráék, akár Kata, akár a hétvégi műsorvezető közül bárki jelzi, hogy na, most érdemes harmadikként telefonálni, akkor érdemes harmadikként telefonálni, és eljutni általunk olyan koncertekre, mint Jason Derulo-é, a Metallica-é, Sting-é, a Scorpions-é, vagy a War Republic, és még hosszan folytathatnám a sort, ugyanis a Sláger FM-en elstartolt a nyári koncertek nyara. És a legjobb egyébként, hogy ezek a koncertek természetesen itt Budapesten lesznek, és mi még tudunk segíteni az oda jutásban azáltal, hogy páros belépőket lehet nálunk nyerni. Ezért is érdemes hallgatni minket, és akkor most jön Tom Grennan.
1: A legnagyobb slágerek változatosan. Csak a Sláger FM-en.

0: Idén nyáron Budapest megtelik zenével. Jason Derulo, Metallica, Sting, Scorpions, One Republic, Duran Duran, Ricky Martin, Pitbull, Seal, Lenny Kravitz, a nyár legnagyobb koncertjei. Egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap a Sláger FM-et, mert bármikor öné lehet a következő koncertélmény. Sláger FM. Minden, amit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Két generáció egy asztalnál. Múlt és jelen találkozása. Szülők és gyermekeik vallanak arról, mi köti össze őket, és mit látnak másként. Ez a Benned élek. Generációk egymás szemében.
2: Minden adásban egy ismert szülő-gyermek páros beszélget életszemléletről, átörökített mintákról, hasonlóságokról és különbségekről. Megható és inspiráló történetek, amelyek közelebb hozzák egymáshoz a generációkat.
1: Ez a Benned élek. Generációk egymás szemében.
0: Csütörtökön este 9 órakor a Sláger FM-en.
2: A generációk közötti együttműködés és a közös célok megvalósításának támogatója a Raiffeisen Bank, a digitális banki megoldások szakértője.
3: Június 12-én újra mozgás éjszakája. Az ország egyik legnagyobb és legbulisabb ingyenes sportfesztiválja vár Budapesten, és közel 90 településen. Falmászás, zumba, spinning, futás, túrázás és még sok más sport egész éjjel. A részvétel ingyenes. Részletek mozgásészakája.hu.
4: Queen Symphony és koncertshow. A legendás együttes dalai június 13-án életre kelnek a Margit szigeten. A Bohemian Rhapsody, a We Will Rock You élőben. Szemenyei János, Serbán Attila, Baksa András és a budafoki Dohnányi zenekar a színpadon. Margitszigetiszínház.hu.
5: Kövesse a törvényalkotást egyszerűen, közvetlenül a nappaliából. Keresse a Parlament TV-t kábelszolgáltatója kínálatában.
6: A döntés a tiéd. Téged is vár a Budapesti Metropolitan Egyetem nemzetközi közösséggel, Erasmus programmal, saját portfólióépítéssel és piacképes tudással. Módosíts sorrendet, és tedd a metut az első helyre.
7: Családi nyaralás egy szigeten, tóparti panoráma, wellness élmények, gyerekjátszó és négy csillagos kényelemvár Nyíregyházán, a Sziget Hotelben. Foglalj június 14-ig júliusi vagy augusztusi pihenést akár 15% kedvezménnyel, és biztosíts be a nyár legjobb pillanatait. Részletek és foglalás hotelsziget.com.
8: Biobubi. Környezetbarát tisztítószerek hulladékmentesen. Keresd őket a Rossmannban, vagy rendeld meg a biobubi.hu weboldalon. Biobubi.hu.
9: Újult erővel pörög a hódos bónusz. Mostantól pontgyűjtés a Hiobi appban. És hogy mit kell tennie? Ilyen egyszerű. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, és gyűjtse a pontokat akár 5 darab 10%-os kuponért. Pontgyűjtési időszak április 29-e és június 23-a között. Részletek az obi.hu/hódos bónusz oldalon.
0: Ricky Martin Budapesten. A Latin Superstar vadonatúj turnéjával július 6-án a Budapest Arénában ad koncertet. Jegyek kaphatók a livenation.hu oldalon.
10: A reklám után
0: a legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
11: Rendőrök mentettek meg egy fiatalt a Petőfi hídnál, újra elérhető a vonatinfo, és új akkumulátoripari hulladékot dolgozhatnának fel Komáromban. 13 óra van, köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss hírei Dzsupos Ágitól hallják. Rendőrök mentettek meg egy fiatalt tegnap kora este Budapesten a Petőfi hídnál. Délután érkezett bejelentés arról, hogy egy férfi önveszélyes helyzetbe került a hídon. A helyszínre elsőként a budapesti rendőrfőkapitányság két munkatársa érkezett. Óvatosan közelítették meg a fiatalt, közben folyamatosan beszéltek hozzá, majd amikor lehetőségük nyílt rá, közös erővel visszahúzták a korlát biztonságos oldalára. A rendőrök ezután megakadályozták, hogy a férfi ismét kárt tegyen magában. A fiatalt végül a mentők kórházba szállították. Az életmentő akciót testkamera is rögzítette. Újra elérhető, a teljesen nyilvános regisztrációhoz nem kötött vonatinfó, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A rendszerben ismét követhető, hogy a vonatok valós időben merre járnak, így az utasok a késésekről is pontosabb információt kaphatnak. A miniszter szerint a szolgáltatás visszaállítása az átláthatóbb vasúti tájékoztatás része. Bejegyzésében azt írta, a következő hetekben további fejlesztések várhatók, és azon dolgoznak, hogy a valós idejű információk hamarosan a MÁV Plus webes felületén és az applikációkban is elérhetőek legyenek. Vitézi Dávid szerint a vasút nem javul meg egyik napról a másikra, de a cél a fejlesztés és a pontosabb utastájékoztatás. Új európai szerepre készül a Balaton régió, miután több mint 20 éve zajlanak innovációs fejlesztések a térségben. A Balaton Fejlesztési Tanács munkaszervezetének vezetője szerint a régió már konkrét projekttervekkel is rendelkezik. Molnár Gábor azt mondta, a korábban főként turizmusáról ismert térségben klímaadaptációs, energetikai, vízügyi és fenntartható közlekedési megoldásokat dolgoztak ki. Ezekre épülhetnek a következő fejlesztések, például az energetikai önellátás, a fenntartható mobilitás és a felszíni édesvízkészletek védelme területén. A szakember szerint a Balaton régió európai szinten is mintát adhat arra, hogyan lehet a helyi tudást innovációvá alakítani. Új típusú akkumulátoripari hulladékfeldolgozását engedélyeztetni egy komáromi cég. A Komáromi Ipari Parkban működő JVH Kft. Jelenleg akkugyártáshoz kapcsolódó oldószerrel szennyezett ipari szennyvizet kezel. A HVG azt írta, a cég a jövőben katódiszapot is feldolgozna, ez az akkumulátorgyártás során keletkező fémtartalmú hulladék, amelyben például nikkel, kobalt és mangán is lehet. A feldolgozás során ezekből újrahasznosítható anyag keletkezne. A tervezett bővítésről június 18-án elektronikus közmeghallgatást tart Komárom önkormányzata. Az A-hang arra biztatja az érintetteket, hogy tegyenek fel kérdéseket a technológiáról és a hulladék eredetéről. Két napig ingyen strandolhatnak a harmadik kerületi lakosok a budakalászi Lupatónál. Az óbuda.hu tájékoztatása szerint a Lupa napokat június 21-én és 22-én rendezik meg a Tó utcai komplexumban. A belépés csak érvényes harmadik kerületi lakcímkártyával lesz ingyenes, ezt a helyszínen ellenőrzik. A kedvezmény az állandó és az ideiglenes kerületi lakcíme rendelkezőknek is jár. Rossz idő esetén a rendezvényt egy héttel később június 28-án és 29-én tartják meg. Ma 27-29 fokig emelkedik maximum a hőmérséklet, igazi nyári meleg uralkodik a vételkörzetben, a napsütés csak kevés, ártalmatlan gomoly felhők zavarhatják meg. Csapadékra egyáltalán nem kell számítani.
12: Baleset miatt kell lassulásra számítani az Ülői úton a Tinódi utca közelében, szintén baleset nehezíti a közlekedést a Helsinki úton kifelé a Csepeli átjáró után. A Szent István úton a Csalitos útnál szintén baleset történt Csepelen, a 148-as autóbusz terelve közlekedik, nem érinti Csepel, a Soroksári rév és a Sporttelep közötti megállókat. Napközben a Kerepesi úton a Barostér és a Hungária körút között mindkét irányban időszakos és szakaszos sávlezárásra számítsanak, csatorna karbantartás miatt torlódik a forgalom a Barostér környékén. Ennek okán az M1-es autópályán Hegyeshalom felé a 19-es és a 27-es kilométerek között burkolatjelfestés miatt a külső sávot lezárták, emiatt az érintett szakaszon csak a belső sáv járható. A munkavégzés előtt a kialakult torlódás meghaladta a 10 kilométert, és a kocsisor az M0-as autóútig húzódik, aki teheti, másik útvonalat válasszon. Az M5-ösön Kecskemétnél a 87-es és 86-os kilométerek között burkolat javítanak. A munkaterület előtt a torlódás meghaladta az 5-ös kilométert.
13: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
12: Indul az újabb óra. Áginak köszönjük szépen a híreket, a mikrofonnál továbbra is Jekkel Dániel, aki pörgeti a legnagyobb slágereket változatosan. Itt leszünk ebben az órában Hazier és a Too Sweet, Beyoncé és a Single Ladies pedig már nyit is.

szólnak a legnagyobb slágerek változatosan. Nicky Jor és a Sunroof egy igazi nyári zene szólt itt nálunk. Egy érdekes, mondhatni nyári állat, vagy egy nyárias, sivatagos jellegű, élő helyeket kedvelő állat. Egy teve sétált Budapest utcáin. Egy férfi a legnagyobb nyugalommal vezeti a fővárosban, mintha egy kutyát vinne le a parkba. Egy ilyen videó terjedt el, aztán a kommentelők egy része meg sem lepődött. Sokan azonnal rásütötték, hogy ez biztosan egy teljesen átlagos nap a 8. kerületben. Nem ez az első eset egyébként, hogy egzotikus állat bukkan fel a beton rengetegben. Nemrégiben egy láma szaladgált a Havanna lakótelep paneljei között. Hogy a teve honnan szabadult ki, azt egyébként még nem tudni, de az biztos, hogy a pesti aszfalt mindig tartogat meglepetéseket, úgyhogy érdemes nyitott szemmel járni, na meg nyitott füllel. Hadd hallgassuk meg közösen Cameo-t, érkezik tőle a Word Up.

0: Itt a Sláger FM-en ez volt most Hazier és tőle az újdonság, a Too Sweet. Aztán már is mondjuk, milyen időjárásra lehet számítani, illetve egy Mizu az utakon. Aztán Shawn Mendes és a When You're Gone érkezik.
1: Ma folytatódik a kifejezetten füllett, nyárias meleg idő az egész vételkörzetben. 28-29 fok körül tetőzik a hőmérséklet. Ártalmatlan gomoly felhők zavarhatják a napsütést, de ezekből csapadékra egyáltalán nem kell számítani. Nem csak a hőmérsékleti értékek lesznek magasak, de erős az UV-sugárzás is, így a bőrünk védelmére most már nagyon oda kell figyelni, illetve a felmelegedés miatt akár fejfájás, dekoncentráltság és tompaság is jelentkezhet.
0: Az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán a 19-es és a 27-es kilométerek között burkolati elfestés miatt a külső sávot lezárták, emiatt az érintett szakaszon csak a belső sáv járható. A munkavégzés előtt a kialakult torlódás meghaladta a 10 kilométert, és a kocsisor már az M0-es autóútig húzódik, aki teheti, másik útvonalat válasszon. Az M5-ös autópálya főváros felé vezető oldalán Kecskemétnél a 87-es és a 86-os kilométerek között burkolatot javítanak. A munkaterület előtt a torlódás 5 kilométeres. A 68-as autóúton a Balatonúj lakelágazásnál egy nyerges teherautó korábban árokban borult, vagy legalábbis a vontatmánya, ezért a 97-es kilométernél továbbra is félpályás korlátozás van érvényben. Budapesten baleset miatt kell lassulásra számítani az Üllői úton, a Tinódi utca közelében, a Helsinki úton kifelé a Csepeli átjáró után, illetve Csepelen, a Szent István úton, a Csalitos útnál a 148-as autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Csepel, Soroksári, Rév és a Sporttelep közötti megállókat. Nekem egyelőre ennyi, de várom az önök közlekedési infóit is. Hívjanak, írjanak, hogyha látnak bármit, ami hasznos lehet a többi úton lévő Sláger FM hallgatónak. 0630 30 30 958 ez a hívható és SMS számunk, jó utat mindenkinek.
2: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Sláger FM. A legnagyobb slágerek.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, már is menjünk tovább, és érkezik egy hatalmas nagy kedvenc a 2010-es évekből. Jön a Well Hello népszerű rakpart című slágere, amelyben ugye elhangzik egy kérdés, hogy hány szerelmet bír még el a rakpart, és egy egyetemista korábban egyébként kiszámolta, hogy a budai és a pesti alsó rakpartok befogadó képessége, a párok átlagos távolsága és a dunaparti padok száma alapján elvileg végtelen számú románcnak adhatnak otthont. Azért az érdekes egyébként, hogy valaki ezzel úgy tényleg érdemben elgondolkodott, foglalkozott, aztán oda jutott, hogy végül is akármennyi, bármennyi, végtelen. Most már ezt is tudjuk. Well Hello rakpart, ezzel folytatjuk.

Sláger FM. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: CT, MR, röntgen, modern technológia, tapasztalt szakemberek. Gyors, pontos diagnózis Veszprémben. Kistó27.hu. Képet adunk a gyógyuláshoz.
2: Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
3: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminess. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
4: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadibé és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények.

0: nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
1: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
2: Egy friss kutatás szerint a magyar cégvezetők többsége rabszolgának érzi magát a saját cégében, és úgy gondolja, nélküle a vállalkozás egyáltalán nem működne. Csatlakozz azokhoz a KKV vezetőkhöz, akik már kitörtek ebből a mókus kerékből. A Mini CRM-mel automatizálhatod a folyamataidat, átláthatod a cégedet, és teljesen önjáróvá teheted. Ne hagyd, hogy bedaráljon a saját céged. Felejtsd el a felesleges munkát. Keresd minket a minicrm.hu oldalon.
3: Próbálja ki a Sláger FM prémiumot, és élvezze zavartalanul a Sláger FM reklámmentes csatornáját. Visszahallgatás funkcióval. Most egy hónapig ingyen.
4: Itthon? Persze, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
3: A Sláger FM-et hallgatja.
5: Ha megkeresik telefonon vagy online,
6: kérjük, mondja el.
7: Sláger FM.
5: Köszönjük!
7: A reklám után

0: Mérgezéssel kerültek kórházba veszprémi gyerekek. Bombát találtak tegnap Veszprémben. Marc Márquez nyerte a gyorsasági motoros világbajnokság magyar nagydíját Balatonfőkajáron. Üdvözlöm Önöket, Szendő Fibori vagyok. Négy gyereket kellett kórházba szállítani Veszprém megyében, miután a gyanú szerint az aranyeső nevű dísznövény terméséből lettek. A beszámolók szerint a borsóra emlékeztető hüvelyek elfogyasztása után a gyerekeknél erős hasi panaszok jelentkeztek, ezért a veszprémi kórházban gyomormosásra és megfigyelésre volt szükség. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy az aranyeső minden része mérgező, különösen a magjai veszélyesek. A növény gyakran megtalálható kertekben, parkokban és játszóterek közelében is. A szülőket arra kérik, hívják fel a gyerekeik figyelmét arra, hogy ismeretlen növényeket, bogyókat vagy terméseket soha ne fogyasszanak el. Bombát találtak tegnap Veszprémnél. A II. Világháborús szovjet bomba Gyulafirátóton, a felső új soron került elő csatornázás közben. A katonai tűzszerészek vasárnap a helyszínen kiszerelték és megsemmisítették a gyújtószerkezetet, a bombát pedig a Magyar Honvédség központi gyűjtőhelyére szállították. A rendőrség a tűzszerészművelet idejére mintegy 200 méter sugarú körben lezárta a területet. A korlátozás 34 házat és 74 lakót érintett. Június 20-án indul a nyári főszezoni balatoni vasúti menetrend, jelentette be a MÁV csoport vezérigazgatója a Facebook oldalára feltöltött videóban. Hegyi Zsolt elmondta, évről évre 3 millió utazást tesznek vonattal a Balatonra, amire a MÁV csoport idén is kiemelten készül. Hangsúlyozta, az elmúlt hónapokban sokat dolgoztak azon, hogy csökkentsék a lassú jelek számát, javítsák a pályák állapotát, és odafigyelnek arra is, hogy a járművek klimatizáltsága is megfelelően működjön. A vezérigazgató ismertette, a Balatonra közlekedő Flirt és Kiszt motorvonatok Budapest és Székesfehérvár között ki tudják használni az óránkénti 160 km-es pályasebességet. Szabadnapos orvosok mentették meg egy férfi életét Somogy vármegyében. A 60 év körüli férfi egy cukrászda előtt esett össze, majd leállt a légzése. A közelben tartózkodó orvosházaspár azonnal megkezdte az újraélesztést, és defibrillátort is használtak. A helyszínre mentő és mentőhelikopter is érkezett. A szakembereknek sikerült visszaállítaniuk a beteg keringését. A férfit stabil állapotban légiúton szállították kórházba. Az országos mentőszolgálat szerint a gyors segítségnyújtás kulcs szerepet játszott az életmentésben. Június 11-én megnyitja kapuit a Nyárkert Veszprémben, a Színházkertben. A két éve indult rendezvényhelyszín gyorsan a város egyik kedvelt találkozóhelyévé vált, ahol koncertek utáni bulik és baráti összejövetelek is helyet kapnak. A nyitó hétvégén DJ-szettek, esti partik és közös mesnézések várják a látogatókat. Csütörtökön, pénteken és szombaton is 17 órától nyit a kert, az esti programokat pedig különböző fellépők színesítik. Marc Márquez nyerte a gyorsasági motoros világbajnokság magyar nagydíját a Balatonfőkajári Balatonpark versenypályán. A Ducati spanyol versenyzője a szombati sprint futam után a vasárnapi főversenyen is győzött. Ezzel pályafutása 100. nagydíj sikerét aratta. A 2. helyen Pedro Acosta végzett, még a dobogó 3. fokára Francesco Bagnaia állhatott fel. A futam már az első kanyarban látványos tömegbukással kezdődött, amelyben több élversenyző, köztük a világbajnoki pontversenyt vezető Marco Bezzecchi is kiesett. Márquez és Acosta a verseny közepén nagy csatát vívott az első helyért, végül a címvédő bizonyult gyorsabbnak. A spanyol motoros a futam után úgy fogalmazott, még nem teljesen épült fel sérüléséből, de rendkívül boldog, hogy újra győzni tudott.
1: M1-es autópálya Hegyesaló felé vezető oldalán 19-es és a 27-es kilométerek között burkolatjelfestés miatt korábban sávzárás volt érvényben, ami megszűnt, de a kialakult torlódás továbbra is több kilométer hosszú, és a kocsisor az M0-es szakaszra is elér, aki teheti, másik útvonalat válasszon. Távolabb szintén az M1-es autópályán Szárliget térségében a 48-as és a 44-es kilométerek között is munkavégzés kezdődött, emiatt csak egy sáv járható. A munkavégzés előtt 10 kilométert meghaladó szakaszos torlódás alakult ki, aki teheti, Bicskénél lehajtva az 1-es főúton kerüljön. Az M5-ös autópálya főváros felé vezető oldalán Kecskemétnél a 87-es és a 86-os kilométerek között burkolatjavítást végeznek. A munkaterület előtt a torlódás meghaladta az 5 kilométer kitartás türelmet, mindenkinek arrafele is.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: mikrofonnál továbbra is Jekkel Dániel, aki hozza a legnagyobb slágereket változatosan. Itt az például Rosaline és a Snap, akit annak idején az Eurovíziós Dalfesztiválon ismerhettünk meg. Ed Sheerannal már indulunk is.
3: Hi Hungary, this is Ed Sheeran.
2: Sláger FM, minden, amit szeretünk.

Itt a Sláger FM-en, ez volt Gracie Abrams és a That's So True. Aztán már is megyünk tovább egy jó hírrel, ugyanis azt tudjuk, hogy eltűnögetnek szépen lassan a parkoló órák, legalábbis a második kerületben, a helyüket pedig zöld felületek vehetik át. Egy fővárosi rendelet értelmében hamarosan megkezdődik az automaták leszerelése, mivel 2027-től már kizárólag mobil applikációval vagy SMS-ben lehet fizetni a parkolásért. A körzetek megfelelő táblázásáról természetesen gondoskodik az önkormányzat, a felszabaduló helyeket pedig, ahol a közműhálózat ezt lehetővé teszi, fákkal ültetik be, vagy kisebb zöld szigeteket hoznak létre, így a digitális átállással rengeteg új belvárosi facsemete kaphat otthont, élőhelyet a beton rengetegben. Ez egy szuper ötlet, nagyon-nagyon-nagyon tetszik ez a kezdeményezés, úgyhogy indítom is az APUSZ-t, jöttünk a Life is Life!

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Travis McCoy és a Will Be Alright azt üzente nekünk, hogy ne aggódjunk, minden rendben lesz hosszú távon, és tényleg bizakodjunk, hogy minden rendben lesz, hogyha éppen aggódgatnánk itt ezen a szép napsütéses hétfői napon. Érkeznek a legfrissebb időjárási és közlekedési információk, majd a tavalyi év giga slágere Alex Warren és az Ordinary nyitja a következő zenei szakaszt.
1: Derült napsütéses idő jellemzi térségünket, illetve vételkörzetünket, leginkább a Fület meleg idő lesz jellemző a következő néhány órában. A maximum hőmérsékleti értékek 28-29 fok körül tetőznek. A legtöbb nagyvárosban magas az UV-sugárzás is, gyenge, az északnyugati szél, illetve csapadékra a mai napon egyáltalán nem kell számítani. Ha éppen autóban ülnek vagy vezetnek, a tűző napsütés miatt érdemes felvenni egy napszemüveget, vezessenek óvatosan és körültekintően.
0: Az M1-es autópálya Hegyesalom felé vezető oldalán 19-es és a 27-es kilométerek között burkolati elfestés miatt korábban sávzárás volt érvényben, ami megszűnt, de a kialakult torlódás továbbra is több kilométer hosszú, és a kocsisor az M0-es szakaszra is elér, aki teheti, másik útvonalat válasszon. Távolabb szintén az M1-es autópályán Szárliget térségében a 48-as és a 44-es kilométerek között is munkavégzés kezdődött, emiatt csak egy sáv járható. A munkavégzés előtt 10 kilométert meghaladó szakaszos torlódás alakult ki, aki teheti, Bicskénél lehajtva az 1-es főúton kerüljön. Az M5-ös autópálya főváros felé vezető oldalán Kecskemétnél a 87-es és a 86-os kilométerek között burkolatjavítást végeznek. A munkaterület előtt a torlódás meghaladta az 5 kilométer kitartást, türelmet mindenkinek arrafele is.
2: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Ez a... Schlager FM. Schlager FM. A legnagyobb slágerek változatosan. Változatosan. Változatosan.
3: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Shakira és a La Tortura után szeretné mindenki figyelmét felhívni arra, hogy továbbra is érdemes játszani velünk. Egy görögországi álomutazás, ugyanis a tét nincs más teendő, mint megválaszolni a slágerfm.hu-n az aktuális Görögországgal kapcsolatos kérdésünket. Ugyanez megtehető egyébként a Sláger FM applikációján, és a szerencsés játékosunk el fog nyerni egy egyhetes görögországi álomutazást. Tényleg nagyon egyszerű, és azt gondolom, hogy egy szuper lehetőség jól elmenni párosan egy hétre Görögországba álomutazni. Mindenkit bátorítunk erre, slágerfm.hu vagy a slágerfm applikációján keresztül van lehetőség játszani velünk. Érkezik a Katrina and the Waves és Walking on the Sunshine.

0: ez szólt, amikor apának nem indult az autója. A két kazettással ezt másoltuk egymásnak. És az első MP3 letöltéseim.
1: A 80-as, 90-es és már a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Megszakítás nélkül. Sláger FM. Műsorajánló. Idén nyáron Budapest megtelik zenével. Jason Derulo, Metallica, Sting, Scorpions, War Republic, Duran Duran, Ricky Martin, Pitbull, Seal, Lenny Kravitz, a nyár legnagyobb koncertjei. Egész nyáron a Sláger FM-en.

0: hallgassa mindennapos Sláger FM-et, mert bármikor öné lehet a következő koncertélmény. Sláger FM. Minden, amit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Két generáció egy asztalnál. Múlt és jelen találkozása. Szülők és gyermekeik vallanak arról, mi köti össze őket, és mit látnak másként. Ez a Benned élek. Generációk egymás szemében.
2: Minden adásban egy ismert szülő-gyermekpáros beszélget életszemléletről, átörökített mintákról, hasonlóságokról és különbségekről. Megható és inspiráló történetek, amelyek közelebb hozzák egymáshoz a generációkat.
1: Ez a Benned élek. Generációk egymás szemében.
0: Csütörtökön este 9 órakor a Sláger FM-en.
2: A generációk közötti együttműködés és a közös célok megvalósításának támogatója a Raiffeisen Bank, a digitális banki megoldások szakértője.
3: Van, aki korán kell, van, aki hajnalig fennmarad. Van, aki tervez, és van, aki rögtönöz. Van, akinek A-s, vagy B-s, AB-s vagy nullás a vércsoportja. De egy valami közös bennünk. Segíteni egyformán tudunk. Segíts a Magyar Vörös Kereszttel. Adj vért és ments meg 3 életet.
4: Aldi Fresh Stylers. Hétfőtől szerdáig 450 g fürtös koktélparadicsom 38% kedvezménnyel 444 forint. Aldi. Frissesség minden nap.
5: Júniusban Tihany lilába borul. Levendula illat, saját strand, wellness és nyári élmények várnak a Klub Tihany Resortban. Napközben programok az egész családnak, este zenés balatoni hangulat. Rossz idő esetén is garantált kikapcsolódással. Foglalj szállodai szobát vagy válasz apartmanházaink közül. Klub Tihany. Foglalás klubtihany.hu.
6: Július 12-én újra mozgás éjszakája. Az ország egyik legnagyobb és legbulisabb ingyenes sportfesztiválja vár Budapesten és közel 90 településen. Falmászás, zumba, spinning, futás, túrázás és még sok más sport egész éjjel. A részvétel ingyenes. Részletek mozgáséjszakája.hu.
7: Kerítés, festés, megint. Inkább hagyd! A Kéribádók gondozásmentes méretre gyártott kerítései UV-állóak, modernek, jól néznek ki, és úgy is maradnak, akár évtizedekig. Erre mi garanciát vállalunk, mert hosszú távra tervezünk. Nincs csiszolás, nincs festés, nincs macera, csak egy minőségi, időtálló és stílusos kerítés. Kéribádok.hu.
8: Afrodité Hotel, Zalakaros, ahol a farmunk az éléskamránk. Körágyas, jacuzzi lakosztályok, kinti és benti medencék, napozó terasz, római fürdő, saját farm és kalandpark. Afrodité Hotel, Zalakaros. 30-383-5969.
9: Megérkeztek a legújabb tisztán elektromos Toyota modellek a Sakurába. Ismerje meg a városi Urban Cruisert és a családbarát BZ 4X Touringot. Opcionális összkerékhajtással és akár 10 év, vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. A Toyota napok alatt, június 8 és 13 között kiemelt új és használt autóajánlatokkal várjuk. toyotasakura.hu.
0: A reklám után legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
10: Több forrást ígért a gyermekvédelemnek a miniszterelnök. Meghosszabbították a veszélyhelyzetet Parajdon, és több Fehérvár megyei települést érint az afrikai sertéspest is. 15 óra van, köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss hírei Zsupos Ágitól hallják. Korrupció ellenes és átláthatósági törvénycsomagot nyújt be a héten az országgyűlésnek Görög Márta igazságügyi miniszter. A kormány tájékoztatása szerint a cél az, hogy Magyarország hozzáférhessen az uniós támogatásokhoz. A tervezett előterjesztés több területet is érintene, szó van az igazságszolgáltatás függetlenségéről, részletesebb vagyonnyilatkozatokról, az integritás hatóság jogosítványainak erősítéséről, valamint az összeférhetetlenségi szabályok szigorításáról. A csomag része lehet az is, hogy nyilvánossá tegyék a magántőke alapok végső tulajdonosait. A kormány bejegyzése szerint az intézkedésekkel az uniós pénzek hazahozatalát és Magyarország újjáépítését szeretnék elérni. Felülről nyitott költségvetést ígért a gyermekvédelem számára Magyar Péter. A miniszterelnök az országgyűlés mai ülésén azt mondta, ha több szakemberre, új férőhelyekre vagy további ellátásokra lesz szükség, biztosítják hozzá a forrást. Beszélt a gyermekvédelemben dolgozók bérrendezéséről, kiszámítható életpályájáról, szakmai és mentális támogatásáról. Magyar Péter szerint nem lehet úgy gyermekeket védeni, hogy közben az ott dolgozók maguk is a kimerülés határán vannak. A kormány új férőhelyeket hozna létre, bővíteni a nevelőszülői hálózatot és megerősíteni a speciális szükségletű gyerekek ellátását. Emellett a családsegítő és gyermekjóléti szolgálatok megerősítését, valamint független szakmai kontroll létrehozását is ígérte. Több Fejérvár megyei települést is érintenek az afrikai sertéspest is miatt elrendelt korlátozások. A FEOL a Nébih adatai alapján azt írta, hogy a vármegye jelentős része valamilyen járványügyi besorolás alá került. Több település fertőzött, magas vagy közepes kockázatú kategóriába tartozik, Csabdit és Mányt pedig szigorúan korlátozott területté nyilvánították. Ezeken a helyeken a sertések mozgatására, szállítására és a járványvédelmi intézkedésekre különösen szigorú szabályok vonatkoznak. Az afrikai sertéspest is emberre nem veszélyes, a házi sertésekre és a vaddisznókra viszont súlyos következményekkel járhat. A Nébih arra kéri a sertéstartókat, hogy tartsák be a járványvédelmi szabályokat, és minden gyanús megbetegedést vagy elhullást azonnal jelentsenek. Újabb 30 nappal meghosszabbították a veszélyhelyzetet az erdélyi Parajdon a sóbánya elárasztása miatt. A Hargita megyei prefektúra tájékoztatása szerint az intézkedés július 7-ig marad érvényben. A helyi vízhelyzeti bizottság továbbra is fenntartja a sóbánya és a sószoros látogatási tilalmát, valamint a lakosság folyamatos tájékoztatását kéri a bánya állapotáról. A hatóságok kiemelten figyelik a korontpatak és a kisküküllő vízminőségét és vízhozamát, hogy az esőzések ne növeljék a környező vizek sótartalmát. Egy kis cicát mentettek ki egy autóból a fővárosi tűzoltók a Városligeti fasornál. A katasztrófavédelem azt írta, hogy tegnap este járókelők figyeltek fel egy kétségbe esett macska nyávogásra. Hamar kiderült, hogy a hang egy autó alól érkezik, a cica ugyanis beszorult a járműbe. A tűzoltók a helyszínre siettek, lecsavarozták az autó alsó motorvédőlemezét, hogy hozzáférjenek az állathoz. A mentés után a rendőrök vigyáztak rá addig, amíg megérkeztek érte az állatvédők. 27-29 fokos maximumokat mérhetünk ma a vételkörzetünkben, az égbolt mérsékelten gomoly felhős, de csapadékra ma nem kell számítani, a szél is mérsékelt maradt. Az éjszakai órákra 18 fokig hűl a levegő.
11: M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán, Szárliget térségében a 44-es és a 48-as kilométerek között munkavégzés kezdődött, emiatt csak egy sáv járható, a korlátozás előtt 15 kilométert meghaladó szakaszos torlódás alakult ki, így aki teheti, az 1-es főúton kerüljön. Az M5-ös autópálya főváros felé vezető oldalán Kecskemétnél a 87-es és a 86-os kilométerek között burkolatjavítást végeznek. A munkaterület előtt a torlódás meghaladta az 5-ös kilométert, kitartást ott is. A 68-as főúton a Balatonújlaki elágazásnál korábban egy nyerges vontató vontatmánya borult az árokba, ezért a 94-es kilométernél továbbra is félpályás korlátozás van érvényben. Budapesten megszűnt a forgalmi akadály a Helsinki úton kifelé a Csepeli átjáró után, napközben viszont továbbra is a Kerepesi úton, a Barostér és a Hungária körút között mindkét irányban időszakos és szakaszos sávlezárásra kell számítani csatornakarbantartás miatt, ezért torlódik a Kerepesi úton a Barostér után a forgalom. Kitartást mindenkinek!
12: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
11: Indul az újabb óra, a mikrofonnál továbbra is Jekkel Dániel, még ebben az órában hallgatjuk együtt a legnagyobb slágereket változatosan. Itt lesz velünk Benson Boone, Cindy Lauper, illetve Adél is, ahogy Chaperone is jött tőle, tudod, baby.

Itt a Sláger FM-en, ez volt Cyndi Lauper és a Time After Time, egy legendás, klasszikus sláger. Aztán már is megyünk tovább, de előtte még mindenképpen beszéljünk arról, hogy ingyenes egészségfelvilágosítást és szűrést szervez a második kerületi önkormányzat és az egészségügyi szolgálat. Június 27-ig minden szombaton reggel 8 és délután 1 óra között várják a lakosokat a Fény utcai piacon egészségügyi szűrésre, illetve felvilágosításra. A helyszínen vércukor, vérnyomás és véroxigén szintmérésen is részt lehet venni, emellett szakmai tájékoztatást is adnak. Az ilyen egyszerű mérések életmentőek lehetnek. Tavaly sokan az itt kapott eredmények miatt fordultak időben orvoshoz, így sikerült korrigálni a kezdődő problémákat, úgyhogy tegyünk az egészségünkért, és ugorjunk be szombaton a Fény utcai piacra. Reggel 8 és délután 1 óra között van erre lehetőségünk. Ariana Grande-val folytatjuk, tőle érkezik most a We Can't Be Friends.

0: A Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Valószínűleg az az énekes énekelt, akinek a legtöbb különféle napszemüvege van. Elton Johnról beszélünk, tőle szólt az előzőekben. A Don't Go Breaking My Heart egy különleges RuPaul remixben. Aztán érkezik már is Teddy Swims és a The Door a legfrissebb időjárási és közlekedési infók után. Vele folytatjuk.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Még szép, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
2: Ha megkeresik online vagy telefonon,
4: kérjük, mondja el. Sláger FM.
2: Köszönjük.
5: Új Omoda 7 SHS. Különleges megjelenés, prémium minőség, intelligens szuperhibrid technológia. 8 év általános garancia, a motorra 1 millió kilométer. Omoda 7. Egy lépéssel a versenytársak előtt. Keresse márka kereskedéseinkben. omodahungary.hu.
2: Ricky Martin Budapesten. A Latin Superstar vadonatúj turnéjával július 6-án a Budapest Arénában ad koncertet. Jegyek kaphatók a livenation.hu oldalon.
6: Családi nyaralás egy szigeten, tóparti panoráma, wellness élmények, gyerekjátszó és 4 csillagos kényelembár Nyíregyházán, a Sziget Hotelben. Foglalj június 14-ig júliusi vagy augusztusi pihenést akár 15% kedvezménnyel, és biztosítsd be a nyár legjobb pillanatait. Részletek és foglalás hotelsziget.com.
7: Grillezz! Mindenki imádja. A minőségi és változatos Heinz szószok mind a professzionális konyhákban, mind a vendégek asztalán is új szintre emelik a grill élményt. A Heinz termékeket keresd a Superbrands díjas Chef Marketnél. Chef Market. Hozzávalók éttermekbe.
8: Hiszünk a különlegesben. Manzetti. Az öltönyök házában várja önt a modern elegancia. Az ország egyik legnagyobb öltöny választéka. Helyben igazítással. Öltönyök háza.
9: A Sláger FM műsora.
10: Ortutai Dóri és Hajdú Steve kérdeznek.
11: A kicsik pedig elmondják.
12: Mi a? Azt szeretném megkérdezni, hogy te most vagy először egy rádió stúdióba és részt veszel egy ilyen podcast műsorban?
13: Igen, most vagyok itt először.
12: Hogy néz ki ez a stúdió? Ilyenre számítottál?
13: Egyáltalán nem. Azt hittem, hogy itt nem is lesz mikrofon. De egyébként tök jól néz ki.
12: Mi tetszik ebben a stúdióban a legjobban?
13: Nekem a mikrofonok, meg ezek a kütyük tetszenek a legjobban.
9: Végre állok!
10: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen.
2: A reklám után társadalmi célú reklám.
14: A nyári táborban életemben először úsztam medencében. Hatalmas volt!
15: Nem kell a Balaton, hogy emlékezetes legyen a nyár. Idén az Ökumenikus Segélyszervezet 1000 rászoruló gyerek táboroztatását tűzte ki célul. Hívd a 1353-at és támogasd felzárkózásukat 500 forinttal. 1353. Nyújtsunk együtt kapaszkodót a rászoruló gyerekeknek. Készült az Ökumenikus Segélyszervezet megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak.
16: Felhőzet továbbra is minimális vételkörzetünkben, így majd a naplemente előtti órákban is kellemes tiszta napsütés lesz. A szél továbbra is mérsékelt marad, az esti órákban sem erősödik meg. A derült égbolt miatt az éjszaka folyamán tiszta, enyhe idő várható. A késő esti 23 fokról hajnalra majd egészen 18 fokig süllyed a hőmérséklet. Egyébként magas az UV-sugárzás továbbra is, most már egyre enyhébb lesz, de azért vigyázzanak bőrük egészségére. Vezetés közben pedig vegyenek fel napszemüveget.
0: Az M1-es autópálya Hegyesalom felé vezető oldalán, Szárliget térségében a 44-es és a 48-as kilométerek között munkavégzés kezdődött, emiatt csak egy sáv járható, a korlátozás előtt 15 kilométert meghaladó szakaszos torlódás alakult ki, így aki teheti, az 1-es főúton kerüljön. Az M5-ös autópálya főváros felé vezető oldalán Kecskemétnél a 87-es és a 86-os kilométerek között burkolatjavítást végeznek. A munkaterület előtt a torlódás meghaladta az 5-ös kilométert, kitartást ott is. A 68-as főúton a balatonújlaki elágazásnál korábban egy nyerges vontató vontatmánya borult az árokba, ezért a 94-es kilométernél továbbra is félpályás korlátozás van érvényben. Budapesten megszűnt a forgalmi akadály a Helsinki úton kifelé a Csepeli átjáró után, napközben viszont továbbra is a Kerepesi úton, a Barostér és a Hungária körút között mindkét irányban időszakos és szakaszos sávlezárásra kell számítani csatorna karbantartás miatt, ezért torlódik a Kerepesi úton a Barostér után a forgalom. Kitartást mindenkinek!
10: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

0: a Sláger FM-en szólnak a legnagyobb slágerek változatosan. Négytől Kis Katával, aki megérkezett, és birtokol egy nagyon éhes cicát, macskát. Hogy van a kedves Shakespeare?
1: Rézvári Pacalfi Shakespeare.
0: Ez a teljes neve.
1: Igen.
0: Mesélj még.
1: Hát ebből is lehet véletlenül.
2: Igen, biztos, hogy nem véletlenül kapta. Nekem volt egy macskám, képzétek el, akit Johnny-nak hívtam, Johnny Knoxville után, aki a mi korosztályunk biztos tudja, hogy miben szerepelt ez az úriember annak idején, és nagyon hasonlított egy Jackass jelenetre, amit ő otthon levágott. Szóval az állatnevek a legjobbak. Tudtok még ilyen vicces állatneveket sorolni?
1: Nekem van egy nagyon kedves barátnőm, ő neki van egy Rúzsa Magdi nevű kecskéje.
2: Hogy ne, nem kecskéje. Igaz. Ez most találod ki. Igen.
1: Nem, tényleg. Wenzel Vera nevű kutyája is van. Rengeteg macskája van. A nagy kedvencem volt Vacska Mati. Ő egy nem túl szociális cica volt, ő sajnos már odafönt egerészik. Meg tényleg rengeteg, de Hosszú Katinka nevű kutyája is van.
2: Na, hát akkor a sztár,
1: akiket tisztel, azoknak a neveit adja, igen, az állatainak. És Poirotnak hívják a teknősét.
2: Nekem azt szokott tetszeni, amikor kaja neveket adnak az állatoknak, azt egyszerűen nem jön. Prézli, Szalonna.
0: És felek egy zserbó.
2: Zserbó, az is
1: zserbó,
2: nagyon jó.
1: Igen.
2: Imádni való.
1: Egy Fahéj nevű kutyust ismerek még, egy Tacsi.
0: De jó.
1: Törpe Tacsi.
0: Na, jöhetnek akkor ezek a bolondos állatnevek SMS-ben egész délután neked?
1: Jöhetnek.
0: Na,
1: jöhetnek.
0: Szuper. Akkor mi pedig ezzel búcsúzunk, és holnap 10-kor jövünk, a legjobbakat mindenkinek. Ciao.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: Szereted a pörgést és stabil helyre vágysz a Balaton környékén vagy Veszprémben? A Penny Veszprémi Logisztikai Központjába áru összekészítőket, újonnan nyíló üzletébe, Balaton akaratjára pedig eladó pénztárost keres hosszú távra. Fix bér, kiszámítható beosztás és segítőkész csapat vár. Egy biztos pont. Penny, jelentkezz a karrier.penny.hu-n.
2: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik, legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg, teljesíteni a küldetést.
3: Runner futár, az én hősöm.
2: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
4: Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
5: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminess. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
6: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
7: Egy friss kutatás szerint a magyar cégvezetők többsége rabszolgának érzi magát a saját cégében, és úgy gondolja, nélküle a vállalkozás egyáltalán nem működne. Csatlakozz azokhoz a KKV vezetőkhöz, akik már kitörtek ebből a mókuskerékből. A Mini CRM-mel automatizálhatod a folyamataidat, átláthatod a cégedet, és teljesen önjáróvá teheted. Ne hagyd, hogy bedaráljon a saját céged. Felejtsd el a felesleges munkát. Keresd minket a minicrm.hu oldalon.
0: Töltse le a Sláger FM alkalmazást, és csatlakozzon a rádiózás új dimenziójához.
8: Itthon? Persze, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
0: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresi telefonon vagy online, kérjük, mondja el! Sláger FM. Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük! A reklám után!

0: Átalakítják a vagyonnyilatkozati rendszert. A Pannon Egyetem kiszámolta, hogy a Balaton vagy Horvátország az olcsóbb. Fenntarthatósági külön díjat nyert a Művészetek Völgye. Köszöntöm Önöket, Szendő Fibori vagyok. Átfogó reformra szorul a vagyonnyilatkozati rendszer, erről írt közösségi oldalán az országgyűlés elnöke. Forstoffer Ágnes szerint a jelenlegi szabályozás elavult, hiányos adatokat kér, ezért nem alkalmas a politikusok vagyoni helyzetének vagy gyarapodásának nyomon követésére. Úgy fogalmazott, a mostani rendszer nem biztosít valódi átláthatóságot, ezért a közélet tisztasága és az uniós elvárások teljesítése érdekében is változtatásra van szükség. A házelnök szerint a 2027 elején benyújtandó vagyonnyilatkozatoknak már egy új szabályozás alapján kell elkészülniük. Forstoffer Ágnes hozzátette, a Tisza párt képviselői többségében stabil egzisztenciával érkeztek a politikába, és nem vagyonszerzés céljából vállaltak közéleti szerepet. A Balaton idén-nyáron kedvezőbb szállásárakkal várja a turistákat, mint a horvát tengerpart. Erre jutott a Veszprémi Pannon Egyetem friss kutatása. A vizsgálat szerint a horvátországi reggelis és félpanziós szállodai ajánlatok minden kategóriában drágábbak a balatoni hoteleknél. A legnagyobb különbség a háromcsillagos szállásoknál látható. Még a Balatonnál egy 5 éjszakás nyaralás átlagosan 300 000 forint körül alakul, addig Horvátországban ugyanez több mint 420 000 forintba kerül. A kutatás szerint a Balaton nem csak olcsóbb, hanem árértékarányban is versenyképes alternatívát kínál. Második alkalommal rendezték meg a dózsavárosi nyárköszöntő és családi sportnapot a Veszprémi jégcsarnok mellett. A program már délelőtt sok érdeklődőt vonzott, a résztvevőket ügyességi vetélkedő, kézműves foglalkozások és helyi diákok fellépései várták. Varga Tamás alpolgármester köszöntőjében a városrész erős közösségi életét méltatta, és reményét fejezte ki, hogy a tavaly útjára indított rendezvény hosszú távú hagyományá válik. Németh Balázs a jéglovagok elnöke a helyi intézmények, civilek és vállalkozások összefogását emelte ki, amely nélkül a program nem valósulhatott volna meg. A szervezők szerint a nyárköszöntő célja, hogy közösségi élményt nyújtson és tovább erősítse a dózsavárosiak összetartozását. A balatonlellei bújdosó szőlőbirtok és pincészet 2020-as Cabernet Sauvignon válogatása nyerte el idén a Somogy vármegye bora címet. A 27. alkalommal meghirdetett versenyre a dél-balatoni borvidék 11 pincészete összesen 37 borral nevezett. A mintákat háromtagú szakmai zsűri, valamint közéleti szereplőkből álló társadalmi zsűri bírálta el Kaposváron. Külön díjat kapott a Huyber Pince 2025-ös királyleány kabora. A versenyhez kapcsolódóan több szakmai szervezet és vállalat is kiválasztotta saját kedvencét. Fenntarthatósági külön díjjal ismerték el a Művészetek Völgyét a Flash Award gálán. A szervezők szerint a díj visszaigazolja azokat a törekvéseket, amelyekkel az elmúlt években a környezettudatos működést és a helyi közösségekkel való együttműködést erősítették. A szervezők tudatosan építették be működésükbe a környezeti és társadalmi felelősségvállalás szempontjait. A helyi közösségekkel való együttműködéstől kezdve a fenntartható közlekedési megoldások támogatásán és a hulladékcsökkentési programokon át egészen a szemléletformáló kezdeményezésekig. A Kapolcs, Talján Dörögd és Vigán Peten településeit összekötő összművészeti fesztivál idén ünnepli fennállásának 35. évfordulóját. A jubileumi fesztivált július 24-e és augusztus 2-a között rendezik meg, ahol a megszokott kulturális programok mellett új helyszínek és különleges produkciók is várják a látogatókat. A Sláger FM híreit Szendő Foritól hallották.
1: Köszönjük szépen a híreket. Már is mondom, hogy hogyan alakul az időjárásunk. Az kérdés bennem, hogy ha Medárd nem hoz esőt, akkor vajon 40 napos szárazság következik majd? Mert ugye, ha Medárd napján esik az eső, akkor 40 napig esni fog. Hát ma nem esett az eső. Ebből a logika szerint az következne, hogy most 40 napig nem jön eső. Viszont a meteorológusok azt mondják, hogy már holnaptól záporok, zivatarok érkezésére lehet számítani térségünkben is. Bár holnap még nagyon meleg lesz, 31-32 fok körül alakul a csúcs. Szerdán már csak 29-30 fok várható, aztán a szerda este érkező hidegfront nagyobb lehűlést hoz, majd csütörtökön már csak 23-24 fok lehet, úgyhogy így kell készülnünk erre a hétre. Nézzük, hogy alakul a közlekedés. Történt egy baleset a 11. kerületben a Budafoki úton, a Karinti-Frigyes út közelében, a Kruspér utcánál, itt a forgalom egy sávon váltakozva haladhat. Nézzük, mi a helyzet a vasútvonalakon. Vonalban a Mávinform ügyeletese Jan Csurák Bence. Szervusz, milyen híreid vannak számunkra?
2: Szia Kata, köszöntöm a hallgatókat. Jó hírem van a vonattal útrakelőknek, jelentősebb késés és fennakadás nélkül zajlik a délutáni vonatforgalom. pályakarbantartás miatt több helyen is tervezett változásokra kell számítani a vonat közlekedésben. A fővárosban a déli körvasút fejlesztése miatt a Dunántúlra tartó vonatok többsége a keleti pályaudvar helyett csak Budapest-Kelenföldig közlekedik és onnan is indul. Rákos állomáson karbantartást végeznek, emiatt az új szászi vonal elővárosi szakaszán a megszokotthoz képest néhány perces eltéréssel közlekednek a vonatok. Előrejelzem, hogy holnaptól péntekig éjszakai karbantartást végeznek Rákos rendezőállomáson. Az esztergomi, a Szobi és a Veresegyházi vonalon több éjszakai és kora hajnali vonat helyett pótlóbuszra kell átszállni. Jó utazást kívánok!
1: A MÁV Inform ügyeletesének Jancsurák Bencének köszönjük az összefoglalót. Jó utat!
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: Indul a Sláger délután, és tart a koncertélmények nyara itt a Sláger FM-en. Egy Metallica dalt keresünk ma délután is, úgyhogy ha szeretnének ott lenni a banda budapesti koncertjén, akkor legyenek szemfülesek. Most azonban indul az óránk Miles Smith dalával.

Taylor Swift dala, az Antihero forgott itt a Sláger FM-en, és már is jön egy olyan dal, amire nagyon-nagyon vártunk. Szerintem egész nap a Metallica rajongók egészen biztos. A The Unforgiven-t hallgatjuk meg a bandától, és ugye tudják, hogy mi most a dolguk. Azonnal ide kell telefonálni. 0630303098 ez telefonszámunk. A harmadik szerencsés telefonáló pedig, ha két egyszerű kérdésre tudja a választ, ott lehet a Metallica fővárosi koncertjén. Szóval most eljött a pillanat, hogy csörgessenek bennünket, és a koncertélmények nyarán itt a Sláger FM-en bezsebeljenek egy életre szóló élményt. Június 13-án, vagyis szombaton koncertezik majd itt Budapesten a Metallica. Erre szerezhetik meg páros belépőjüket, a telefonunk pedig már is csörög. Azonnal fölkapom, vajon ki lesz a harmadik?

0: szeretem pénzt.
1: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, és benne Majka Csurran Cseppen című dala szólt. Itt a koncert élmények nyarán a Sláger FM-en, és ugye néhány perccel ezelőtt meghallgattuk a Metallica The Unforgiven című dalát. Már is bemutatom önöknek a harmadik telefonálót. Üdvözlöm, ez a Sláger FM.
2: Jó napot kívánok, Majka Krisztina vagyok, és én a játékra szeretnék jelentkezni.
1: Drága Krisztina, egyszerűen zseniális az időzítése, sikerült harmadikként ide csörögnie, mégpedig úgy, hogy az első telefonáló egyszerűen nem szólt vele. A telefonba csak letette, amint fölvettem, aztán jött a második, de jön a harmadik, úgyhogy ezzel már sikerült teljesíteni egy nagy kihívást. Készen áll a többi kihívásra?
2: Készen.
1: Oké. Honnan hív bennünket?
2: Tomázról.
1: Karnyújtásnyira vagyunk egymástól. Mikor volt utoljára koncerten, és milyen koncerten?
2: Tavasszal, és a Bargosi Brothers Kámpanines koncertjén.
1: Jó volt?
2: Jó, igen, Szentendrén
1: a Skansenban. Az tényleg szenzációs volt. Nem voltam ott, csak hallottam róla, hogy nagyon-nagyon jól sikerült. Na, Krisztina, és akkor jönnek a lényegi kérdések. Milyen színű az a Metallica album, amely 1991 nyarán jelent meg, és a nagy áttörést hozta a bandának? Ugye nincsen címe ennek az albumnak, úgyhogy szín alapján szoktunk rá hivatkozni. Ez a Metallica album.
2: Fekete.
1: Így van. És még egy kérdés, kik a műsorvezetői a péntekenként jelentkező slágerlistának itt a Sláger FM-en?
2: Hó, pedig mindig hallgatom a munkahelyemen.
1: Ugye?
2: Kis Orsi és Kovács Áron.
1: Tökéletes. Krisztina, gratulálok, van egy páros belépő jegye a Metallica koncertjére. Úgy remélem, ráér szombaton.
2: Igen.
1: Jó tombolást kívánok!
2: Köszönjük szépen!
1: Én is köszönöm, hogy játszott velünk. További szép napot!
2: Viszont hálásra!
1: Krisztina már biztos ott bulizik majd másodmagával a Metallica M72 World Tour június 13-ai koncertjén a Puskás Arénában, hogyha önök is ott lennének, akkor a koncertélmények nyarán itt a Sláger FM-en még bezsebelhetik a belépőjüket. Most azonban megyünk tovább Lady Gaga dalával. Szól a Hold My Hand!
3: A Sláger FM-en!

0: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Lady Gaga dalasztolta Hold My Hand, és a koncertélmények nyara folytatódik a Sláger FM-en. Bármikor jöhet egy újabb dal, akár egy Metallica, akár egy Jason Derulo, akár egy Sting, akár egy Scorpions, akár egy One Republic, úgyhogy legyenek résen. Most azonban jön az infoblokkunk, utána pedig Mike Posnerrel megyünk tovább.
1: Tizenkét éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Igen, az autóban is.
1: A Sláger FM-et hallgatja.
2: Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el.
1: Sláger FM.
2: Köszönjük. Bevezető árakkal vár a Metrodombít lakópark a 13. kerületi Marina sétánynál. Fixált 10% kezdőbefizetéssel otthonod vételárát a mostani árszinten. Költöz vagy fektes be egy díjnyertes lakóparkba, ahol prémium szolgáltatások és wellness komplexum biztosítja a feltöltődésedet. Metrodombít. További információ metrodom.hu.
4: Új Omoda 7 SHS. Különleges megjelenés, prémium minőség, intelligens szuperhibrid technológia. 8 év általános garancia, a motorra 1 millió kilométer. Omoda 7, egy lépéssel a versenytársak előtt. Keresse márka kereskedéseinkben. omodahungary.hu.
5: Fedezd fel a Demjéni Cascade Hotelt, a természet és a luxus találkozását. Pihenj, töltődj, élvezz a barlangfürdő és a gyógyfürdő varázsát. Részletek és foglalás demjénikaskade.hu.
6: Kövesse a törvényalkotást egyszerűen, közvetlenül a nappaliából. Keresse a Parlament TV-t kábelszolgáltatója kínálatában.
7: Július 15 és 18 között Veszprém Fest. Érkezik a latin Grammy rekorder Juanes. A blues rock díva Beth Hart. Az elektronikus zene úttörője a Kraftwerk. És a stílusikon Pink Martini. Jegyek veszprémfest.hu.
8: Van, aki korán kell, van, aki hajnalig fennmarad. Van, aki tervez, és van, aki rögtönöz. Van, akinek A-s, vagy B-s, AB-s vagy nullás a vércsoportja. De egy valami közös bennünk. Segíteni egyformán tudunk. Segíts a Magyar Vörös Kereszttel. Adj vért és ments meg 3 életet.
9: A Toyota bemutatja 1 év, 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
10: A brit zenei ikonok 14 év után visszatérnek Magyarországra. Duran Duran élőben, június 28-án a Budapest Sport Arénában. Több mint 100 millió eladott lemez, generációkat meghatározó slágerek. Egy este, ami történelem. Duran Duran, június 28-a, Budapest Sport Aréna. Jegyek már elérhetők az eventim.hu weboldalon.
11: A reklám után.
0: Jön az időjárás jelentés itt a Sláger FM-en. Egy kicsit olyan az érzésem az idei nyárral, mint hogyha egy nagyon furcsán rosszul alakuló párkapcsolat lenne, amikor az egyik fél nem tudja eldönteni, hogy menjen vagy maradjon. A hét első fele kellemes nyári időben telik, aztán csütörtöktől jön majd a lehűlés, és megint tavasziassá válik az időjárásunk, úgyhogy lesz itt minden ezen a héten. Nagy forróságok, nagy lehűlések, hevesen tűző nap és záporzivatar. Holnap 20-21 fokkal indul a napunk, délutánra pedig 30-31-32 fokot ígérnek a meteorológusok. A nap első fele gyönyörű napsütéses lesz, aztán délután elkezd sűrűsödni fölöttünk a felhőzet, és egy-egy futózápor sincs kizárva, úgyhogy hasznos, ha már holnap is van nálunk esernyő. Nézzük, mi a helyzet az utakon. Hát alakul a délutáni csúcs a Rákóczi úton befelé a Blahalujza tér előtt, a Károly körúton az Astoria felé, a budai alsórakparton a Petőfi hídtól az Erzsébet hídig és a Margit hídnál délre, illetve a pesti alsórakparton a Szent István parktól a Lánchídig már jelentős torlódás alakult ki. Ne feledjük, hogy a Kerepesi úton a Barostér és a Hungária körút között mindkét irányban időszakos és szakaszos sávlezárásra kell számítani csatorna karbantartás miatt, ezért most is torlódik a forgalom a Kerepesi úton a Barostér után, úgyhogy itt elkél a türelem. Az első kerületben pedig a Mikó utcát egyirányosították a Paulár utcától a Krisztina körútig, mert javítják a gázvezetéket. Lezárták a második kerületben a Retek utcát, a Margit körút és a Fény utca között építkezés miatt, a Pékerdő utcát pedig a 9. kerületben lezárták a Vágóhíd utca közelében, mert itt távhővezetéket építenek. És folytatódik az átépítés a 10. kerületben a Fehér úton, az Éles sarok felé a Gyakorló utca után, mától a középső sávot zárták le, úgyhogy ez okozhat itt nehézséget az autósoknak. Jó utat!
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

Igen, az, amikor két gigasztár összefog. Miley Cyrus és Dua Lipa dala forgott itt a Sláger FM-en a Prisoner, az óránkat pedig a Hooligans zárja, akik nemrég jubiláltak, 30 éve zenélnek nekünk. Félember című daluk szól még Ortutai Dóri hírei előtt.

0: Műsorajánló. Idén nyáron Budapest megtelik zenével. Jason Derulo, Metallica, Sting, Scorpions, One Republic, Duran Duran, Ricky Martin, Pitbull, Seal, Lenny Kravitz, a nyár legnagyobb koncertjei. Egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap a Sláger FM-et, mert bármikor öné lehet a következő koncertélmény. Sláger FM. Minden, amit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Két generáció egy asztalnál. Múlt és jelen találkozása. Szülők és gyermekeik vallanak arról, mi köti össze őket, és mit látnak másként. Ez a Benned élek. Generációk egymás szemében.
2: Minden adásban egy ismert szülő-gyermek páros beszélget életszemléletről, átörökített mintákról, hasonlóságokról és különbségekről. Megható és inspiráló történetek, amelyek közelebb hozzák egymáshoz a generációkat.
1: Ez a Benned élek. Generációk egymás szemében.
0: Csütörtökön este 9 órakor a Sláger FM-en.
2: A generációk közötti együttműködés és a közös célok megvalósításának támogatója a Raiffeisen Bank, a digitális banki megoldások szakértője.

0: 12-én újra mozgás éjszakája. Az ország egyik legnagyobb és legbulisabb ingyenes sportfesztiválja vár Budapesten és közel 90 településen. Falmászás, zumba, spinning, futás, túrázás és még sok más sport egész éjjel. A részvétel ingyenes. Részletek mozgáséjszakája.hu.
1: J-A-E-C-O-O. Gyéko. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új Gyéko 5 és Gyéko 7 prémium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. Gyéko. Egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. Gyéko.hu.
2: A döntés a tiéd. Téged is vár a Budapesti Metropolitan Egyetem nemzetközi közösséggel, Erasmus programmal, saját portfólióépítéssel és piacképes tudással. Módosíts sorrended, és tedd a metut az első helyre.
3: Bevezető árakkal vár a Metrodombít lakópark a 13. kerületi Marina sétánynál. Fixált 10% kezdőbefizetéssel otthonod vételárát a mostani árszinten. Költöz vagy fektess be egy díjnyertes lakóparkba, ahol prémium szolgáltatások és wellness komplexum biztosítja a feltöltődésedet. Metrodombít. További információ metrodom.hu.
4: Afrodite Hotel Zalakaros, ahol a farmunk az éléskamránk. Körágyas, jacuzzi lakosztályok, kinti és benti medencék, napozó terasz, római fürdő, saját farm és kalandpark. Afrodite Hotel Zalakaros. 30-383-5969.
5: Kerítés, festés, megint. Inkább hagyd! A Kéribádok gondozásmentes, méretre gyártott kerítései UV állóak, modernek, jól néznek ki, és úgy is maradnak, akár évtizedekig. Erre mi garanciát vállalunk, mert hosszú távra tervezünk. Nincs csiszolás, nincs festés, nincs macera, csak egy minőségi, időtálló és stílusos kerítés. Kéribádok.hu.
6: Megérkeztek a legújabb tisztán elektromos Toyota modellek a Sakurába. Ismerje meg a városi Urban Cruisert és a családbarát BZ4X Touringot. Opcionális összkerékhajtással és akár 10 év, vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. A Toyota napok alatt, június 8 és 13 között kiemelt új és használt autóajánlatokkal várjuk. toyotasakura.hu.
7: A reklám után.
8: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
9: Egy milliárd forintos alapot hoz létre a kormány a gyermekvédelemben bántalmazottak kártalanítására. Újra Mixelt Kálmán teremben dolgozhatnak az újságírók az Országházban. Ismét elérhető a teljesen nyilvános, regisztráció nélkül használható vonatinfo. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Egy milliárd forintos kártalanítási és kártérítési alapot hoz létre a kormány azoknak, akik az elmúlt 20 évben a gyermekvédelemben fizikai, lelki vagy szexuális bántalmazást szenvedtek el, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlés ülésén. Bejelentette azt is, hogy a kormány miniszteri biztos nevez ki a gyermekvédelmi és javítóintézeti bántalmazási ügyek teljes feltárására és kivizsgálására. A szociális és családügyi miniszter több felelőssé tett gyermekvédelmi vezetőt is felmentett. A kormányfő szerint az előző évek öröksége egy túlterhelt, elhanyagolt és traumatizált rendszer, amelyben a gyermekek féltek, a szakemberek kimerültek, az intézmények pedig túl zsúfoltak voltak. Hétfőtől újra Mixelt Kálmán teremben dolgozhatnak az újságírók az Országházban, miután a parlament visszaállította a 2019 előtti rendet. A terem akkor került át más funkcióba, amikor a sajtót a félemeletre költöztették, most azonban a tájékoztatás szerint kényelmi és munkaszervezési okokból visszaköltözhetnek ide a tudósítók. A média munkatársai a kupolateremben, a főlépcsőházban, a piros társalgóban és a bizottsági termek előtti folyosókon is kérdezhetik a politikusokat. Az Országház más területei továbbra sem engedélyezett a sajtótevékenység. Az ülésteremben nem készülhet felvétel, de az elnöki pulpitus feletti pálhogy bővítik, így ott több újságíró foglalhat majd helyet. Újra elérhető a teljesen nyilvános, regisztrációhoz nem kötött vonatinfó, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A rendszer egy éve tűnt el, miután a MÁV leállította a valós idejű vonatkövetést, így az utasok nem láthatták a késéseket. A tárcavezető szerint ez a problémák eltitkolását szolgálta, most viszont a cél a teljes átláthatóság és a vasút fejlesztése. A miniszter fontos lépésnek nevezte az EMIG rendszer újraindítását is, és közölte, a következő hetekben további fejlesztéseket végeznek és azon dolgoznak, hogy a valós idejű információk hamarosan a MÁV Plus webes felületén és az applikációkban is elérhetőek legyenek. A 13. kerület idén-nyáron is átvállalja a dagály strand belépők árát a kisgyermekes családoktól. Három alkalommal teljesen ingyen mehetnek strandolni azok, akik életvitelszerűen a kerületben élnek és rendelkeznek partnerkártyával. A belépők június 1-e és július 15-e között igényelhetők, a Smart City applikációban, a kuponok pedig június 20-a és augusztus 31-e között használhatók fel hétköznapokon. A 13. kerületi program célja, hogy csökkentse a fővárosi strandolás egyre magasabb költségeit. Oroszlányban teljes körű megújuláson megy keresztül a Malomtok környezete, a Szivacsváros koncepció elvei szerint. A munkálatok a vízmegtartást, a biodiverzitás növelését és a városi klímaterhelés csökkentését célozza. A Komárom-Esztergom vármegyei fejlesztés része az 1,4 km hosszú vízáteresztő burkolatú sétány, új közvilágítás, játszótér, kondipark, valamint esőkert és csapadékvíz szétterítő megoldások kialakítása az oroszlányi Malomtok környezetében. A tó vízminőségét úszó stég és két levegőztető szökőkút javítja majd. A projekt végén nagy volumenű növénytelepítés is következik. A beruházás a Széchenyi Terv Plusz keretében 300 millió forintos támogatással valósul meg. A Sláger FM híreit Ortutei Dórától hallották.
10: Dóri, köszönjük szépen a híreket. Már is mondom, hogy mit ígérnek nekünk holnapra a meteorológusok. Nos, a nap első felében sok lesz a napsütés, aztán délutántól egyre inkább fátyol, majd gomoly felhők érkeznek fölénk, és záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A Dunántúlon majd később a középső tájakon is többfelé egyre élénkebb lesz a légmozgás, zivatarok környezetében akár viharos lökések is előfordulhatnak. Viszont még mindig meleg lesz, a reggelünk 20-21 fokkal indul, majd délutánra pedig 30-32 fokot ígérnek a szakemberek. Már mondom is, hogy mi a helyzet az utakon. Az M4-es autóúton Kisújszállás felé a Ceglédi pihenőhely után egy személyautó a szalagkorlátnak hajtott. A 72-es kilométernél lezárták a külső sávot, úgyhogy aki erre hajt, az legyen türelmes és óvatos. A fővárosban pedig történt egy baleset a 11. kerületben a Budafoki úton, a Karinti-Frigyes út közelében a Kruspér utcánál. Itt tart még a műszaki mentés, a forgalom egy sávon váltakozva tud csak haladni. De baleset nehezíti a közlekedést az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Rákosparotai körvasút előtt, és baleset miatt a 9. kerületben a Közraktár utcában a Boráros tér után nem járható a belső sáv, úgyhogy itt is torlódásra számítsanak. A Bécsi úton befelé a Pomázi út után lezárták a külső sávot, itt javítják a csatornát, a 3. kerületben a Királyok útján a Pünköstfürdő utcánál félpályás az útzár, mert a gázvezetéket javítják, és szintén a 3. kerületben lezárták a Szentendrei út szerviz útját a Ladik utcánál, mert itt átépítik a vízvezetéket. Jó utat kívánok!
11: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
12: És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
10: Folytatódik a koncertélmények nyara, és folytatódik a Sláger délután, és itt a Sláger FM-en én Kiskata vagyok, és örülök, hogy együtt lehetünk. Már is érkezik Ray Dalton újdonsága, a Blood Running, előtte azonban a One Republic-kal rajtól az óránk, az I Ain't Worried forog.
13: Hey everyone, Ryan from One Republic here.
12: Újabb sláger a Sláger FM-en.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, és benne a Duran Duran muzsikált nekünk, akik 14 év után térnek vissza Budapestre. Nyári világkörüli turnéjuk részeként majd június 28-án érkeznek a Pap László Budapest sportarénába, és természetesen az ő koncertjükre is lesz majd páros belépőjegyünk, úgyhogy figyeljenek nagyon, minden egyes alkalommal, amikor telefonálniuk kell, erre külön felhívjuk a figyelmet. Többen szerencsét próbáltak a One Republic dal alatt, de a Duran Duran alatt is, csak így tovább. De hát nem csak ahhoz kell szemfülesnek lenni, hogy az ember észrevegye a játékra hívó dalokat, hanem azért is, hogy kiszúrjuk az újabb és újabb Kolotko szobrokat, mert Kolotko Mihály ismét akcióba lendült, és egy újabb miniszobor kompozícióval lepett meg bennünket. Biztos vagyok benne, hogy mindenki emlékszik Leóra és Fredre, a cirkuszi oroszlánra és az ő idomárjára. Őket, no meg a jellegzetes lakókocsijukat ábrázolja a legújabb miniszobor, amit a Dunaparton találunk meg a Kopaszigáton. Hogyha arra járnak, akkor mindenképpen csodálják meg. Itt a Sláger FM-en pedig már repülünk is tovább egy jó kis Coldplay dallal, szól a Feels Like I'm Falling in Love.

0: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, és benne egy régi klasszikus szólt a 90-es évek elejéről, ez volt az IMF és az Unbelievable, ez pedig a sláger délután, és benne már is megnézzük, hogy hogyan alakul az időjárásunk, és mi a helyzet az utakon. Hogyha tudnak, akkor a közlekedésünk fogva mindenképpen segítsenek nekünk, 0630 30 30 95 8, írják meg, mit tapasztalnak menet közben. Az infoblokkunk után pedig jön egy örökké mosolygó zenész, aki tavaly jelentette meg debütáló albumát, és hatalmas sikereket aratott, sőt az első világkörüli turnéján is túl van már, úgyhogy lassan indulhatna a második. Ő Mark Imber, tőle szól már is a Closer to Me.
1: Tizenkét éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Igen, a munkahelyen is.
1: Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Köszönjük!
3: Új Omoda 7 SHS. Különleges megjelenés, prémium minőség, intelligens szuperhibrid technológia. 8 év általános garancia, a motorra 1 millió kilométer. Omoda 7. Egy lépéssel a versenytársak előtt. Keresse márka kereskedéseinkben. omodahungary.hu.
4: Fantasztikus újranyitási akció a JUSZ-nél Veresegyházon. A JUSZ újra megnyitotta kapuit Veresegyházon. A JUSZ-nél elkezdődött a nyári vásár. Nagyszerű ajánlatokkal, akár 70% kedvezménnyel. Címa régi, Veresegyház, Mester utca 16. JUSZ. Scandinavian Sleepin' and Livin'.
5: Biobubi. Környezetbarát tisztítószerek hulladékmentesen. Keresd őket a Rossmannban, vagy rendeld meg a biobubi.hu weboldalon. biobubi.hu.
6: Bevezető árakkal vár a Metrodombít lakópark a 13. kerületi Marina sétánynál. Fixált 10% kezdőbefizetéssel otthonod vételárát a mostani árszinten. Költöz vagy fektes be egy díjnyertes lakóparkba, ahol prémium szolgáltatások és wellness komplexum biztosítja a feltöltődésedet. Metrodombít. További információ metrodom.hu.
7: Parlament TV. Járjon a parlamentben. Kövesse a törvényalkotást egyszerűen, közvetlenül a nappaliából. Egyenesen, hitelesen, közvetlenül önnek a Parlament TV műsorán. Keresse a Parlament TV csatornát kábelszolgáltatója kínálatában. www.parlament.tv.
8: Harry Potter, a kiállítás. Minden korosztály számára felejthetetlen élményt kínál. Egy személyre szabott utazást a mágia világába. Harry Potter, a kiállítás. Lépjetek be a varázsvilág legendás termeibe június 28-áig Szentendrén, a Green Event Hallban. Jegyvásárlás eventim.hu.
9: Megbízható partner a talajművelésben. Villager motoros kapálógép 3 év garanciával. Erős, strapabíró, sokoldalú.
10: A Sláger FM műsora.
11: Ortutai Dóri és Hajdu Steve kérdeznek.
12: A kicsik pedig elmondják.
13: Mi a? Azt szeretném megkérdezni, hogy te most vagy először egy rádióstúdióba és részt veszel egy ilyen podcast műsoron?
14: Igen, most vagyok itt először.
13: Hogy néz ki ez a stúdió? Ilyenre számítottál?
14: Egyáltalán nem. Azt hittem, hogy itt nem is lesz mikrofon. De egyébként tök jól néz ki.
13: Mi tetszik ebbe a stúdióba a legjobban?
14: Nekem a mikrofonok, meg ezek a kütyük tetszenek a legjobban.
10: Székre állok!
11: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen.
1: A reklám után.
0: Gyorsan megnézzük, hogy alakul az időjárásunk. Szerdán egy hideg front vonul majd át hazánk felett, előtte azonban még nagy területen 30 fok fölé emelkedik a hőmérséklet, így holnap után is 31, 32, 33 fokot mutatnak majd a hőmérőink. Holnap sok lesz a napsütés, legalábbis a nap első felében, aztán délutántól fátyol felhő, gomoly felhők úsznak fölénk is, az esti órákban már futózáporokra, zivatarokra is készülni kell, és a szerdánk is zivatarosnak ígérkezik, de a déli területeken még aznap is kánikula lesz, nagyobb lehűlés majd csütörtökön érkezik. Akkor már csak 23-24 fok körül alakul a csúcs. Lássuk, mi a helyzet az utakon. Történt egy baleset a Rákóczi úton, kifelé a Barostérnél, a külső sávban, a Budafoki úton pedig továbbra is tart a műszaki mentés a Karinti-Frigyes út közelében a Kruspér utcánál. Itt a forgalom csak egy sávon váltakozva tud haladni, de tart a délutáni csúcs is, úgyhogy lassú a haladás a Rákóczi úton, a Károly körúton az Asztória felé, az Üllői úton kifelé a nagyobb csomópontoknál, illetve a Pázmány Péter sétány Műegyetem rakpart útvonalon. Városon kívül pedig az M4-esen nehézkes most a közlekedés a Ceglédi pihenőhely út után, ugyanis Kisújszállás felé egy személyautó a szalagkorlátnak hajtott, a 72-es kilométernél lezárták a külső sávot. Vissza a fővárosba, lezárták a második kerületben a Széher út Kuruc utca kereszteződést felújítás miatt, a Széher úton a Kuruc utca és a Bölöni György utca között lezárásra kell számítani, a 14. kerületben pedig a Kassa közt zárták le az Erzsébet királyné útjánál csatorna karbantartás miatt, és a 18. kerületi Haladás utcában is nehézkes a haladás, a Szarvascsárda térnél az Üllői út felé útszűkület van, mert vízvezetéket javítanak, vezessenek óvatosan.
11: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, benne pedig Louis Capaldi dala forgott, ez volt a Forget Me, és úgy emlékszünk rá, a zenész 2 évvel ezelőtt kénytelen volt visszavonulni, mert annyira eluralkodott rajta a Tourette-szindróma, hogy képtelen volt egy koncertet végigcsinálni, hát még egy koncertturnét, úgyhogy betegsége miatt úgy döntött,

0: megalomozni.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
2: Munkát keresel a Balaton környékén vagy Veszprémben? Gyere el toborzó napjainkra és szerez új állást a Penny-nél, akár egy nap alatt. Június 10-én Siófokon a Szóda étteremben várunk 9 és 17 óra között, ahol eladó pénztáros pozícióra interjúzhatsz Balaton környéki és újonnan nyíló Balaton akaratjai üzleteinkbe. Június 11-én Veszprémben, logisztikai központunkban tartunk toborzó napot 9 és 17 óra között áru összekészítő munkakörre. Regisztrálj az eseményekre, és szerezd meg új munkahelyed akár egy nap alatt. Részletek karrier.penny.hu.
3: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik? Legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg: teljesíteni a küldetést.
4: Runner futár, az én hősöm.
3: Runner futár szolgálat. 061-20-30-100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
5: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makkadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország.

0: több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
1: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
2: Próbálja ki a Sláger FM prémiumot és élvezze zavartalanul a Sláger FM reklámmentes csatornáját. Visszahallgatás funkcióval. Most egy hónapig ingyen.
3: Igen, az autóban is a Sláger FM-et hallgatom.
4: A Sláger FM-et hallgatja?
5: Ha megkeresik telefonon vagy online,
4: kérjük, mondja el.
5: Sláger FM.
4: Sláger FM.
6: Köszönjük!
5: A reklám után

0: Mérgezéssel kerültek kórházba veszprémi gyerekek. Bombát találtak tegnap Veszprémben. Marc Márquez nyerte a gyorsasági motoros világbajnokság magyar nagydíját Balatonfőkajáron. Üdvözlöm Önöket, Szendő Fibori vagyok. Négy gyereket kellett kórházba szállítani Veszprém megyében, miután a gyanú szerint az aranyeső nevű dísznövény terméséből lettek. A beszámolók szerint a borsóra emlékeztető hüvelyek elfogyasztása után a gyerekeknél erős hasi panaszok jelentkeztek, ezért a veszprémi kórházban gyomormosásra és megfigyelésre volt szükség. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy az aranyeső minden része mérgező, különösen a magjai veszélyesek. A növény gyakran megtalálható kertekben, parkokban és játszóterek közelében is. A szülőket arra kérik, hívják fel a gyerekeik figyelmét arra, hogy ismeretlen növényeket, bogyókat vagy terméseket soha ne fogyasszanak el. Bombát találtak tegnap Veszprémnél. A II. Világháborús szovjet bomba Gyulafirátóton a felső új soron került elő csatornázás közben. A katonai tűzszerészek vasárnap a helyszínen kiszerelték és megsemmisítették a gyújtószerkezetet, a bombát pedig a Magyar Honvédség központi gyűjtőhelyére szállították. A rendőrség a tűzszerész művelet idejére mintegy 200 méter sugarú körben lezárta a területet. A korlátozás 34 házat és 74 lakót érintett. Június 20-án indul a nyári főszezoni balatoni vasúti menetrend, jelentette be a MÁV csoport vezérigazgatója a Facebook oldalára feltöltött videóban. Hegyi Zsolt elmondta, évről évre 3 millió utazást tesznek vonattal a Balatonra, amire a MÁV csoport idén is kiemelten készül. Hangsúlyozta, az elmúlt hónapokban sokat dolgoztak azon, hogy csökkentsék a lassú jelek számát, javítsák a pályák állapotát, és odafigyelnek arra is, hogy a járművek klimatizáltsága is megfelelően működjön. A vezérigazgató ismertette, a Balatonra közlekedő Flirt és Kiszt motorvonatok Budapest és Székesfehérvár között ki tudják használni az óránkénti 160 km-es pályasebességet. Szabadnapos orvosok mentették meg egy férfi életét Somogyvár megyében. A 60 év körüli férfi egy cukrászda előtt esett össze, majd leállt a légzése. A közelben tartózkodó orvosházaspár azonnal megkezdte az újraélesztést, és defibrillátort is használtak. A helyszínre mentő és mentőhelikopter is érkezett. A szakembereknek sikerült visszaállítaniuk a beteg keringését. A férfit stabil állapotban légiúton szállították kórházba. Az országos mentőszolgálat szerint a gyors segítségnyújtás kulcs szerepet játszott az életmentésben. Június 11-én megnyitja kapuit a Nyárkert Veszprémben a Színházkertben. A két éve indult rendezvényhelyszín gyorsan a város egyik kedvelt találkozó helyévé vált, ahol koncertek utáni bulik és baráti összejövetelek is helyet kapnak. A nyitó hétvégén DJ-szettek, esti partik és közös mesnézések várják a látogatókat. Csütörtökön, pénteken és szombaton is 17 órától nyit a kert, az esti programokat pedig különböző fellépők színesítik. Marc Márquez nyerte a gyorsasági motoros világbajnokság magyar nagydíját a Balatonfőkajári Balatonpark versenypályán. A Ducati spanyol versenyzője a szombati sprint futam után a vasárnapi főversenyen is győzött. Ezzel pályafutása 100. nagydíj sikerét aratta. A 2. helyen Pedro Acosta végzett, még a dobogó 3. fokára Francesco Bagnaia állhatott fel. A futam már az első kanyarban látványos tömegbukással kezdődött, amelyben több élversenyző, köztük a világbajnoki pontversenyt vezető Marco Bezzecchi is kiesett. Márquez és Acosta a verseny közepén nagy csatát vívott az első helyért, végül a címvédő bizonyult gyorsabbnak. A spanyol motoros a futam után úgy fogalmazott, még nem teljesen épült fel sérüléséből, de rendkívül boldog, hogy újra győzni tudott.
1: Köszönjük szépen a híreket. Már is mondom, hogy mit ígérnek nekünk a meteorológusok holnapra. Nos, az időszakosan megvastagodó fátyol felhőzet és a képződő gomoly felhők mellett általában sok napsütés várható. Délutánig elvétve, majd elsősorban a Dunántúl északnyugati felén és az északi középhegységben elszórtan lehet zápor, zivatar, a hőmérséklet csúcsértéke pedig térségünkben 30-32 fok között alakul. Szerdán pedig jön az újabb hidegfront, hozzánk az esti órákban ér majd el, maga előtt tolva a meleg levegőt, úgyhogy aznap is 30-31-33 fokot mérhetünk, és aznap is főként az esti órákban érkezhet frissítő nyári zápor. Nézzük, hogy alakul a közlekedés. A pesti alsórakparton a március 15-et éri lehajtón a Szabadsajtó út előtt történt egy baleset, ezért sávlezárás van ezen az útszakaszon. Torlódik a forgalom, és baleset okoz fennakadást a 8. kerületben a Vajda Péter utcában és a Vláti Ottó utcánál, valamint a Helsinki úton a Festékgyárnál, de baleset miatt a Rákóczi úton kifelé a Baross térnél nem járható a külső sáv. És készüljenek arra is, hogy tart a délutáni csúcs, úgyhogy lassú a haladás a Rákóczi úton, a Károly körúton az Asztória felé, a Hegyalja úton kifelé, a Budaörsi úton pedig befelé a Nagyszőlős utcai felüljárótól, de sokan hajtanak a Margit hídon is Buda felé. Lezárták a 2. kerületben a Retek utcát a Margit körút és a Fény utca között építkezés miatt, a 9. kerületben a Pékerdő utcát zárták le a Vágóhíd utca közelében távhővezeték építés miatt, és tart a vasúti híd felújítása a Budafoki úton a Rákóczi hídnál, úgyhogy itt irányonként egy sáv járható, illetve mától péntekig éjszakánként teljes szélességében lezárják majd a Budafoki utat. Figyeljenek erre is, és vezessenek óvatosan.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: Indul a kívánságműsor itt a Sláger FM-en, nézzük az üzeneteket. Szia, Tamásnak küldöm a Nars Barkley Crazy című számát, Moncsitól jött ez az üzenet, a kérése már is teljesül, és szia Kata, megünnepelném a szülinapom Shabuzi Bar szongjával, ez pedig Gabitól jött. Sláger!

Jazzy Hawks dala forgott, ez volt a The One and Only itt a Sláger FM-en, és ez már a kívánság műsor. 0630 30 30 95 8000 SMS és telefonszámunk, ide írják meg, hogy mit szeretnének hallani, én pedig igyekszem minden kérést, kívánságot teljesíteni, bár zenei kérésekre gondolok, de mielőtt tovább mennénk az üzenetekkel, a Magyar Nemzeti Galériába hívom önöket, illetve a gyerkőcöket, a 6 és 12 év közöttieket, ugyanis ismét lesz múzeumi műhely gyerkőcöknek szerda délután, Színezd újra címmel. Ez alkalommal Olaszország felé vesszük majd az irányt, és egy képzeletbeli utazásra indulunk, a festők nyomdokait követve. Megcsodáljuk a végtelen tengert a festményeken, szemügyre vesztük a lenyűgöző csendéleteket, követjük a templomok előtt repkedő galambokat, és megpihenünk egy igazán színpompás naplemente látványában. A kiállítótéri foglalkozás után pedig a műhelyben alkotómunka kezdődik, ahol különböző technikákat lehet kipróbálni, és alkotni egy saját festményt, akár a látott képekből inspirálódva. Szóval június 10-én szerdán irány a Magyar Nemzeti Galéria. Itt a Sláger FM-en pedig nézzük a kívánságokat. Hello Sláger FM, szerencsét próbálok, hát ha teljesítitek a kérésem. Nagy Kylie Minogue rajongó voltam, ezért most szeretném tőle hallani a Locomotion című dalt. Köszi, Adri írta ezt az üzenetet. Adri, már is teljesül a kérésed. Everybody.

A legnagyobb magyar slágerek a Sláger FM-en. Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan.

0: Szanders András Dalasztalt, ez volt egy jó itt a Sláger FM-ben, és 5 perccel járunk fél hét előtt, ez a kívánság műsor, és itt van velem Ortutai Dóri. Szia, Dorci!
1: Szia, Katám! Figyelj, te próbáltad valaha magad megcsiklandozni?
0: Igen, rengetegszer, és sose sikerült.
1: Hát persze, mert ennek van egy tudományos válasza. Az, hogy az idegrendszerünk folyamatosan figyeli saját mozdulatainkat, és előre kiszámítjuk azokat a következményeket, így ki tudjuk számítani, hogy oké, most oda nyúlok, és próbálom magam csikizni. Tehát ez így nem működik. Mert hogy a csikizés egyik legfontosabb összetevője a váratlanság. Képzeld el. Egyébként közeli személy érintését azt játékosnak tudjuk venni, egy idegenét, meg kicsit kellemetlennek. Tehát az sem mindegy, hogy ki az, aki
0: megcsikiz.
1: Pontosan. De a tudósok még mindig nem tudnak arra magyarázatot adni, hogy a csiklandozás tulajdonképpen milyen evolúciós célt szolgált.
0: Meg arra se, hogy miért kell tőle nevetni.
1: Igen, mert ez olyan, nem tudom, ez olyan bizsergést okoz, és olyan furcsaság egyébként. Én imádom. Néha.
0: Engem szerintem sírba lehetne tenni vele. Én is nagyon szeretem, de rettentően csikis vagyok, úgyhogy a pedikűrősöm, ezt mondtam múltkor, hogy már készül arra, hogy én kis leveleket ír, hogy ma csikis vendég érkezik, és bedobja mindenkinek a postaládába, mert egy garázsban van a szalonja. Mert hogy az egész ház zeng, amikor én megérkezem, mert annyira csikis, hogy hangosan hahotázva nevetek. Te pedig csiklandozod majd a hallójáratainkat a friss infókkal 7-kor.
1: Jövök.
0: Addig pedig szólnak a legnagyobb slágerek, most éppen Lilla kérésére. Szia, Kata, csütörtökön lesz egy nagy vizsgám, segítene a tanulásban a Huntrix Golden című száma. Lilla, jó tanulást, neked szól a dal.
2: A legnagyobb slágerek között a legújabbak is. Ez a Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Igen, az autóban is.
3: A Sláger FM-et hallgatja.
1: Ha megkeresik telefonon vagy online,
3: kérjük, mondja el. Sláger FM.
1: Köszönjük.
4: Új Omoda 7 SHS. Különleges megjelenés, prémium minőség, intelligens szuperhibrid technológia. 8 év általános garancia, a motorra 1 millió kilométer. Omoda 7. Egy lépéssel a versenytársak előtt. Keresse márka kereskedéseinkben. omodahungary.hu.
5: Családi nyaralás egy szigeten, tóparti panoráma, wellness élmények, gyerekjátszó és 4 csillagos kényelembár Nyíregyházán, a Sziget Hotelben. Foglalj június 14-ig júliusi vagy augusztusi pihenést akár 15% kedvezménnyel, és biztosíts be a nyár legjobb pillanatait. Részletek és foglalás hotelsziget.com.
6: Június 12-én újra mozgás éjszakája. Az ország egyik legnagyobb és legbulisabb ingyenes sportfesztiválja vár Budapesten és közel 90 telep. Falmászás, zumba, spinning, futás, túrázás és még sok más sport egész éjjel. A részvétel ingyenes. Részletek mozgásészakája.hu.
7: Dobd be hétfőket! Dobd be hétfőket! Dobd be hétfőket!
8: Juhéj! Kihagyhatatlan hétindító akciós pizzák a dobpepe.hu webshopban. Wow! Dobd be hétfőket!
9: Ha küldenél, vagy ha épp te kapnál, tudod, csakifutár.com.
10: Peller Marian vagyok, és létrehoztam a Lélekközösség Klubot, ahol önismeret, pszichológia és spiritualitás együtt egy támogató közösségben vár. Exkluzív videós tartalmak és élő találkozók a klubban. Csatlakozz hozzám, ha készen állsz a fejlődésre. www.tagság.lélekközösség.hu.
11: Afrodite Hotel Zalakaros, ahol a farmunk az éléskamránk. Körágyas, jacuzzi lakosztályok, kinti és benti medencék, napozó terasz, római fürdő, saját farm és kalandpark. Afrodite Hotel Zalakaros. 30 383 5969.
12: Székreálló.
13: A Sláger FM műsora.
14: Ortutai Dóri és Hajdú Steve kérdeznek.
15: A kicsik pedig elmondják.
16: El tudjátok képzelni az életeteket, hogyha felnőttek lesztek, hogy egy rádióba dolgozzatok?
17: Igen, el.
16: Mit kell egy rádiósnak szerintetek csinálni, és milyen tulajdonságok kellenek, hogy jó rádiós legyél?
17: Pozitívság, őszintesség, és hogy megbízzál magadban. Az kell nagyon.
18: Kedvesség is. Uh-huh. Meg.
19: Akkor én jó rádiós vagyok, szerintem.
17: Szerintem nagyon jó.
19: Jó, köszönöm szépen.
16: Mit jelent mi, ahogy megbíz magadba? Hogy higgyél magadba?
17: Igen, hogy ne add fel, soha. Egyre többet próbálkozol, annál jobb lesz.
12: Végreállok.
13: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen.
1: A reklám után.
20: Körmére nézünk már is az időjárásnak. A következő napok igen változékonyan alakulnak, mert hogy érkezik az újabb hidegfront. Ez szerdán ér majd el bennünket az esti órákban, és forró levegőt tol maga előtt, úgyhogy holnap után 31-33 fok körül alakul a csúcsőmérséklet, aztán ahogy megérkezik a hidegfront, lehűl majd a levegő, és csütörtökön pénteken már csak 24-25 fokot mérünk majd. Ráadásul eső is érkezik, már holnap estétől lehet számítani záporok, zivatarok kialakulására, úgyhogy ha nem akarnak elázni, akkor vigyenek maguk a lesernyőt. Hozom a segítséget az úton lévőknek. Tart a helyszínelés és a műszaki mentés a Fogarasi úton, a Kerepesi út előtt. A befelé haladó forgalom a kifelé vezető oldal belső sávjában halad, úgyhogy itt torlódásra számítsanak, és baleset okoz fennakadást a 8. kerületben, a Vajda Péter utcában, a Bláti Otto utcánál, a Március 15-e téren a Szabadsajtó út előtt, valamint a Helsinki úton a Festékgyárnál, de baleset miatt a Rákóczi úton kifelé a Barostérnél nem járható a külső sáv, úgyhogy itt most extra torlódás fogadja az autó. A 22. kerületben a Rózsakert utcában lezárták a félútpályát, a Rákóczi út közelében, mert burkolatot javítanak. A Bécsi úton befelé a Pomázi út után lezárták a külső sávot csatornajavítás miatt, és sávlezárásra készüljenek Újpesten az Árpád úton, a Váci út felé a Víztoronynál, mert itt javítják az útburkolatot. De útszűkület van a 10. kerületben, a Harmad utcában, a Sibrik Miklós út közelében, itt vízvezetéket javítanak, és lezárták a 14. kerületben, a Kassa közt az Erzsébet királyné útjánál csatorna karbantartás miatt. Jó utat!
13: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Egy újabb sláger.

Ez volt Freddie Mercury dalán Living on my own, itt a Sláger FM-en, ahol tart még a koncertélmények nyara, tessék figyelni azokat az előadókat, akik koncerteznek idén-nyáron Budapesten, és hogyha meghallják a dalukat, ide telefonálni időben, mert a harmadik telefonálónak, ha tud két egyszerű kérdésre választ adni, páros koncertbelépőt adunk majd ajándékba, legyenek hátrésen. Mi pedig, mielőtt visszatérnénk a kívánságokhoz, egy picit fesztiválozunk, ugye még két hét van a suliból, de már elkezdődik a fesztivál szezon. Június 12-én, vagyis pénteken például elindul a Duna Karnevál. 30 éve minden évben magával ragadja a közönséget ez az egyedülálló nemzetközi forgatag itt a fővárosban. Idén 12-től 19-ig tart majd ez a csodálatos programsorozat, ahol nem csak hazánk gazdag népzenei és táncos örökségét, de a nagyvilág legkülönbözőbb pontjain őrzött néptánc hagyományokat is bemutatják majd. 6 helyszínen élvezhetjük a hivatásos és amatőr táncosok és a külföldi vendégfellépők előadásait. A Margit-szigeti szabadtéri színpadon, az Erzsébet-ligeti színházban, a Kobuci kertben, a Múzeum kertben és a Kóskároly művelődési házban Budakalászon egyaránt lesznek programok, fantasztikus lesz, úgyhogy bízom benne, hogy összefutunk majd valamelyik helyszínen. Most azonban nézzük, mivel megyünk tovább. Szia Kata, érettségiző osztályomnak küldöm az Emlékszem Sopronban című számot, és üzenem, tanuljanak, hogy nyáron fesztiválozhassanak, és ne kelljen pótvizsgára készülni. Juli néni, ofő, Pinky Mami aláírással érkezett az üzenet, a kérés pedig már is teljesül, nagyon szurkolunk a srácoknak. És itt van még egy üzenet, szia, Miki vagyok, és Évinek küldöm Belinda Carlisle valamelyik dalát, üzenem, hogy szeretem. Szóljon hát Évinek a Heaven is a Place on Earth.

Ez volt a Valhalla és a halott pénzdala, az Emlékszem Sopronban itt a Sláger FM-en, és bizony a fővárosban is lesznek óriási bulik, hatalmas koncertek, és a koncertélmények nyarán ezekre mindre szerezhetnek tőlünk belépőt, csak figyelmesen hallgassák a Sláger FM-et egész nap, mert bármikor jöhet egy újabb játék. Most azonban jön Ortutai Dória friss információkkal, előtte azonban még egy kérést teljesítek. Szia Kata, Kinga barátnőmnek üzenem, hogy ne dolgozzon túl sokáig, pihenni is kell, és holnap is lesz nap. Küldöm neki Rácz Gergő és Orsova Iréni mostantól című számát. Linától jött ez az üzenet, a kérés pedig már is teljesül.

0: műsorajánló. Idén nyáron Budapest megtelik zenével. Jason Derulo, Metallica, Sting, Scorpions, One Republic, Duran Duran, Ricky Martin, Pitbull, Steel, Lenny Kravitz, a nyár legnagyobb koncertjei. Egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap a Sláger FM-et, mert bármikor öné lehet a következő koncertélmény. Sláger FM. Minden, amit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Két generáció egy asztalnál. Múlt és jelen találkozása. Szülők és gyermekeik vallanak arról, mi köti össze őket, és mit látnak másként. Ez a Benned élek. Generációk egymás szemében.
2: Minden adásban egy ismert szülő-gyermekpáros beszélget életszemléletről, átörökített mintákról, hasonlóságokról és különbségekről. Megható és inspiráló történetek, amelyek közelebb hozzák egymáshoz a generációkat.
1: Ez a Benned élek. Generációk egymás szemében.
0: Csütörtökön este 9 órakor a Sláger FM-en.
2: A generációk közötti együttműködés és a közös célok megvalósításának támogatója a Raiffeisen Bank, a digitális banki megoldások szakértője.
3: J-A-E-C-O-O. Gyéko. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új Gyéko 5 és Gyéko 7 prémium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. Gyéko. Egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. Gyéko.hu.
4: Bevezető árakkal vár a Metrodombít lakópark a 13. kerületi Marina sétánynál. Fixált 10% kezdőbefizetéssel otthonod vételárát a mostani árszinten. Költöz vagy fektess be egy díjnyertes lakóparkba, ahol prémium szolgáltatások és wellness komplexum biztosítja a feltöltődésedet. Metrodombít. További információ metrodom.hu.
5: Grillezz! Mindenki imádja. A minőségi és változatos Heinz szószok mind a professzionális konyhákban, mind a vendégek asztalán is új szintre emelik a grillélményt. A Heinz termékeket keresd a Superbrands díjas Chef Marketnél. Chef Market. Hozzávalók éttermekbe.
6: Mit nézel, Anna?
7: Nézd, Mari néni erkélyére olyan szép burkolatot tesznek.
6: Szerintem láttam az új Mercury Market szórólapban. Aha, megvan, nyúkárára burkolat.
7: Tudod, drágám, én is ilyet szeretnék.
8: Mercury Market, otthon és kertberendezése. Nagy választék, sok akció. Építsd és újítsd fel olcsóbban. www.mercurymarket.hu.
9: A Toyota bemutatja: egy év, 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket, opcionális

0: és összkerékhajtással, és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon, június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
1: Június 12-én újra mozgás éjszakája. Az ország egyik legnagyobb és legbulisabb ingyenes sportfesztiválja vár Budapesten és közel 90 településen. Falmászás, zumba, spinning, futás, túrázás és még sok más sport egész éjjel. A részvétel ingyenes. Részletek mozgáséjszakája.hu.
2: A reklám után.
3: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
4: Vezetőváltás történt a Szent Imre kórház élén. Két hét alatt több mint 800 gyors sajtót mértek be Csepelen. Tavasszal Budapest volt a legnépszerűbb buti cél. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Professzor dr. Járai Zoltán vezeti hétfőtől a Dél-Budai Centrum Kórház Szent Imre Egyetemi Oktatókórházat megbízott igazgatóként. Az intézmény orvosi igazgatói feladatait dr. Kerkovics András látja el, közölt az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt Facebook oldalán azt írta, hogy a két új vezetővel ma tartott megbeszélést az egészségügyi minisztériumban, és áttekintették a kórház helyzetét és problémáit. Példaként említhető a sürgősségi osztály működését veszélyeztető személyállomány problémája, illetve a pszichiátriai osztály félbe maradt felújítása. A miniszter szerint ezek miatt is indokolt a vezetőváltás, amelyel az eddigi főigazgató dr. Bedrosi Róbert is egyetértett, ő maga bejelentette nyugdíjba vonulását. A kormány 3,4 milliárd forintot csoportosít át a kórházi klímaberendezések javítására és cseréjére. A döntés értelmében több tucat intézményben június 30-áig, legkésőbb július 15-ig el kell végezni azokat a karbantartási munkákat, amelyekről a jelenlegi kabinet szerint az előző kormány nem gondoskodott. A cél, hogy a nyári időszakra minden érintett kórház működő, biztonságos klímaberendezéssel rendelkezzen. Két hét alatt, május 18-a és 31-e között 805 gyors sajtót mértek be a rendőrök Csepelen, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság. A legkirívóbb eset a Weiss-Manfréd úton történt, ahol egy sofőrre megengedett 50 helyett 129 km/h-val közlekedett. A bírsága 468 ezer forint lett. A BRFK kiemelt figyelmet fordít az egyik legfőbb baleseti veszélyforrása a gyors hajtás visszaszorítására. Ennek érdekében a jövőben is rendszeresen lesznek sebességmérések. A tavaszi időszak legnépszerűbb belföldi úti célja Budapest volt, amelyet Eger és Pécs követett a szállás.hu összesítése szerint. A tízes listában szerepelt még Szeged, Siófok, Gyula, Miskolc, Nyíregyháza, Hajdúszoboszló és Balatonfüred is. A foglalások 80%-a egy-két éjszakára szólt, és a vendégek kétharmada 70 ezer forint alatti értékben foglalt. A nyári előfoglalások alapján Siófok vezet, mögötte Hajdúszoboszló és Gyula áll, de továbbra is erős a balatoni régió, amely a belföldi foglalások 33%-át adja. Halpusztulást jelentettek a veresegyházi Álomhegyi tározónál, amely a Dunamenti regionális vízmű szennyvíz tisztítójából érkező tisztított vizet fogadja. A Tavi Rózsa Környezetvédő Egyesület szerint május végén több elhullott halat találtak, és a jelenséget a Magyar Madártani Egyesület helyi csoportja is jelezte a hatóságoknak. A civil szervezetek szerint a pusztulást nagy valószínűséggel szennyezés okozta oxigénhiány válthatta ki, mivel más közeli tavaknál nem tapasztaltak problémát. A szennyvíz tisztító üzemeltető Dunamenti regionális vízmű szerint a habzást tisztítószerekből származó anyagok és korábbi gépészeti hibák okozhatták, a hatósági vizsgálat folyamatban van. Ingyenes kutyás képzés sorozat indult Józsefvárosban, Tréner a futtatóban néven. A program június és 2027 márciusa között 15 alkalmat kínál a kerület kutyafuttatóiban a felelős városi kutyatartás és a kutyás közösségek fejlesztése érdekében. A foglalkozásokat a Drogbró kutyakiképzés vezeti 6-12 fős csoportokkal, gyakorlati engedelmességi és viselkedési tréningekkel. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz és mikrocsippel rendelkező oltott kutyák. Kötött. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották. Dóri, köszönjük szépen a híreket. Nézzük az időjárás alakulását. Holnap és holnap után még kitart a nyári kánikulai hőség. Holnap is 31-33 fok várható, de szerdán is mérhetünk ennyit. Viszont érkezik egy hidegfront, aminek már holnap este érezni fogjuk az előszelét, és záporok, zivatarok érkezésére is lehet számítani. Szerdán egyre több felé növekszik majd meg a felhőzet, de akkor is még mindig csak nyári záporokra számíthatunk, amik felfrissítenek bennünket, és egy kicsit fülletté teszik a levegőt. Viszont csütörtökre megérkezik a változás, aznap szeles lesz az idő, és pár fokkal hűvösebb is, hiszen csupán 23-24-25 fokot mutatnak majd a hőmérőink. Szétnézünk az utakon. A Könyves Kálmán körúton történt egy baleset, ezért a Rákóczi híd felé a Gyáli úti felüljáró után nem járható a belső sáv, és tart még a helyszínelés és a műszaki mentés az Erzsébet hídon a Budai hídfőnél. Buda felé csak a külső sáv járható, Pest felé lezárták a belső sávot, itt is torlódik a forgalom, és baleset miatt van sávlezárás a március 15-e téren a Szabadsajtó út előtt is, úgyhogy itt is elkér a türelem. A 18. kerületben a Haladás utcában a Szarvascsárda térnél az Üllői út felé útszűkület van, mert itt javítják a vízvezetéket, és szintén útszűkületen kell áthajtani a 20. kerületben a Vágóhíd utcában befelé a Bolyai János utca előtt, mert itt is a csatornát javítják. Lezárták a 14. kerületben a Kassa közt az Erzsébet királyné útjánál csatorna karbantartás miatt, a 10. kerületben pedig a Harmat utcában útszűkület van a Sibrik Miklós út közelében vízvezeték javítás miatt, míg az Árpád úton a burkolatot javítják, ezért itt is sávlezárásra kell készülni a Váci út felé a víztoronynál. Hogyha mindezt ki tudják egészíteni, írjanak vagy hívjanak, a számunkat tudják.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
4: A Kívánság műsor folytatásában pedig érkezik már is Bája Lex és a Slap dala, amíg mindig ezt a dalt Fecó szeretnék küldeni a párjának, Sárinak. Előtte azonban Móni kérése teljesül, aki Ákosnak küldi Pinktől a Raise Your Glass című számot.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, benne pedig a Tag-Tag dal, az volt, ez volt az It's My Life is. Ez a koncert élmények nyara, ha Sláger FM-en, no meg a kívánság műsor, 0630303095 ide írják meg, hogy mit szeretnének hallani. Ugye június 10-én jön a Szecesszió világnapja. Ehhez kapcsolódóan pedig ezekben a napokban egészen 14-éig rengeteg városi sétán, kiállításon, épületbejáráson részt vehetünk, sőt, szombaton a Helytörténeti Múzeumban szecessziós kavalkád vár majd bennünket. Kőbánya gazdag szecessziós öröksége kerül reflektorfénybe a Füzérudvarban. A rendhagyó szecessziós kavalkádra sok-sok művészettel, zenével és játékokkal készülnek a szervezők. Lesz alkotósarok, buborékkert, hennafestés, hajfonósarok, a kicsiknek pedig még légvárral is kedveskednek, úgyhogy szombaton érdemes lesz ellátogatni a Helytörténeti Múzeumba. Itt a Sláger FM-en pedig érdemes kérni a kedvenc dalokat, mert ezek dobják fel igazán a napunkat. Szandi azt írja, hellókat a két lányomnak, Hangának és Barbinak, a Ketszáj Gabriella című dalát, jársz le léci, hát ennek semmi akadálya, azonnal érkezik a dal. És itt van Gyula üzenete is, sziasztok, Ibinek szeretném, hogy lejátszátok a Genesis-től a Jesus He Knows Me-t. Üzenem neki, köszi, hogy felvidított. Már szól is a dal.

0: Kecáid alatt forgott, ez volt a Gabriella, ez pedig a Sláger FM kívánság műsora, és benne már is repülünk tovább. Itt van Katus üzenete. Sziasztok, Gézának küldöm Damiano David Byrne with a Broken Heart című dalát. Üzenem jó utat, és hiányozni fog. Oké, már is forog a dal Gézának. És Viki is írt nekünk, hello Kata, vidámabb lenne a mosogatás, ha meghallgathatnék egy Valmar számot. Remélem, hogy jó lesz a színvak, ez köztudottan segít a mosogatásban. Már is forog neked.
1: Csak

0: Időjárás jelentéssel megyünk tovább itt a Sláger FM-en. A következő napokban bizony nagy szükségünk lesz az esernyőkre, a meteorológiai előrejelzés, ugyanis arra figyelmeztet bennünket, hogy szerdán érkezik egy hidegfront, amelynek előterében már lehet nyári záporokra, zivatarokra számítani, és a szerdai front is hoz magával nem csak élénk légmozgás, de esőfelhőket is, úgyhogy ezen a héten kell az esernyő, sőt a hét második felében akár a kardigánok is előkerülhetnek, hiszen míg kedden szerdán 30-33 fok lehet, csütörtökön pénteken már csak 22-25 fok várható. Nézzük, mi a helyzet az utakon. Az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán Biatorbágy és Bicske, azaz a 20-es és 35-ös kilométer között szakaszos lassulás, torlódás alakult ki az erős forgalom miatt, úgyhogy az itt autózók legyenek türelmesek. Az 52-es számú főúton pedig az M5-ös autópálya csomópontjához kapcsolódó hídépítés kezdődött, úgyhogy az 5-ös kilométernél a Kecskemét centrum és Dunaföldvár felé vezető kanyarodó sávokat lezárták. A fővárosban pedig tart a baleseti helyszínelés és a műszaki mentés az Erzsébet hídon a Budai híd főnél, Buda felé csak a külső sáv járható, Pest felé pedig lezárták a belső sávot. Itt még torlódik a forgalom, de ezt leszámítva már egészen jól járható a főváros. Viszont arra figyeljünk, hogy az első kerületben a Mikó utcát egyirányosították a Pauler utcától a Krisztina körútig, mert javítják a gázvezetéket, a Pékerdő utcát pedig a Vágóhíd utca közelében távhővezeték építés miatt zárták le. Erre is figyeljenek menet közben, és arra is, hogy lezárják hétköznap esténként a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között egészen hajnali 5-ig, arra autósok nem közlekedhetnek. Jó utat kívánok és balesetmentes közlekedést!
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

Egy újra gondolt abbadal az Erasure-nek köszönhetően ez volt a Take a Chance on Me, ez pedig a Sláger FM kívánság műsora és a koncertélmények nyara, mint a Sláger FM-en. Én Kiskata vagyok, és még 8-ig tudom teljesíteni a kéréseket, úgyhogy már nem sok időnk maradt. Gyorsan írják meg, hogy mi az a dal, ami feldobná a délutánjukat, estéjüket, 06 30 30 30 95 8. De mielőtt tovább mennénk az üzenetekkel, fókuszáljunk egy kicsit az egészségünkre. Ugye ennél fontosabb dolog a világon nincs, úgyhogy érdemes lesz június 12-én, vagyis pénteken a 3K-ba, vagyis a Kaszásdűlői Kulturális Központba ellátogatni, ahol egészség délutánt tartanak majd. Lesz itt anyajegyszűrés, de vérnyomás és pulzusméréssel is készülnek, sőt, testösszetételmérés elemzéssel, mozgástanácsadással is várnak bennünket, és táplálkozási tanácsadáson is részt vehetünk az okostányér ajánlásai alapján. Szóval, hogyha szeretnénk egészségesebben élni, vagy akár szeretnénk formába hozni magunkat, ide mindenképpen érdemes lesz ellátogatni, tehát pénteken délután 2 órától a Kaszásdűlői Kulturális Központban. A program este 6-ig tart, és természetesen ingyen vehetünk rajta részt, akár csak a kívánság műsorban. Sziasztok, a nagy családnak üzenem, készülök a hétvégi sütögetésre, és küldöm nekik Zola számát, Niki írta ezt az üzenetet nekünk. Hát akkor a nagy családnak már is érkezik a dal. Kedves Kata, 7:30 után indulok haza a munkából, kérném az útra Chrisre and Road to Hell című dalát. Semmi célzás, csak szeretem. Robi írta nekünk ezt az üzenetet. Hát Robi, gondolom még úton vagy, ugye? 1 perccel járunk 3:48 után, úgyhogy kísérjen Chrisre a dala. Wow.

Zoladalasztolt, ez volt a Sehova se passzolok itt a Sláger FM-en, és ez továbbra is a kívánság műsor. Remélem, hogy hallották múlt héten Zola legújabb dalának bemutatóját. Itt a Sláger FM-en, a Sláger reggelben Pordán Petrához és Somogyi Zolihoz érkezett Zola, és mutatta meg legújabb dalát akusztikus verzióban. Az is nagyon-nagyon jó volt. És hát nem csak azért érdemes egész nap velünk tartani, mert ilyen zenei csemegéket hallhatnak nálunk, hanem azért is, mert tart a koncertélmények nyara a Sláger FM-en. Rengeteg koncertre szeretnénk Önöket idén nyáron elvinni. Ezen a héten például Jason Derulo érkezik, majd ő szerdán ad koncertet, szombaton jön a Metallica nagy koncert, arra is bezsebelhetnek belépőket, de Sting, a Scorpions, a One Republic, a Duran Duran, mind-mind olyan koncert lesz, ahova a Sláger FM hallgatóknak külön belépőjegye lesz. Csak résen kell lenni. A kívánság műsor utolsó dala pedig már is érkezik, ezt Nóri választotta Kristófnak, a Magna Cum Laude Gyerünk Tavasz című dalát szeretné neki küldeni, úgyhogy ez szól még a hírek előtt.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám. Please, please
1: tell me now. A brit zenei ikonok 14 év után visszatérnek Magyarországra. Duran Duran élőben, június 28-án a Budapest Sportarénában. Több mint 100 millió eladott lemez, generációkat meghatározó slágerek. Egy este, ami történelem. Duran Duran, június 28-a Budapest Sportaréna. Jegyek már elérhetők az eventim.hu weboldalon.
2: Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
3: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminess. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
0: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik? Legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg, teljesíteni a küldetést.
4: Runner futár, az én hősöm.
0: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
5: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
6: Ismerje meg a kényelem és a precizitás új szintjét a Medusa termékeivel. A Medusa kompakt automata felkaros vérnyomásmérő most ajándékadapterrel kapható a kiemelt gyógyszertárakban. Biztosítson magának és szeretteinek nyugalmat a Medusa vérnyomásmérővel, melyre akár 10 évig tartó patika garancia érvényesíthető. Medusa. A minőség a patikában kezdődik.
0: Töltse le a Sláger FM alkalmazást és csatlakozzon a rádiózás új dimenziójához.
7: Itthon? Persze, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
8: A Sláger FM-et hallgatja.
9: Ha megkeresik telefonon vagy online,
0: kérjük, mondja el.
10: Sláger FM.
0: Sláger FM.
11: Köszönjük!

0: Átalakítják a vagyonnyilatkozati rendszert. A Pannon Egyetem kiszámolta, hogy a Balaton vagy Horvátország az olcsóbb. Fenntarthatósági külön díjat nyert a Művészetek Völgye. Köszöntöm Önöket, Szendő Fibori vagyok. Átfogó reformra szorul a vagyonnyilatkozati rendszer, erről írt közösségi oldalán az országgyűlés elnöke. Forstoffer Ágnes szerint a jelenlegi szabályozás elavult, hiányos adatokat kér, ezért nem alkalmas a politikusok vagyoni helyzetének vagy gyarapodásának nyomon követésére. Úgy fogalmazott, a mostani rendszer nem biztosít valódi átláthatóságot, ezért a közélet tisztasága és az uniós elvárások teljesítése érdekében is változtatásra van szükség. A házelnök szerint a 2027 elején benyújtandó vagyonnyilatkozatoknak már egy új szabályozás alapján kell elkészülniük. Forstoffer Ágnes hozzátette, a Tisza párt képviselői többségében stabil egzisztenciával érkeztek a politikába, és nem vagyonszerzés céljából vállaltak közéleti szerepet. A Balaton idén-nyáron kedvezőbb szállásárakkal várja a turistákat, mint a horvát tengerpart. Erre jutott a Veszprémi Pannon Egyetem friss kutatása. A vizsgálat szerint a horvátországi reggelis és félpanziós szállodai ajánlatok minden kategóriában drágábbak a balatoni hoteleknél. A legnagyobb különbség a háromcsillagos szállásoknál látható. Még a Balatonnál egy 5 éjszakás nyaralás átlagosan 300 ezer forint körül alakul, addig Horvátországban ugyanez több mint 420 ezer forintba kerül. A kutatás szerint a Balaton nem csak olcsóbb, hanem árértékarányban is versenyképes alternatívát kínál. Második alkalommal rendezték meg a dózsavárosi nyárköszöntő és családi sportnapot a Veszprémi jégcsarnok mellett. A program már délelőtt sok érdeklődőt vonzott, a résztvevőket ügyességi vetélkedők, kézműves foglalkozások és helyi diákok fellépései várták. Varga Tamás alpolgármester köszöntőjében a városrész erős közösségi életét méltatta, és reményét fejezte ki, hogy a tavaly útjára indított rendezvény hosszú távú hagyományá válik. Németh Balázs a jéglovagok elnöke a helyi intézmények, civilek és vállalkozások összefogását emelte ki, amely nélkül a program nem valósulhatott volna meg. A szervezők szerint a nyárköszöntő célja, hogy közösségi élményt nyújtson és tovább erősítse a dózsavárosiak összetartozását. A balatonlellei bújdosó szőlőbirtok és pincészet 2020-as Cabernet Sauvignon válogatása nyerte el idén a Somogyvár megye bora címet. A 27. alkalommal meghirdetett versenyre a dél-balatoni borvidék 11 pincészete összesen 37 borral nevezett. A mintákat háromtagú szakmai zsűri, valamint közéleti szereplőkből álló társadalmi zsűri bírálta el Kaposváron. Külön díjat kapott a Huyber Pince 2025-ös királyleány kabora. A versenyhez kapcsolódóan több szakmai szervezet és vállalat is kiválasztotta saját kedvencét. Fenntarthatósági külön díjjal ismerték el a Művészetek Völgyét a Flash Award gálán. A szervezők szerint a díj visszaigazolja azokat a törekvéseket, amelyekkel az elmúlt években a környezettudatos működést és a helyi közösségekkel való együttműködést erősítették. A szervezők tudatosan építették be működésükbe a környezeti és társadalmi felelősségvállalás szempontjait. A helyi közösségekkel való együttműködéstől kezdve a fenntartható közlekedési megoldások támogatásán és a hulladékcsökkentési programokon át egészen a szemléletformáló kezdeményezésekig. A Kapolcs, Talján Dörögd és Vián Peten településeit összekötő összművészeti fesztivál idén ünnepli fennállásának 35. évfordulóját. A jubileumi fesztivált július 24-e és augusztus 2-a között rendezik meg, ahol a megszokott kulturális programok mellett új helyszínek és különleges produkciók is várják a látogatókat. A Sláger FM híreit Szendő Fporitól hallották.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek.

Gréposev Tamástól szólt a buli van, itt a Sláger FM-en is. Buli van lassan a vízpartokon is, és most nem csak a nyári pancsolásra gondolok, hanem arra, hogy a Tiszán a jelek szerint hamarosan kezdődik majd a tiszavirágzás. Már június első napjaiban is láttak néhány példányt a Tiszán, most hétvégén azonban egy jelentősebb előrajzásról érkezett hír, ami azt jelenti, hogy egy-két héten belül elkezdődhet ez a látványos jelenség, amit általában egy hónappal később a Dunavirágzás is követ majd, úgyhogy egy-másfél hónap múlva a Dunát is érdemes lesz nagyon, de nagyon figyelni. Ugye a tiszavirág és a tiszavirágzás 2020-ban került be a Hungarikumok gyűjteményébe, mert egy világviszonylatban is egyedülálló jelenség, hogyha még nem látták, akkor ezt feltétlen pótolják, csak ugyan páratlan élmény. Itt a Sláger FM-en pedig egy páratlan dallal, egy embertelen dallal megyünk tovább, illetve nem igaz róla az, hogy páratlan, mert az LGT régi slágerét ugye Geszti Péter 2022-ben átdolgozta, hú, az is nagyon jó, de mi most az eredetit hallgatjuk meg.

0: legnagyobb slágerek változatosan. Ez a Sláger FM.
1: Elhiszem, akkor is, ha nem láttam sosem, megfordul utána a világ egyetem.

0: Az Intim Tornai legáldala szólt, ez volt a Csillagtengeren, itt a Sláger FM-en. Mi pedig, amíg ránk borul a csillagos égbolt, készülünk egy kicsit a holnap reggelre, mert egyrészt holnap is nap lesz, és garantáltan jól jár az, aki a Sláger FM-mel indítja a napot, hiszen Pornán Petra és Somogyi Zoli minden reggel gondoskodik a jó hangulatról, és hozzák a fontos, izgalmas témákat is. Holnap például indul a budapesti öttusa világkupa. Ezzel kapcsolatban egy öttusázóval, Kolesztár Misivel beszélgettek.
1: Holnap startol Budapesten az öttusa világkupa, és majd a hétvégéig zajlanak a versenyek a bokcsarnokban, ahol tényleg a világ legjobb öttusázói mérik össze a tudásukat. Több mint 200 versenyző mindenféle akadálypályákon, vívásban, úszásban, és még látványos laser run is várja majd a nézőket. Csatlakozik hozzánk most telefonon Kolesztár Mihály öttusázó. Jó reggelt!
2: Szia, jó reggelt!
3: Jó reggelt, sziasztok! Köszönöm a maga kedves hallgatókat is.
1: 24 évével, de már rendkívüli eredmények. Ugye például 2024-ben még a lovaglásos öttusában Erdős Ritával Európa-bajnoki címet szereztek éppen Budapesten, aztán tavaly már egyéniben lett ezüstérmes, de ha már ez a 24 így szóba kerül, azt hagyj kérdezze meg, Misi, hogy azt mi elsirattuk annak idén ezt a lovaglást, hogy...
2: Na igen, nagyon.
1: Fájó sebeket tépek fel vele, ha megkérdezem, hogy neked ez nagyon sokat jelentett, hogy hiányzik-e?
3: Abszolút, hát a lovaglást azt nagyon nehéz szívvel engedtük el mindannyian öttusázók, de azt gondolom, hogy a változás az most már szerves részét képezi a sportunknak, és évről évre megújul a sportág annak érdekében, hogy minél követhetőbb, élvezhetőbb és fiatal barátabb legyen.
2: Milyen élmény lesz neked magyar közönség előtt színpadra lépni?
3: Hát ez egyszerűen fantasztikus, semmihez nem tudom hasonlítani. Az, amit a magyar közönség tud produkálni, és a magyar szívek összedrukkolnak nekünk, az egyszerűen utánozhatatlan.
1: Ugye most már egy öttusa verseny az 90 perces, tehát olyan, mint egy foci meccset végignézni, vagy egy hollywoodi filmet a fotelből nekünk, de nektek ez így milyen élmény egy 90 perces verseny?
3: Igen, hát ez gyakorlatilag annyira felgyorsult, hogy egy-egy szuszonásra van időnk. Talán a triatlonhoz hasonlítanám, nekünk egyel több időnk van, mert át kell azért öltöznünk vívóruhából úszóruhába, de máskülönben meg elképesztő izgalom szerintem a nézők számára. Nagyon-nagyon-nagyon fantasztikus azt végigkövetni, hogy tényleg öt külön sportágban szereplünk, és azért ezek mind különböznek.
1: Egyébként akkor is tudsz lőni, hogy előtte nem köpöd ki a tüdődet?
3: Ez egy jó kérdés, igen. Ahhoz vagyunk hozzászokva, hogy a pulzusunk 180 felett van. Bízunk benne, hogy minden körülmények között jól fog sikerülni a lövészet.
2: Neked melyik szám az erősséged, és melyik a gyengeséged?
3: Azt gondolom, hogy a mostani magyar öttusázó már nem engedheti meg magának ebben a igazán erős nemzetközi mezőnyben, hogy legyen lyukas száma. Szóval próbálunk ötszámos öttusázóvá válni. Régen még arról beszélgettünk, hogy háromszámos esetleg valaki, most már ezt nagyon bünteti a nemzetközi mezőny.
1: Jó, átfogalmazom Petra kérdését. Mi az, amit titokban utálsz?
2: Látod, nincs ilyen.
3: Nincs talán ilyen, tehát tényleg annyira változatos az öttusa, hogy minden pillanatát lehet szeretni. Szerintem ez nézőkre is igaz, mert egyszerűen olyan kavalkádot kap az ember, olyan élménykavalkádot kap az ember, hogy ez tényleg utánozhatatlan, és szerintem mi is versenyzők ezt próbáljuk kommunikálni, mert ezt érezzük belülről is.
2: Mi most a cél ezen a játékon?
3: Én azt gondolom, hogy elképesztően erős a magyar csapat, és most fantasztikus versenyzők fognak rajtozálni. Ugye arról tudunk, hogy egy-ketten sajnos nem tudnak most elindulni, de kívánunk nekik minél hamarabb így gyors felépülést. A többiek viszont elképesztően erősek, és én azért drukkolok, hogy nagyon-nagyon jól szerepeljünk, ehhez kell a biztatás. Az én szemszögemből meg azt kell mondjam, hogy magyar közönség előtt versenyezni már alapból megtiszteltetés, és tényleg elképesztő élmény. De máskülönben meg hát dobogó a cél, megyünk. Ugyanerre nem könnyítettünk fel erre a versenyre, de sosem leszünk elégedettek, ha nem hozzuk ki a maximumot magunkból. Ez jellemez minket versenysportolókat.
1: Figyelj, te mindig ilyen slágfertig vagy? Vagy az, hogy néha szét vagy egy kicsit csúszva, vagy pedig ez az öttusának is köszönhető, hogy az összerántja az embert.
3: Azt gondolom, hogy megköveteli a versenysport, hogy összeszedettek legyünk, és majdnem mindenhol hajszál pontosan tippontosan válaszoljunk és készen tegyünk.
1: Oké, de mi a legnagyobb baki, amit mondjuk egy öttusázó elkövethet, ha még ezt megengeded, ezt a kérdést?
3: Hát, ha valamelyik versenyszámolra nem készül fel rendesen, az mindenképpen nagy probléma, de ennél még nagyobb, hogyha esetleg valamelyik felszerelés hiányzik. Az tud fejfást okozni mindannyiunknak.
2: Misi, egyébként te mennyi időt töltesz edzéssel, csak hogy a hallgatóink picit belelássanak a versenysportolók életében, hogy van reggeli, délutáni edzés, vagy ezt hogy képzeljük el?
3: Ez igen, nehéz nekünk mindig átadni azt, hogy egészen hajnalban kezdve, egészen az esti órákig edzünk. Természetesen nem lehet ezt megállás nélkül csinálni, de van olyan edzésnap, amikor 6-7 órával is számolni kell. Ez nekünk egy teljes állás, de még egy kicsit szét is szorva, szóval 12 órában, 10-pár órában próbáljuk belesűríteni az 5 számot, és minél jobban felkészülni mindegyikre külön-külön.
1: Hát akkor holnaptól Budapesten 5-tus a világkupa, Koleszár Mihály 5-tusáznak pedig kéz és láttörés nem kívánunk, de
2: szurkolunk nagyon nektek, sikert, azt igen. A magyar csapatnak.
3: Köszönjük.
1: Szevasz!
2: Szia-szia!
0: Azt kétségtelen, hogy a magyar sportolók 5-tusában is mindig nagyon oda teszik magukat, ugye emlékeznek rá 2 évvel ezelőtt Gulyás Michel olimpiai bajnok lett ebben a számban. Nagyon szurkolunk a most induló magyar csapatnak, és sok sikert kívánunk nekik holnaptól. Itt a Sláger FM-en pedig indítsák a holnapjukat is Sportnán Petrával és Somogyi Zolival. Hajnali 6-kor kezdődik a Sláger reggel, most pedig megyünk tovább a Back to Black dalával. Szólt te, hogy az, akit a legjobban. Ahogy

0: Ez volt a Machine Mouse dala, ha játékos itt a Sláger FM-en. Mindjárt 9 óra lesz, 10 órakor pedig ismét érkezik majd Esmiller András, hiszen minden este jelentkezik a Slágerkult. Ma pedig Király Viktor lesz Andris vendége, aki június 18-án a Várkertbazár öntőház udvarán egy egészen különleges koncertre készül, no nem egyedül, Wolf Katival és Kocsis Tiborral együtt, akikkel Queen dalokat fognak énekelni. Fú, nagyon jól hangzik a koncert részleteiről. Este 10 órakor beszélgetnek majd itt a Slágerkultban, mi azonban most belefülelünk ebbe a beszélgetésbe.
1: Június 18-a, kedves hallgatóink, Várkertbazár öntőház udvara, talán visszajársz oda egyébként?
2: Képzeld el, hogy nem. Nem járok vissza. Komolyan? Volt egy fellépésem a Várkert bazárba, meg a Lindának is volt egy önálló koncertje, de olyan nagyon gyakran nem járunk vissza.
1: Valami miatt azt hittem, hogy
2: nem járok vissza, viszont nagyon tetszik maga az adottságai a helynek. Szerintem tök érdekes egy hely. De maga a produkcióra szintén egy nagyon érdekes út áll előttünk, mert ezzel a Queen Real Jazz produkcióval, amit én igazából elsőként csak vendégként jöttem és érkeztem, a Kolmán Gáborék hívtak, hogy Viktor, már dolgoztunk egy párszor együtt, és hogy de jó lenne, hogyha jönnél énekelni ebbe a Queen produkcióba, és ugye a Kocsis Tibi meg a Wolf Kati már
1: benne volt.
2: Már benne vannak, és én így hozzá csatlakoztam az egészhez, és ez olyan jó érzés, amikor úgy hívtak, hogy egy bulira. Ez egy, mikor volt? Annyira repül az idő, hogy már összevagyok zavar. Lehet, hogy egy éve, de lehet, hogy csak fél éve. A Erkel Színházban volt ez az első este. Hárman énekeltünk, és az egész Budapest Jazz Orchestra, és annyira jól sikerült, hogy erre felbuzdulva elindítottunk egy turnésorozatot. Azt hiszem 5 állomásos turné. Szóval egy elég nagy dologról beszélünk, és az első állomás az a Várkertbazár. Ott indítjuk az egészet.
1: De jó. Na hát majd érdekel, mert az mindig egy külön lélektan, hogy a budapesti közönség másképp reagál-e, mint majd a turné többi részén. Ez a Budapest Jazz Orchestra-t innen csókoltatjuk a Kolmán Gáborékat, visszajár ide. Szeretjük őt. Real Jazz, Queen Real Jazz, ugye ez a címe a produkciónak. Szerinted réteg lesz? A Queen nem feltétlenül réteg produkció. Sokan szeretik.
2: A Queen sokan szeretik. Az, hogy ez ilyen kicsit, azért nem kell úgy elképzelni, hogy teljes free jazz van, és hogy, és hogy mindenki órákon keresztül szólozgat, ez egyáltalán nem erről van szó. Sokkal inkább poposan van felfogva. A dalok nagyjából, minden dal felismerhető a tágabb közönségre. Itt szerintem ott jön be a jazz fogalom, hogy ez egy big band zenekarral lesz megszólítva.
1: És ami nem átlagos, mert nem, a Queen dalok nem ilyen.
2: Igen, ez nem annyira átlagos, ezáltal van egy-két dalnak, hogy egy kicsit ilyen swing hatása van, szóval nem kell megijedni attól, hogy jazz, ez minden úgymond standard, klasszikus műfajt összefoglal, és nagyon jó, meg nagyon jól szólalnak meg, szóval tényleg más az az érzés, amikor egy nem is tudom hány tagú zenekar megszólítja ezeket a dalokat, és én úgy érzem, hál' Istennek, hogy elég jó énekesek is énekelnek rajta. Kivéve én, persze csak én lobom ki az egészből, tudod.
1: De a lényeg... Ezeket komolyan is gondolod?
2: Nem, de az is. A lényeg az, hogy nagyon jó este lesz. Tényleg nagyon jó este lesz. A válaszolva a kérdésedre, igen, lehet úgy is felfogni, hogy réteg, de nem baj mindig egy ilyen szép zenei, nem tudom, hogy még egy csemegés rétegbe abszolút, tartozni.
1: Abszolút. Meg miért ne lehetne tágítani a kört a közönségnek is? Ha már ének hangokról beszélünk, nehéz Queent énekelni?
2: Nagyon. Kimondtan nehéz Queen dalokat énekelni, és bevallom őszintén, ha nagyon őszinte akarok lenni, mert csak ketten beszélünk, hogy amikor a Kolmán Gábor először hívott engem, akkor én nem mondtam rögtön inget.
1: Pontosan a feladat
2: azért,
1: miatt?
2: A feladat miatt. Mert hogy a Freddie Mercury-t énekelni, ez egy nagy feladat, és nem azért, mert énekileg nem vagyok képes rá, hanem az emberek megszokták az ő hangszínén, az ő magasságaiban, mert technikailag nagyon magasan énekel a Queen tolok hangból, és nagyon megszokták ezt is. Hogyha nem hozod ugyanazt, akkor az emberek tudatlanul is azt mondják, hogy hát ez nem ugyanolyan. És leénekelheted a csillagokat, de hogyha nem hasonlít a Freddie Mercury-re, akkor nem annyira. És én úgy érzem, hogy és a Gábornak igaza volt, hogy mivel ez egy más felfogás, big band-el, swinges, jazzes, ezért teljesen más módon fogjuk meg ezeket a dalokat, és beférnek az egyedi zenészeknek, énekeseknek a saját stílusuk. És én úgy fogom meg ezeket a dalokat, hogy nyilván próbálom megtisztelni az eredeti énekes, de nagyon király Viktoros.
1: Na, hát akkor, aki szereti, látod, mit mondtam a liftből, hogy én nagyon szeretem például az Árt ajtók mögött dalokat, de még a Forgószelet is, mint magyar, és nyilván szerintem egy jó előadó az bármilyen nyelven énekel, hat, és a hatás a lényeg, nem? Hogy hatással legyél a közönségre. Igen. Lehet spoilerezni, hogy mely dalokat kaptad?
2: Persze, hát lesz egy Radio Gaga, lesz a kedvencem, az all-time kedvencem, ez a Who Wants to Live Forever, de szerintem a film miatt is volt a kedvencem, a Highlander film.
0: Hú, hát én nagyon kíváncsi lettem erre a koncertre. Június 18-án, tehát este a Várkertbazár öntőház udvarán meghallgathatjuk a Queen Real Jazz Tourné első koncertjét a Budapest Jazz Orkesztrával, Király Viktorral, Wolf Katival, Kocsis Tiborral, de érdemes a teljes interjút is végighallgatni ma a Slágerkultban 10 órától Esméller Andrással. Tartsanak velünk akkor is, most pedig jön a KFT dala, a Siker, pénz, csillogás.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, és benne a Unique Dalaszolt, ez volt a Mi van a nevedben, és már is jönnek a friss információk Ortutai Dóritól, hiszen alig 4 percünk van 9 óráig, azonban még a hírek előtt meghallgatjuk Aucsilla dalát, szól a Vigyél el, SMS és telefonszámunkat pedig ne feledjék, 0630 30 30 95 8, ide várom akár ilyen késő este is a közlekedési infókat, és ezt a számot kell hívni, hogyha szeretnének koncertbelépőt bezsebelni, hiszen a legnagyobb zenei ikonok buliaira szeretnénk elvinni önöket a koncertélmények nyarán, itt a Sláger FM-en.

0: A Sláger FM-en szól minden, amit már régóta szeretünk. És minden, amit napjainkban szerettünk meg igazán. Ez a Sláger FM. Minden, amit szeretünk. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Egy milliárd forintos alapot hoz létre a kormány a gyermekvédelemben bántalmazottak kártalanítására. Újra Mixelt Kálmán teremben dolgozhatnak az újságírók az Országházban. Ismét elérhető a teljesen nyilvános, regisztráció nélkül használható vonatinfo. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok.

0: 1 milliárd forintos kártalanítási és kártérítési alapot hoz létre a kormány azoknak, akik az elmúlt 20 évben a gyermekvédelemben fizikai, lelki vagy szexuális bántalmazást szenvedtek el, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlés ülésén. Bejelentette azt is, hogy a kormány miniszteri biztos nevez ki a gyermekvédelmi és javítóintézeti bántalmazási ügyek teljes feltárására és kivizsgálására. A szociális és családügyi miniszter több felelősségét gyermekvédelmi vezetőt is felmentett. A kormányfő szerint az előző évek öröksége egy túlterhelt, elhanyagolt és traumatizált rendszer, amelyben a gyermekek féltek, a szakemberek kimerültek, az intézmények pedig túlzsúfoltak voltak. Hétfőtől újra a Mixert Kálmán teremben dolgozhatnak az újságírók az Országházban, miután a parlament visszaállította a 2019 előtti rendet. A terem akkor került át más funkcióba, amikor a sajtót a félemeletre költöztették, most azonban a tájékoztatás szerint kényelmi és munkaszervezési okokból visszaköltözhetnek ide a tudósítók. A média munkatársai a kupolateremben, a főlépcsőházban, a piros társalgóban és a bizottsági termek előtti folyosókon is kérdezhetik a politikusokat. Az Országház más területei továbbra sem engedélyezett a sajtótevékenység. Az ülésteremben nem készülhet felvétel, de az elnöki pulpitus feletti páholyt bővítik, így ott több újságíró foglalhat majd helyet. Újra elérhető a teljesen nyilvános, regisztrációhoz nem kötött vonatinfó, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A rendszer egy éve tűnt el, miután a MÁV leállította a valós idejű vonatkövetést, így az utasok nem láthatták a késéseket. A tárcavezető szerint ez a problémák eltitkolását szolgálta, most viszont a cél a teljes átláthatóság és a vasút fejlesztése. A miniszter fontos lépésnek nevezte az EMIG rendszer újraindítását is, és közölte, a következő hetekben további fejlesztéseket végeznek és azon dolgoznak, hogy a valós idejű információk hamarosan a MÁV Plus webes felületén és az applikációkban is elérhetőek legyenek. A 13. kerület idén-nyáron is átvállalja a Dagály strand belépők árát a kisgyermekes családoktól. 3 alkalommal teljesen ingyen mehetnek strandolni azok, akik életvitelszerűen a kerületben élnek és rendelkeznek partnerkártyával. A belépők június 1-e és július 15-e között igényelhetők a Smart City applikációban, a kuponok pedig június 20-a és augusztus 31-e között használhatók fel hétköznapokon. A 13. kerületi program célja, hogy csökkentse a fővárosi strand egyre magasabb költségeit. Oroszlányban teljes körű megújuláson megy keresztül a Malomtok környezete, a Szivacsváros koncepció elvei szerint. A munkálatok a vízmegtartást, a biodiverzitás növelését és a városi klímaterhelés csökkentését célozza. A Komárom-Esztergom vármegyei fejlesztés része az 1,4 km hosszú vízáteresztő burkolatú sétány, új közvilágítás, játszótér, kondipark, valamint esőkert és csapadék víz szétterítő megoldások kialakítása az oroszlányi Malomtok környezetében. A tó vízminőségét úszó stég és két levegőztető szökőkút javítja majd. A projekt végén nagy volumenű növénytelepítés is következik. A beruházás a Széchenyi TERV Plusz keretében 300 millió forintos támogatással valósul meg. A Sláger FM híreit Ortutei Dórától hallották.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatlanul.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, ez volt a konyhadala, ha százszor visszajátszott, és most, hogy lenyugodott már a nap, és lassan kezd teljesen besötétedni az ég, érdemes egy kicsit szemlélődni, különösen a nyugati égbolt felé, hiszen ritka csillagászati jelenségben gyönyörködhetünk. A Vénusz és a Jupiter látványos együttállása figyelhető meg egészen június 12-éig. A két legfényesebb bolygó majd holnap este kerül egymáshoz a legközelebb, naplemente után 21 óra 20 perc körül. A nyugati horizont fölött láthatjuk az esthajnal csillagot, és tőle mindössze 1,6 fokos távolságra balra lefelé a Jupitert. A jelenség természetesen szabad szemmel is megfigyelhető, egy kisebb távcsővel azonban a Jupiter apró korongja és legfényesebb holdjai is megpillanthatók, úgyhogy ha van binokuláriuk vagy kisebb távcsővük, mindenképpen használják azt is a megfigyeléshez. Észlelés közben pedig hallgassák a Sláger FM-et, és énekeljék együtt az FLM-mel a Vénusznak és a Jupiternek, hogy megtalállak még.

Ez volt Heinz Gábor Bigoldala, a Learning to Let Go itt a Sláger FM-en. Én Kiskata vagyok, és egészen 10-ig rádiózhatunk együtt 10 órakor, pedig ahogy arról már volt szó. Ma este érkezik majd Esmiller András, és indul a Slágerkult, de egy kicsit most készülünk a holnapra, mert a következő napok bizony változékony időjárást tartogatnak számunkra, és hát jó, hogyha erre föl vagyunk készülve. Holnap meleg, gomoly felhős lesz az időjárásunk egy közelgő front előterében, ugyanis forró levegő érkezik. A csúcshőmérséklet 31 és 33 fok között mozog majd, de már holnap délután, kora este tapasztalhatunk intenzívebb felhősödést, és a felhőszakadás sincs kizárva, nagyobb esőkre pedig majd szerdától kell számítani. 28 és 31 fok között alakul még akkor is a csúcshőmérséklet, viszont a hidegfront megteszi hatását, és csütörtöktől lehűlést tapasztalunk majd a hét második felében, 22 és 24 fok között alakulnak majd a hőmérséklet értékek a legmelegebb órákban, úgyhogy legyen kéznél az esernyő. Itt a Sláger FM-en pedig kéznél vannak a legnagyobb slágerek, úgyhogy megyünk is tovább a V-motorok dalával. Szól a moziklip.

0: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Ez volt a Kovalszky meg a Vega és a mindenem. És hát egy Kovalszky meg a Vega koncert az bizony kimozdít engem otthonról, és hogy számos olyan esemény van, ami miatt szívesen kimozdulok. Önök mennyire kimozdulósak? Ma reggel Pordán Petra és Somogyi Zoli a Sláger reggelben arról beszélgetett, hogy ki mennyire otthonülős, vagy éppen mászkálós, mert ugye egy friss hír szerint az, hogy mennyire szeretünk otthon lenni, nagyon sok mindent elárulhat a személyiségünkről. A téma kapcsán pedig megkérdezték Kovácsovics Fruzsinát és Dobai Atit is.
1: Sokan tévesen ítélik meg az otthonülős embereket, mert hogy azt gondolják, hogy olyan unalmasak, maguknak valók, hogy nem tudnak kapcsolódni a többi emberhez. Sokszor ugye sajnálni is szokás azokat, akik jaj, mindig otthon vannak. Persze van, aki mondjuk valóban félelemből, vagy akár lustaságból nem mozdul ki, de azért sok jót is jelenthet, ha valaki inkább az otthonmaradós típus. Például azt mondják a pszichológusok, hogy magas érzelmi intelligenciával rendelkeznek, hiszen gyakran azért maradnak otthon, mert tudják, hogy mire van szükségük ahhoz, hogy jól érezzék magukat, és ezt megteremtik maguknak egy filmmel, egy könyvvel, kertészkedéssel, bármivel. Egyúttal ez ugye azt is jelenti, hogy kreatívak az otthonmaradók, plusz magabiztosak, hiszen nem vágynak folyamatos visszacsatolásra a környezettől. Mondjuk ezzel lehet vitázni, mert nagyon sokszor, aki otthon van, az meg ugye folyamatosan posztolgat, tehát várja a visszajelzést. Igen. Az Instagram meg a Facebook posztok alá. Ugyanakkor tudatosan vigyáz a belső békéjére, és különösen empatikus is lehet, aki otthon marad, mert hogy azt mondják, azért nem egy társaságban, mert ott nagyon hamar átvenni azt a nyüzsgést, rezgést, vagy másnak a szomorúságát, és ettől kíméli meg magát azzal, hogy nem feltétlenül mozdul ki. Na hát mit gondolnak erről kedves vendégeink, akik telefonon csatlakoznak hozzánk? Hát itt van először is, aki gyakran mozdul ki.
2: Dobai Ati, aki volt már itt velünk, hétfői műsorvezető társunk. Szia, Ati!
1: Jó reggelt!
3: Jó reggelt!
2: Tehát akkor te elmenős típus vagy.
3: Igen, egyébként az esetek nagy többségében abszolút az vagyok. Nyilván helyzet, vagy inkább szituációtól, meg korszaktól, ezt a szót keresem itt reggel, korszaktól függő, hogy mennyire vagyok egyébként elmenős, vagy otthonmaradós, de nagyon ritkán vannak olyan napjaim, amikor azt mondom, vagy nem időszakok, amikor azt mondom, hogy jó, szükségem van egy napra, vagy három napra otthon, és akkor ez azt szokott lenni, hogy így nagyjából dél körül ülök a kanapén, és így... Nagyon jó, mit kezdjek
2: hova
3: most magammal
2: itthon?
3: Igen, hova kéne kimozdulni, mert hogy így köszönöm, elég volt annyi itthon.
2: És itt van velünk a másik kis vendégünk, aki szintén volt hétfői műsorvezető társunk, Kovácsovics Fruzsi, aki szeret otthon lenni. Jó
4: Szia.
2: Reggelt!
4: Jó reggelt!
1: Ugye otthon vagy most is?
2: Fruzsika, mit csinálsz te otthon, ha otthon vagy akkor? Adjunk Atinak is tippeket, hogy néha mondjuk jobban el tudja foglalni magát.
4: Jött eleve Atinak a videóit, amikor így látom, szia Ati, neked is, hello, jó reggel.
3: Ja, jó reggel.
4: Akkor ő eleve egy ilyen iszonyatosan pörgős csávónak tűnik, de nagyon. Szóval én már szerintem ezt a korszakomat így leraktam, mert voltam nagyon ilyen, voltam nagyon-nagyon nyüskő, és beléptem abba a korba, amikor elér az vagy, annyit vagyok emberek között, de annyit vagyok emberek között, ugye a koncertek, a forgatások, a mindenféle, az ovi, a stb. Hogy amikor otthon vagyok, akkor is olvasok, és Netflixezek, és nem tudom, főzök magamnak, és kutyázok, és semmi nem történik, és senki nem beszél. Hú, én ezt nagyon tudom
2: értékelni. És jól esik. Hogyha egy számot kellene mondanotok, mert ugye a Sláger FM Facebook oldalára is ezt tettük, és rengetegen írnak, hogy otthonülősek, vagy csatangolósok vagytok, akkor a 0 és a 10 közé hová tennétek magatokat? A 0 az otthonülős, a 10 a csatangolós.
1: Ati?
3: Jó, hát figyelj, én biztos, hogy ilyen erős 8-9-esre lőném be magam.
1: Azt mondod, hogy 10 plusz.
2: Ne, a 8-9, én is nagyjából oda tenném magam. Igen, igen. Fruzsi?
4: Hát szerintem én valahol a középre, mert ugye ezt nem lehet mondani, amik 5-ös.
2: Aha, igen.
4: Ez nem lehet mondani amúgy, hogy én csak otthon szeretek lenni egyáltalán, mivel azért jövök-megyek tényleg sokat, de én nagyon szeretek otthon is lenni, úgy tényleg így magamba, úgyhogy szerintem valahol 5-ös környékére.
2: Én reggel pont azt mondtam az Zolinak, hogy nekem ez azért évszakfüggő is, bár én télen is szeretek elmászkálni, de nyáron valahol sokkal inkább. Tehát, hogyha le kéne bontanom évszakra, akkor biztos vagyok abban, hogy a nyár az 10 plusz, a tél az meg egy ilyen 5-ös-6-os között van nagyjából nálam is. Ti mit gondoltok erről?
4: Hát figyelj, nekem télen konkrétan fizikai fájdalom elindult.
2: Szóval, a ti?
4: Amikor négykor sötét van, fél, ja, akkor igen. Hogy veszed rá magad?
2: Igen. Ebben igazad van. A ti?
3: Jó, ezzel az évszakkal ezzel én is így vagyok, hogy a tél az nekem is olyan, hogy ha már sötétedik, akkor konkrétan nincs kedvem kimozdulni. De én meg pont, bocsánat, egy fél mondat beszemetett Fuzsinak, amit a koncertet említette, a koncerteket, hogy én meg azért szeretek kimozdulni, mert nekem szükségem van az emberekre, hogy annyira társasági lény vagyok, hogyha például elmegyek egy koncertre, nem valami fenti kis teraszra, vagy VIP-be fogok jegyet kérni, igen, vagy jegyet venni, hanem hogy én be akarok menni a tömegbe, én töltődni akarok, én az energiájukat le akarom szívni, hogy töltsenek fel, úgyhogy nekem muszáj a közösségbe mennem, hogy töltődjek általuk.
1: Én nagyjából a Fruzsival vagyok egy platformon, és én is nagyjából öthöz tenném magam azzal a kitétellel, hogy amikor otthon ülök, akkor nagyon, tehát hogy én szeretek így lecsendesedni, akár idehaza Pesten, akár a hétvégéhez, amikor megyek, akkor meg nagyon megyek, tehát akkor az aktív pihenés pártján állok, tehát hogy én tényleg Rómában is reggeltől estig 20-30 kilométert sétálok, viszont amit Ati mond, arra kíváncsi lennék, Fruzsi, a te olvasatodban, hogy te is azért egy színpadi ember vagy, hogy én is észrevettem magamon, hogy viszont emberek közé kell menni, hogy inspirációt nyerjek, hogy töltődjek. Tehát, hogy a csend az kevésbé inspirál bármire. Ott olyankor inkább barkácsolok, meg úgy kreatívkodom, de nem ad ötletet mondjuk a rádióhoz, ahhoz ki kell mozdulni. Te hogy vagy ezzel?
4: Ebben van igazság, abszolút, de mondjuk én nagyon sokszor csinálok olyat, mint például tegnap is, hogy mondjuk itt van ilyen kerti part, és akkor egy csomó barátom átjön, és itt nyüzsgünk, tehát ahhoz nem kell feltétlenül kimozdulni, de mondjuk be a koncertekre imádok járni, de egyszerűen imádok járni, és ezzel egyetértek, ebben egyetértek Atival, hogy én is inkább a közepén szeretek lenni így a tömegnek, vagy szóval, hogy úgy látni az embereket, igen, érezni az energiájukat, szerintem ez abszolút így van nálam is.
2: Igen, szerintem azt megállapíthatjuk, hogy egyikünk sem ez a VIP-es típus, tehát, hogy tényleg én is most, ha belegondolok abba, hogy most Budapest Park koncerten voltam legutóbb, és imádtam lemenni. Tök jó arra a VIP karszalag, hogy elmész normálisan a mosdóba, de utána ott, igen, jó lenni, igen, ahol mindenki van, és
1: persze,
2: pont.
1: Ne, viszont igen, szeretek láthatatlan lenni, tehát amikor tömegben meg, akkor olyan jó érzés így beleolvadni.
2: Igen,
1: és,
2: igen.
1: És csak így menni.
4: Ilyen barókát, meg szerintem.
1: Nem, és ugyanez a városban, tehát egyszerűen csak sétálgatni,
2: igen,
1: bármerre.
2: Igen, igen, igen.
4: Igen. Na jó. Abszolút értem.
1: Fiatalok,
2: nagyon
1: köszönjük,
2: köszi,
1: szépen.
2: Srácok, puszilunk titeket.
4: Sziasztok.
0: Na hát akár kimozdulósak, akár otthonülősek, a Sláger reggellel minden nap garantáltan jól indul a napjuk. Holnap is 6 órától jelentkezik majd Pornán Petra és Somogyi Zoli. Most pedig a kimozdulósok kedvéért a Solvave dalát hallgatjuk meg. Jön a kaland.

slágerek változatosan. 103.1. Sláger FM Veszprém. Sláger FM. Ez a Sláger FM.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Egy milliárd forintos alapot hoz létre a kormány a gyermekvédelemben bántalmazottak kártalanítására. Újra mixelt Kálmán teremben dolgozhatnak az újságírók az Országházban. Ismét elérhető a teljesen nyilvános, regisztráció nélkül használható vonatinfo. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Egy milliárd forintos kártalanítási és kártérítési alapot hoz létre a kormány azoknak, akik az elmúlt 20 évben a gyermekvédelemben fizikai, lelki vagy szexuális bántalmazást szenvedtek el, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlés ülésén. Bejelentette azt is, hogy a kormány miniszteri biztos nevez ki a gyermekvédelmi és javítóintézeti bántalmazási ügyek teljes feltárására és kivizsgálására. A szociális és családügyi miniszter több felelősségét gyermekvédelmi vezetőt is felmentett. A kormányfő szerint az előző évek öröksége egy túlterhelt

elhanyagolt és traumatizált rendszer, amelyben a gyermekek féltek, a szakemberek kimerültek, az intézmények pedig túlzsúfoltak voltak. Hétfőtől újra a Mixert Kálmán teremben dolgozhatnak az újságírók az Országházban, miután a parlament visszaállította a 2019 előtti rendet. A terem akkor került át más funkcióba, amikor a sajtót a félemeletre költöztették, most azonban a tájékoztatás szerint kényelmi és munkaszervezési okokból visszaköltözhetnek ide a tudósítók. A média munkatársai a Kupola teremben, a Főlépcsőházban, a Piros társalgóban és a bizottsági termek előtti folyosókon is kérdezhetik a politikusokat. Az Országház más területei továbbra sem engedélyezett a sajtótevékenység. Az ülésteremben nem készülhet felvétel, de az elnöki pulpitus feletti páholyt bővítik, így ott több újságíró foglalhat majd helyet. Újra elérhető a teljesen nyilvános, regisztrációhoz nem kötött vonatinfó, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A rendszer egy éve tűnt el, miután a MÁV leállította a valós idejű vonatkövetést, így az utasok nem láthatták a késéseket. A tárcavezető szerint ez a problémák eltitkolását szolgálta, most viszont a cél a teljes átláthatóság és a vasút fejlesztése. A miniszter fontos lépésnek nevezte az EMIG rendszer újraindítását is, és közölte...

a legnagyobb slágerek. Változatosan.

Veszprémben és környékén a legnagyobb slágereket hallod, akkor biztosan a Sláger FM-et hallgatod. 103.1 Sláger FM Veszprém.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Vezetőváltás történt a Szent Imre kórház élén. Két hét alatt több mint 800 gyors sajtót mértek be Csepelen. Tavasszal Budapest volt a legnépszerűbb úti cél. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Professzor dr. Járai Zoltán vezeti hétfőtől a Dél-Budai Centrum Kórház Szent Imre Egyetemi Oktatókórházat megbízott igazgatóként. Az intézmény orvosi igazgatói feladatai dr. Kerkovics András látja el, közölt az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt Facebook oldalán azt írta, hogy a két új vezetővel ma tartott megbeszélést az egészségügyi minisztériumban, és áttekintették a kórház helyzetét és problémáit. Példaként említhető a sürgősségi osztály működését veszélyeztető személyállomány problémája, illetve a pszichiátriai osztály félbe maradt felújítása. A miniszter szerint ezek miatt is indokolt a vezetőváltás, amelyel az eddigi főigazgató dr. Bedrosi Róbert is egyetértett, ő maga bejelentette nyugdíjba vonulását. A kormány 3,4 milliárd forintot csoportosít át a kórházi klímaberendezések javítására és cseréjére. A döntés értelmében több tucat intézményben június 30-áig, legkésőbb július 15-ig el kell végezni azokat a karbantartási munkákat, amelyekről a jelenlegi kabinet szerint az előző kormány nem gondoskodott. A cél, hogy a nyári időszakra minden érintett kórház működő, biztonságos klímaberendezéssel rendelkezzen.

0: két hét alatt május 18-a és 31-e között 805 gyors sajtót mértek be a rendőrök Csepelen, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság. A legkirívóbb eset a Weiss-Manfréd úton történt, ahol egy sofőrre megengedett 50 helyett 129 km/órával közlekedett, a bírsága 468 ezer forint lett. A BRFK kiemelt figyelmet fordít az egyik legfőbb baleseti veszélyforrása a gyors hajtás visszaszorítására, ennek érdekében a jövőben is rendszeresen lesznek sebességmérések. A tavaszi időszak legnépszerűbb belföldi úti célja Budapest volt, amelyet Eger és Pécs követett a szállás.hu összesítése szerint. A tízes listában szerepelt még Szeged, Siófok, Gyula, Miskolc, Nyíregyháza, Hajdúszoboszló és Balatonfüred is. A foglalások 80%-a egy-két éjszakára szólt, és a vendégek kétharmada 70 ezer forint alatti értékben foglalt. A nyári előfoglalások alapján Siófok vezet, mögötte Hajdúszoboszló és Gyula áll, de továbbra is erős a balatoni régió, amely a belföldi foglalások 33%-át adja. Halpusztulást jelentettek a veresegyházi Álomhegyi tározónál, amely a Dunamenti regionális vízmű szennyvíz tisztítójából érkező tisztított vizet fogadja. A Tavi Rózsa Környezetvédő Egyesület szerint május végén több elhullott halat találtak, és a jelenséget a Magyar Madártani Egyesület helyi csoportja is jelezte a hatóságoknak. A civil szervezetek szerint a pusztulást nagy valószínűséggel szennyezés okozta oxigénhiány válthatta ki, mivel más közeli tavaknál nem tapasztaltak problémát. A szennyvíz tisztító üzemeltető Dunamenti regionális vízmű szerint a habzást tisztítószerekből származó anyagok és korábbi gépészeti hibák okozhatták, a hatósági vizsgálat folyamatban van. Ingyenes kutyás képzés sorozat indult Józsefvárosban, Tréner a futtatóban néven. A program június és 2027 márciusa között 15 alkalmat kínál a kerület kutyafuttatóiban a felelős városi kutyatartás és a kutyás közösségek fejlesztése érdekében. A foglalkozásokat a Drogbró kutyakiképzés vezeti 6-12 fős csoportokkal, gyakorlati engedelmességi és viselkedési tréningekkel. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz és mikrocsippel rendelkező oltott kutyához kötött. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatosan.

Sláger FM. Minden, amit szeretünk. Üres a fal, és üres a kép, üres az ágy, és üres a szék, üres

0: kéred a hajó, mégis evezek. Szerintem utoljára szeretek. Elköszönt annyit sugott kegyelem.
1: Egyik sláger, a másik után. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Vezetőváltás történt a Szent Imre kórház élén. Két hét alatt több mint 800 gyors ajtót mértek be Csepelen. Tavasszal Budapest volt a legnépszerűbb úti cél. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Professzor dr. Járai Zoltán vezeti hétfőtől a Dél-Budai Centrum Kórház Szent Imre Egyetemi Oktatókórházat megbízott igazgatóként. Az intézmény orvosi igazgatói feladatait dr. Kerkovics András látja el, közölt az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt Facebook oldalán azt írta, hogy a két új vezetővel ma tartott megbeszélést az egészségügyi minisztériumban, és áttekintették a kórház helyzetét és problémáit. Példaként említhető a sürgősségi osztály működését veszélyeztető személyállomány problémája, illetve a pszichiátriai osztály félbe maradt felújítása. A miniszter szerint ezek miatt is indokolt a vezetőváltás, amelyel az eddigi főigazgató dr. Bedros J. Róbert is egyetértett, ő maga bejelentette nyugdíjba vonulását. A kormány 3,4 milliárd forintot csoportosít át a kórházi klímaberendezések javítására és cseréjére. A döntés értelmében több tucat intézményben június 30-áig, legkésőbb július 15-éig el kell végezni azokat a karbantartási munkákat, amelyekről a jelenlegi kabinet szerint az előző kormány nem gondoskodott. A cél, hogy a nyári időszakra minden érintett kórház működő, biztonságos klímaberendezéssel rendelkezzen. Két hét alatt, május 18-a és 31-e között 805 gyors sajtót mértek be a rendőrök Csepelen, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság. A legkirívóbb eset a Weiss-Manfréd úton történt, ahol egy sofőrre megengedett 50 helyett 129 km/h-val közlekedett. A bírsága 468 ezer forint lett. A BRFK kiemelt figyelmet fordít az egyik legfőbb baleseti veszélyforrás a gyors sajtás visszaszorítására. Ennek érdekében a jövőben is rendszeresen lesznek sebességmérések. A tavaszi idő

0: Csak legnépszerűbb belföldi úti célja Budapest volt, amelyet Eger és Pécs követett a szelles.hu összesítése szerint. A tízes listában szerepelt még Szeged, Siófok, Gyula, Miskolc, Nyíregyháza, Hajdúszoboszló és Balatonfüred is. A foglalások 80%-a egy-két éjszakára szólt, és a vendégek kétharmada 70 ezer forint alatti értékben foglalt. A nyári előfoglalások alapján Siófok vezet, mögötte Hajdúszoboszló és Gyula áll, de továbbra is erős a balatoni régió, amely a belföldi foglalások 33%-át adja. Halpusztulást jelentettek a veresegyházi Álomhegyi tározónál, amely a Dunamenti regionális vízmű szennyvíz tisztítójából érkező tisztított vizet fogadja. A Tavi Rózsa Környezetvédő Egyesület szerint május végén több elhullott halat találtak, és a jelenséget a Magyar Madártani Egyesület helyi csoportja is jelezte a hatóságoknak. A civil szervezetek szerint a pusztulást nagy valószínűséggel szennyezés okozta oxigénhiány válthatta ki, mivel más közeli tavaknál nem tapasztaltak problémát. A szennyvíz tisztító üzemeltető Dunamenti regionális vízmű szerint a habzást tisztítószerekből származó anyagok és korábbi gépészeti hibák okozhatták, a hatósági vizsgálat folyamatban van. Ingyenes kutyás képzés sorozat indult Józsefvárosban, Tréner a futtatóban néven. A program június és 2027 márciusa között 15 alkalmat kínál a kerület kutyafuttatóiban a felelős városi kutyatartás és a kutyás közösségek fejlesztése érdekében. A foglalkozásokat a Drogbró kutyakiképzés vezeti 6-12 fős csoportokkal, gyakorlati engedelmességi és viselkedési tréningekkel. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz és mikrocsippel rendelkező oltott kutya kötött. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek vált

vagyok, palotám volt a tested, ha nincsen, megfagyok. Kabátom volt a lelked, irigyelt csillagom, nem takartál már engem, megkövül két karom.

0: A szerelem, sötét verem, beleestem, benne vagyok, nem láthatok, nem hallatok.
1: Az éjszaka legjobb dalai.
2: Sláger FM.
1: Sláger FM.

0: ajánló.
1: Hölgyeim és uraim, kedves hallgatóink, a Szép Művészeti Múzeum megújult egyiptomi állandó kiállítása a korábbinál nagyobb területen számos új tárgyal és témával kiegészülve várja a látogatókat. Az új koncepció három nagy tematikus egységre bontva mutatja be az ókori Egyiptom világát: templom és istenek, Nílus völgy és emberek, sírkamra és halottak. Az új kiállítás látványosan interaktív eszközök bevonásával a látogatók számára jól érthetően és a tudományos eredményeket is bemutatva tárgyalja a korszakkal kapcsolatos legfontosabb ismereteket. A kiállításhoz tartozik egy egyiptomi titkokamrája is. Ebben a felfedező szobában, mert ez a címe és ez a neve, számos további izgalmas információ várja az érdeklődőket. A Szép Művészeti Múzeum első 1939-ben megnyílt egyiptomi állandó kiállítása óta három alkalommal, 1972-ben, 1996-ban és legutóbb 2013-ban újult meg az egyiptomi tárlat. Ez egy állandó tárlat, bármikor látogathatják. Az egyiptomi gyűjtemény mostani legújabb, több mint 5000 műtárgyat bemutató újra rendezett állandó kiállítása nem kronológiai sorrendben, hanem tematikus egységekre bontva mutatja be a gyűjtemény legfontosabb műtárgyait. Az egyiptomi világnézetben megjelenő három alapvető csoport, az emberek, az istenek és a halottak szféráinak bemutatása mellett a kiállítás hangsúlyozott figyelmet szentel a három szféra közötti kommunikáció változatos lehetőségeinek bemutatására is. A különböző terek falszínei összhangban vannak a bemutatott tematikával természetesen. És ezen kívül még számos meglepetés várható. Például 2026. január 11-ig Varga Edit, a gyűjtemény egykori vezetője magángyűjteményéből mutatnak be néhány érdekes, a közelmúltban a múzeum gyűjteményébe került tárgyat. Tehát ilyen formán ez a kiállítás folyamatosan megújul, ezért a Szép Művészeti Múzeum szeretettel várja önöket.
0: Programajánlót hallottak. Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Egy milliárd forintos alapot hoz létre a kormány a gyermekvédelemben bántalmazottak kártalanítására. Újra Mixelt Kálmán teremben dolgozhatnak az újságírók az Országházban. Ismét elérhető a teljesen nyilvános, regisztráció nélkül használható vonatinfo. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Egy milliárd forintos kártalanítási és kártérítési alapot hoz létre a kormány azoknak, akik az elmúlt 20 évben a gyermekvédelemben fizikai, lelki vagy szexuális bántalmazást szenvedtek el, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlés ülésén. Bejelentette azt is, hogy a kormány miniszteri biztos nevez ki a gyermekvédelmi és javítóintézeti bántalmazási ügyek teljes feltárására és kivizsgálására. A szociális és családügyi miniszter több felelősségét gyermekvédelmi vezetőt is felmentett. A kormányfő szerint az előző évek öröksége egy túlterhelt, elhanyagolt és traumatizált rendszer, amelyben a gyermekek féltek, a szakemberek kimerültek, az intézmények pedig túl zsúfoltak voltak. Hétfőtől újra Mixelt Kálmán teremben dolgozhatnak az újságírók az Országházban, miután a parlament visszaállította a 2019 előtti rendet. A terem akkor került át más funkcióba, amikor a sajtót a félemeletre költöztették, most azonban a tájékoztatás szerint kényelmi és munkaszervezési okokból visszaköltözhetnek ide a tudósítók. A média munkatársai a kupolateremben, a főlépcsőházban, a piros társalgóban és a bizottsági termek előtti folyosókon is kérdezhetik a politikusokat. Az Országház más területei továbbra sem engedélyezett a sajtótevékenység. Az ülésteremben nem készülhet felvétel, de az elnöki pulpitus feletti páholyt bővítik, így ott több újságíró foglalhat majd helyet. Újra elérhető a teljesen nyilvános, regisztrációhoz nem kötött vonatinfó, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter.

0: A rendszer egy éve tűnt el, miután a MÁV leállította a valós idejű vonatkövetést, így az utasok nem láthatták a késéseket. A tárcavezető szerint ez a problémák eltitkolását szolgálta, most viszont a cél a teljes átláthatóság és a vasút fejlesztése. A miniszter fontos lépésnek nevezte az EMIG rendszer újraindítását is, és közölte, a következő hetekben további fejlesztéseket végeznek és azon dolgoznak, hogy a valós idejű információk hamarosan a MÁV Plus webes felületén és az applikációkban is elérhetőek legyenek. A 13. kerület idén-nyáron is átvállalja a Dagály strand belépők árát a kisgyermekes családoktól. 3 alkalommal teljesen ingyen mehetnek strandolni azok, akik életvitelszerűen a kerületben élnek és rendelkeznek partnerkártyával. A belépők június 1-e és július 15-e között igényelhetők, a Smart City applikációban, a kuponok pedig június 20-a és augusztus 31-e között használhatók fel hétköznapokon. A 13. kerületi program célja, hogy csökkentse a fővárosi strand egyre magasabb költségeit. Oroszlányban teljes körű megújuláson megy keresztül a Malomtok környezete, a Szivacsváros koncepció elvei szerint. A munkálatok a vízmegtartást, a biodiverzitás növelését és a városi klímaterhelés csökkentését célozza. A Komárom-Esztergom vármegyei fejlesztés része az 1,4 km hosszú vízáteresztő burkolatú sétány, új közvilágítás, játszótér, kondipark, valamint esőkert és csapadék víz szétterítő megoldások kialakítása az oroszlányi Malomtok környezetében. A tó vízminőségét úszó stég és két levegőztető szökőkút javítja majd. A projekt végén nagy volumenű növénytelepítés is következik. A beruházás a Széchenyi TF Plusz keretében 300 millió forintos támogatással valósul meg. A Sláger FM híreit Ortutei Dórától hallották.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek

legnagyobb slágerek változatosan. Lotfi Begi, Kolányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyelv.

semmit se változtál. Behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsökből csinálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres zsebbel.

0: akarom. Vakarom bőröm sajgó sebeit, lassul a DJ, sercek a bak elé.
1: Programajánló.
2: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, a Szépművészeti Múzeum a régi magyar gyűjtemény barokk állandó kiállítása a 17. század elejétől 1800-ig követi végig a történelmi Magyarország művészetének és közép-európai kapcsolatainak alakulását, amelyet most jó szívvel ajánlunk megtekintésre. Irány tehát a Szépművészeti Múzeum és az állandó kiállítások, mert hogy az újrarendezett állandó kiállításon a látogatónak lehetősége nyílik betekinteni 200 év magyarországi festészetének és szobrászatának műfaji és stílus változásaiba, egyúttal történeti, kultúrtörténeti és művészetföldrajzi összefüggésbe helyezni azt. Az egykori főúri és főpapi mecénási tevékenység és

0: Egyházi művészet és a halotti kultusz emlékeit, kolostori képek, epitáfium és síremlékszobrok képviselik. A folyosóról nyíló különteremben került bemutatásra a barokk gyűjtemény egyik leglátványosabb része, a monumentális műveket felvonultató 18. századi egyházi festészet és szobrászat is. A kiállítás azután fél emelettel lejjebb folytatódik, ahol az új teremsor első témaegysége a hazai földön született, de külföldön sikeres művészeti pályát befutó Mányoki Ádám portréfestő és Bogdán Jakab csendéletfestő műveiből válogat. A következő kabinetben közel 200 év hazai arcképfestészetéből mutatnak be változatos portré galériát, a barokk vázlat pedig különösen vonzó és jellemző műfaja a kornak. Irány tehát a Szép Művészeti Múzeum a barokk változatok állandó kiállítására.
1: Programajánlót hallottak! A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Megszavazta a parlament, csökken a képviselők fizetése. Megkezdődött a vizsgálat a Székesfehérvári kollégiumból kizuhant diák ügyében. Uniós program indult a hólyagrák megelőzésére. Csütörtökön ingyenes szűrés is lesz. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Négy vizsgálóbizottság tagjait és vezetőit választotta meg az országgyűlés. A Magyar Nemzeti Bank működését vizsgáló testület az alapítványi vagyonkezelés és az ingatlan beruházások átláthatóságát elemzi. A spontán privatizációt feltáró bizottság a 80-as 90-es évek vagyonátmentési folyamatait vizsgálja. A kegyelmi botrány felelőseit vizsgáló bizottság a Bicskei ügy döntés előkészítését elemzi, míg a gyermekvédelmi rendszer válságát feltáró testület a finanszírozási és fenntartói problémákat térképezi fel. Mindegyik bizottság december 31-ig készít jelentést. A parlament emellett egyhangulag megszavazta a képviselői tiszteletdíjak és juttatások jelentős csökkentését. A fizetések alapja az átlagkereset 1,8-szerese lesz. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a jelenlegi bruttó 2 182 000 forintos havi fizetés bruttó 1 309 000 forintra mérséklődik. Csökkennek a lakhatási és irodabérleti keretek, valamint megszűnik a budapesti képviselőknek biztosított üzemanyag elszámolási lehetőség is. Megkezdődött a vizsgálat annak a középiskolás fiúnak az ügyében, aki vasárnapról hétfőre virradó éjszaka kizuhant a Székesfehérvári József Attila középiskolai kollégium 5. emeletéről, közölte Török Szabolcs, a Székesfehérvári tankerületi központ igazgatója. Eszméleténél volt, amikor kizuhant, majd stabil állapotban vitték a Fehérvár megyei Szent György egyetemi oktató kórház sürgősségi osztályára. Cserpolkovics András polgármester közölte, a város minden segítséget felajánlott, és folyamatos kapcsolatban vannak a tankerülettel és a képzési centrummal. A vizsgálat a kollégium vezetése, a fenntartó és a hatóságok együttműködésével zajlik. Uniós támogatással 3 éves projekt indult a hólyagrák megelőzésére az Európai Urológiai Társaság vezetésével, magyar-görög és lengyel szakmai szervezetek részvételével. A Be Clear program célja a tünetek korábbi felismerése és az egészségügyi ismeretek bővítése. A kampány részeként június 11-én 15 órakor ingyenes szűrést végeznek az 50 év feletti erősen dohányzó betegeknek. A részleteket dr. Nyirádi Péter, a Magyar Urológusok Társaságának elnöke, a Semmelweis Egyetem Urológiai Klinikájának igazgatója mondta el a Sláger FM-nek.
3: A legveszélyeztetett osztály a férfiak eleve, 4-1 az arány, ezen kívül a legeslegfontosabb az a dohányzás. Dohányosok körében a kutyhólyagrák előfordulása exponenciális mértékben növekszik. Most június 11-én ingyenes szűrést fogunk szervezni a Szegedi Tudományi Egyetem Urológia Klinikáján, a Péter Sándor utcai kórház urológiai osztályán és a Semmelweis Egyetem urológiai klinikájának szervezésében. A szűrésre az 50 év fölötti dohányosokat várjuk, férfiakat és nőket egyaránt. Kiemelt stratégiai célpont az, akinek a családjában húgyhólyagrák már előfordult. A honlapunkon előzetesen kell bejelentkezni, ez speciális vizeletvizsgálat és ultrahangvizsgálatba fog állni.
2: A részletekről és a megelőzési tanácsokról a Semmelweis Egyetem vagy a Magyar Urológusok Társasága hivatalos csatornáin érdemes tájékozódni. Májusban 4 nagy közös ellenőrzést tartott a budapesti közlekedési központ, a BRFK és a Fölítőbb forgalmas járaton és metroállomáson. A vizsgált utasok kevesebb, mint 1%-át kellett pótdíjazni. A razziák több villamosvonalat és a 2-es metrót érintették, valamint a Kossuth-Lajos tér, az Őrsvezér tere, a Göncárpedváros központ és a Korvin negyed állomásait. Az akciók folytatódnak. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.